0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyek és a gyeniszovajak mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-szel Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeniszovajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperarhaikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlenül a homo sapiensekkel, hanem a gyeniszovajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
2: A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palaszposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a minnesotai Palm Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátorrendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korán sem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék. A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torokrebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják. Számol be a sokszínű vidék. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Anne Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Ez pedig már élőben a Tilosból Borgula András és a Félúton. Szevasztok! Remélem még emlékeztek, hogy nyári verzióban vagyunk, szóval nem egy meghívott vendéggel beszélgetek. De ez a nyári verzió utolsó adása, amikor is csak én beszélek hozzátok, meg zenét hallgatunk, és két hét múlva visszazökkenünk a rendes, normális, elkezdjük az évadot, kvázi mondhatjuk a 26-27-es évadot, ahol is emberek jönnek majd, hogy elmeséljék nektek, milyen volt életük első fele, és hát reméljük életük első fele, és még legalább annyit fognak élni, mint amennyit éltek addig, ameddig. Be nem jöttek ide a Tilosba hozzám. Ezt senki sem garantálhatja. Ma viszont, ahogy mondtam, még zenélünk. Nagyon szeretem ezt a, nem is tudom mennyi, talán 6 ilyen nyári adást, ahol különböző zenei listákat állíthatok nektek össze. Kicsit olyan ez, mint régen, amikor ilyen válogatás kazettákat csináltunk barátoknak, barátnőknek, leendő barátnőknek, olyanoknak, akiknek szerettük volna, hogyha barátnőnk lesz, vagy ilyesmi, és akkor hát órákat lehetett ezen gondolkozni, hogy akkor mit másolok arra a kazettára, mi lesz az A és B oldalon, mivel kezdünk, mivel nyitjuk a B oldalt, mivel folytatjuk. Na, mindegy, szóval valószínűleg mivel ezt már nem csinálom, és nagyon remélem, hogy soha többet nem is fogom már csinálni, és avval töltöm életem hátra levő részét, aki mellett ma reggel felébredtem. Ez ezért most így rajtatok élem ki a válogatás, zenei válogatások iránt érzett vágyamat, és az elmúlt hét napban elég sok dolgom akadt egy bizonyos életformával, most még nem árulom el nektek, hogy milyen életforma ez, és aztán mivel mentünk ide-oda, csináltunk ezt-azt, és nem igazán értettem, hogy vajon mit is akar üzenni az univerzum, de rájöttem, hogy miért volt ennyi dolgom ezzel az életformával, hogy ma ezt a listát megmutassam nektek. Nem leszek ilyen titokzatos végig, meg természetesen sztoriaim is lesznek ehhez kötődően, de először mi lenne, ha lejátszanék nektek egy számot, és aztán ebből ti megpróbálnátok kitalálni, hogy mi a fenéről is beszélek voltaképpen. Nézzük.

0: Na, hát az első alapján lehetetlen lett volna kitalálni, vagy csak tényleg nagyon durván vájt fölűek fogják megmondani, hogy mi volt az első összesen 2 perces szám, amit bejátszottam. Segítek nektek, jó? Ez a Led Zeppelinnek volt a Bron Why Our Stomp című száma. És egy csomót tudnék mesélni erről is, mert szerintem egészen különleges, de mivel nincs rá időnk, mert még sztoriaim is vannak, ezért elmondom, hogy az Aerosmith volt a másik. Várjatok már, hát mi van itt? Halló?
1: The Reason a Dog from Aerosmith. A nyereményt felajánlom Rosztékony célra. Az Aerosmithra magamtól jöttem rá, a szám címére Shazamot hívtam segítségül. A kutya oka, a vicc az, hogy visszafele gád, de magyarul a hangok alapján visszafele adjuk, illetőleg a jelenések könyve legvége alapján új Jeruzsálemben nem lesznek kutyák. És akkor még tovább fokozom, vegyetek tintában mártott mikrofon című tilos olvasókönyvet, mely KGB következő versét tartalmazza.
0: Igen?
1: A sétáltatás valójában kakiltatás. Na jó műsor.
0: Köszi, szevasz. Hát jó, teli találat, szóval, hogy valóban az Aerosmith The Reason a Dog című száma volt, és ebből talán kitaláltátok, hogy az összes zenei produkció ma reggel a kutyákról fog szólni, vagy a kutyák kapcsán, azért természetesen rólunk, de azért főleg a kutyákról. És mikor azt gondoltam, hogy mekkora eredeti csávó vagyok, és hogy ilyen kutyás zenei válogatást fogok nektek hozni, és csináltam egy az első keresést a neten, akkor kb. 800 listát dobott föl, hogy a legjobb kutyás számok, a legmenőbb, a legjobb kutyás rock számok, a legjobb kutyás pop, szóval hogy végtelen volt, és akkor Snoop Doggy Dogról még nem is beszéltem, tehát ugye önmagában kb. Albumokat lehetne megtölteni a kutya referencia számaival. Úgyhogy nehéz lesz válogatni, de azért megpróbáljuk a klasszikusokat, amik azért zeneileg is jók, és nem csak az, hogy kutyákról szólnak. És sokan azt mondják, hogy az Aerosmithnek ez egy ilyen rejtett gyémántja az egész album, amin ez van, Done with Mirrors, és ez a szám pedig kifejezetten, és ami nem hangzott el itt a hallgatótól, hogy hát van benne egy életre szóló tanács, nem tudom, hogy hallottátok, hogy többször is elhangzik, minden verszak végén eléneklik. Na jó, mivel nem várhatok itt a végtelenség, elmondom, hogy a tanács így hangzik. The reason a dog has so many friends, 'cause he wags his tails instead of his tongue. Vagyis a kutyának azért van olyan sok barátja, mert nem a farkát csóválja, és nem a nyelvét. Milyen szép gondolat is ez, nem? Szóval, jó kutyás sztorikért nyugodtan hívjatok, meséljetek ti is, én is fogok mesélni, és addig hallgassunk egy kis Stoogist.

Jó reggelt kívánok! Ez itt a Tilos Rádió, benne Borgul András ma reggeli kutya rádiójával. Nem csak kutyák hallgathatják, emberek is, bár én már kaptam fotót Ottorról, hogy a miénk hallgatja kissé szomorúan. Talán a Stooges miatt, nem tudom, hogy tudjátok-e. Aki nem ismeri a Stooges-t, az azt gondolhatná, hogy ez egy ilyen kedves reggeli kis zenécske, ilyen szép, nem is tudom, pont jó fölébredni, iszogatni, szürcsölgetni a kávét. Hát a Stooges az a punk rock előfutára, vagy egyik legnagyobb, vagy első képviselője, és ehhez képest micsoda fantasztikus, okos, intelligens, gyakorlatilag ilyen kis nyugodt számot írtak, ami ugye az I Wanna Be Your Dog, vagyis a kutyád akarok lenni, szó szerinti fordításban, és hát valóban legalább annyira kétértelmű maga a szám is, hogyha valaki figyeli a dalszöveget, mint amennyire a címe, hogy mit jelent az, hogy én a kutyád akarok lenni, hogy milyen szexuális utalások vannak benne, azt nem fogom 7 óra 21-kor elmagyarázni nektek, de érdemes belehallgatni. Kifejezetten, Tomi, neked küldtem ezt a számot, mert arra gondoltam, hogy ha valaki, akkor te biztos ismered. Egyébként nem véletlenül Iggy Poptól legalábbis eleinte ezt a zenét kérték legtöbben, vagy ez vált az ő egyik, nem is tudom, ismertetőjévé ez, hogy a kutyád akarok lenni, és szerintem erre rá is játszott később is. Szóval, kedves emberek, ébresszétek fel kutyáitokat, mert a mai nap hátralévő 40 perce nekik fog szólni, és nekik zenélek főként. Azért lehet, hogy ilyen kisebb, nagyobb rejtett üzenetekkel az emberek felé. Jó, nagyon sok szám van, tehát azt mondtam nektek, hogy így ezek a legjobb kutyás számok válogatásban, tehát a legkisebb válogatás az 46 számnál kezdődik. Na hát ugye világos, hogy 6-nál több kb. Nem fog beleférni az adásba, tehát hogy így lehetne egy teljes sorozatot csinálni. Szerintem megint, vagyis egy másik klasszikussal folytatjuk, már az albumborító sem jelenhetne meg úgy, ahogy ez kinézett 69-ben. Hallgassuk meg a számot.

Hát ezen az 1974-es albumon, ennek a borítóján Bobby Bland látható, akit hallottatok is, amint éppen úgy dohányzik, mint atom, körbeveszi egy ilyen füst felhő. Szóval nem biztos, hogy ez ma már így megjelenhetne, tényleg olyan, mint egy Marlboro reklám, vagy mint bármilyen cigaretta reklám, bocsánat, ez nem a reklám helye. És hát elég durva volt ez a Dreamer című album, a B.B. King-el meg hasonló szintű jazz, soul, blues zenészekkel játszotta föl ezt az albumot, azért az hallatszik. Tehát, hogy a minőség átjön. Igaz, azért ez nem egy klasszikus kutya szám, értitek ti is, hiszen nem egy kutyáról szólt, hanem inkább arról, hogy egy kutyával sem bánnék úgy, ahogy te bántál velem. I wouldn't treat a dog the way you treated me, mondja Bobby Bland, és mennyire igaz. Hát először is egy kutyával sokkal jobban kell bánni, de hogy valóban vannak azok az emberek, néha lehet találkozni velük az utcán is, akik imádják a kutyájukat, csodásan bánnak vele, nagyon kedvesek, utána odafordulnak hozzád, és éppen csak nem tudom, nem harapnak ketté. Hogy ez hogy működik együtt? Én mindig azt gondoltam, hogyha valaki ilyen kutyás, és ráadásul jól bánik a kutyájával, és szereti az rossz ember. Nem lehet, ez nem ennyire egyszerű, el kell, hogy mondjam nektek. Ez ennél, az emberi elmennél sokkal bonyolultabb, vagy az emberi lélek. Na, minden esetre egy nagyon-nagyon-nagyon ócska szóvic előzhetné meg a következő számot, de inkább beteszem, megmutatom nektek, és ha kitaláljátok, hogy ki az előadó, és elmondjátok nekem, hogy ebben mi a szóvic, akkor nem is tudom, mi lesz a nyeremény, nem tudom, kitalálom, miközben hallgatjuk a számot.

0: Na emberek, ha ideig gondolkoztatok, hogy mi a poén, akkor most mindenki üljön le, vagy töltsön ki egy pohár vizet, hogy mielőtt elájul, arcon önthesse magát a pohár vizel. Ugyanis ennek a számnak az előadója Cat Stevens, vagyis Macska Pista, erős magyar fordításban. Úgyhogy ez a legjobb kutyás szám, amit egy macska nevű ember írt. Cat Stevens egyébként első angliai kislemeze, ami egyébként első helyen is végzett 1971-ben. Nagyon szépen beszél, ez egy igazi szerelmi vallomás a kutyáknak. I love my dog, nagyon egyszerűen imádom a kutyámat, szeretem a kutyámat, téged is legalább annyira szeretlek, mint a kutyámat, vagy annyira szeretlek téged, mint a kutyámat, folytatja Cat Stevens a partneréhez fordulva, és csak az igazi kutyabarátok tudják, hogy ez egy hatalmas dicséret. Tehát ez nem kell úgy értenetek, mint a népmesében a király, akinek a lánya azt mondja, hogy úgy szeretem édesapámat, mint ember a sót, és aztán ezért megsértődik, és ugye elcsapja a kislányt otthonról, és aztán csak évekkel később jön rá, hogy hát só nélkül nem lehet élni. Mert kutya nélkül sem lehet igazából élni, nagyon, vagy persze lehet, de nagyon-nagyon nehéz, és nagyon megkönnyíti az életet bizonyos szempontból, ilyen főleg lelki dolgokra mondom, hát valóban kutyaszőr, meg kutyakaki, meg öltöztetés, táplálkozás, főleg az ilyen orvosi dolgok azok nagyon kemények, én elmesélem nektek akkor itt az egyik történetet az adás közepén, hogy azért jutott eszembe ez a lista, mert a múlt héten ünnepeltünk valamit, nálunkon egy egészen picike ilyen zsebkendőnyi kertünk, és ott sütögettem, jöttek vendégek, mindenki nagyon boldog volt, ettünk, ittunk, és hát ezt a barbecue sütögetés után nem volt erőm nagyon elpakolni, úgyhogy azt a alumínium tálcát, amin sütöttem a grillen, hogy ne a grillet kosszoljam össze, azt kb. Hogy ott hagytam, vagy ledobtam mellé, mindegy, nem is érdekes, és hát egyszer csak a fürdés közben hallottam, hogy valami nagyon történik a kertbe, de azt gondoltam, hogy sündisznók rohangásznak jobbra-balra, ez mondjuk gyakran megesik ott, ahol én lakom, de bejött a kedvesem, és mondta, hogy van egy kis baj, a kutya nemcsak, hogy széttépte az egyik alumínium tálcát, amint sütöttem, és gondolom iszonyatos jó pecsenye illata volt, de akár még íze is ráragadva, hanem kb. Meg is ette a tálcának a kétharmadát, úgyhogy hát valamit kell ilyenkor csinálni, hál' Istennek, vagy sajnos már volt tapasztalatunk, hogy mit kell ilyenkor csinálni, úgyhogy fogtuk a kutyát be a kocsiba, fölhívtuk az ügyeletet, van nem messze tőlünk kb. Kocsival 5 percre egy ilyen kutyakórház, ilyen magánkutyakórház, vagy rendelő, és nem tudom, hogy tudjátok-e ilyenkor mit csinálnak, tehát hogyha nem olyan régette még meg a kutya, amit nem lett volna szabad megennie, akkor belenyomnak egy injekciót, és egyszer csak 10 perccel az injekció után sugárba kezd állni, mint akit megszállt az ördög bármelyik ördögűzős filmben, de tényleg valami olyan reflexet indítanak be, ami egészen addig egyébként nem áll le, ameddig nem kap egy másik injekciót, hogy akkor most már ne hányjál tovább öcsém vagy húgom, de egészen addig jön belőle minden, már ameddig van. Úgyhogy ezt mi szépen ott átéltük a rendelőbe, kipengettünk egy, nem tudom, kisebb fizetést, ezért hiszen éjszaka volt ugye ügyeleti díj plusz a kezelés, de a kutya nagyon jól érezte magát, köszöni szépen, kijött belőle minden, és ennek ellenére is, hogy egy kutya néha, tehát ahhoz képest egyébként, amit kifizettünk, hallottunk olyan számokat, hogy akkor hány százezer forintba fog kerülni ennek a kutyának, akit mellettünk kezeltek a műtétje, vagy az orvosi kezelése, vagy a kórházi ápolása, szóval nagyon-nagyon durva összegek vannak az állattartásban, és nem hiszem, hogy ezt mindenki meg tudja engedni magának, mert hát sokszor az embernek pont azért van kutyája, hogy ne legyen egyedül, és még a kaját is sem olyan egyszerű neki megvenni. De nem fordulunk át szomorúságba, és ezt biztosítja nekünk a következő szám is. The skies are charcoal gray. It's a dreary downtown day.
1: at the end of my 30-foot leash

0: Igen, hihetetlen, de ez a B-52s volt. Megmondom nektek őszintén, ez egyik kedvenc zenekarom. Ez teljesen abszurd, imádom őket. Még akkor is, hogyha, nem tudom, mondjátok meg, hogy akkor ez most milyen stílusú ez a szám, mindegy, fogalmam sincs. Imádom a B-52s-t, főleg azért, mert ilyen nagyon sok színűen játszanak, meg hát az énekesek hangjai azok szerintem egészen különlegesek. Kis Lorraine szólt a szám 1980-ból. Kis Lorraine egyébként egy kaja, ez egy ilyen pite, olyan, mint hogyha úgy hívnánk a kutyánkat, hogy pite, mert hogy ugye arról énekelt a B-52s, hogy Kis Lorraine elveszett, pedig milyen kedves kis kutya volt, nem látta-e valaki, ilyen magas volt, ilyen színű volt. Egy... nem tudom, francia poodle, mindjárt rákeresek magyarul, mert itt a szövegből nézem ki, hogy milyen típus ez a kutya. Szóval nem mehetünk tovább, elérkeztünk addig a pontig, amikor meg kell hallgatnunk tényleg egy már kort, már sem kortárs, de mondjuk nem régiben még kortárs volt klasszikust, aki egy új polcra helyezte a kutyákat a könnyűzenei iparágban.
1: This small chronic break. Yeah, niggas be brown nosing these hoes and shit, taking bitches out to eat and spending money on these hoes. You know what I'm saying? I treat a bitch like 7-Up. I never have, I never will. I tell a bitch like this: bitch, you without me is like Harold Melvin without the Blue Note. She'll never go platinum. Hey, Daz, give me a light, nigga.

0: Good morning, boys and girls.
1: Hát, kutyavilág ez, mondta Snoop Doggy Dogg, minden idők legnagyobb kutyás előadója, ahogy őt magát definiálja, és valóban nem egyszerű az élet, de legalább van új köztársasági elnök, minden magyaré, minden magyar kutyáé, minden Magyarországon élő kutyáé. Legyünk ettől boldogok, de ennyire nem érdekel a politika, bármennyire is azt hiszik esetleg az emberek, és mivel már nagyon kevés időnk van, ezért ez a két napon vagyunk ráfordulni a top háromra, az első hármasra, a bronz helyen egy fantasztikus, klasszikus. Valószínűleg mindenki ismeri az előadókat, de hogy vajon ezt a számot ismeritek-e? És tudjátok-e, hogy egy kutyáról szól, és nem egy emberről? Na, az bizony nagy kérdés.

0: Hát, ki ne tudná, hogy ez a Beatles volt, de azt tudtátok, hogy van egy ilyen számuk, Martha My Dear, ami egy kutyáról szól. Szerintem a szövegből rá lehetett jönni, úgyhogy remélem ti is rájöttetek. Ez volt a harmadik helyen, és hogy ne maradjunk le, ugye még van nagyjából 7 percünk, és 2 számot is meg akarok nektek mutatni. Jó, hát na. Ez valóban az egyik nagy klasszikus, de nem biztos, hogy ti az eredetit ismeritek, lehet, hogy ti csak a feldolgozást ismeritek, úgyhogy íme az eredeti.
1: Boys and girls, I'm your substitute teacher. My name is Mr. Butterworth. The topic for today is what you would like to be when you grow.

0: and bow wow to all of you.
1: Big Mama Thornton az előadója annak a Hound Dog című számnak, amit ti valószínűleg Elvis Presley-től ismertek, de hát mennyire csodálatos ez az eredeti, az R&B egyik korai királynőjétől, aki azt mondja, hogy te rázhatod bármennyire a farkadat, én akkor sem fogok neked több.

többet enni, adni, mert elegem van belőled, annyira egy rossz kutya vagy, rossz kutya vagy. Értitek, na, nem kell ezt tovább menni, és hát mi marad, vagyis szóval, hogy egy az, értitek, hogy ez miért második hely, csodálatos, fantasztikus, de akkor mi lehet az első helyen, kérditek ti, hogyha még ez is csak a második helyre szorult vissza, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első helyen egy olyan énekes van, amit nem biztos, hogy ismertek, ezen az rádió frekvencián nem biztos, hogy sokat játsszák, de hát a funky egyik tényleg csúcsáról beszélünk, az egyik legnagyobb funky előadóról, és ennek a dalnak köszönhetően az 1980-as években a tánc parketteken, ha már annyi éves voltál, hogy táncoltál, akkor bizony lehet, hogy találkoztál ezzel a számmal, és te is ugattál az előadóval együtt, a legjobb értelemben mondom ezt. Most ezzel elköszönök, George Clinton Atomic Dog című száma fog szólni, ma utoljára számomra a Kutya Rádió első helyezettje, a legjobb dal, mi találkozunk két hét múlva, véget ért a nyár, kezdjetek el készülődni, két hét múlva találkozunk már egy beszélgetéssel, nem is tudom, milyen jó tanácsot adjak nektek, igyatok sok vizet, szevasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews. A Rheinland-Pfalz tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG.
2: A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság felfüggesztette Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter tervét, amelyel egy krokodilukkal teli vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül. A döntést a hadéjének az állatok keresete nyomán hozták meg, Abraham Ruin bíró közölte indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, az előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet azt írta, a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. A és egyenlőre megakadályozza az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Itamar Ben-Gvir közölte, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz. Szerinte az igazságszolgáltatás meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő intézkedéseket. A krokodilos vízesárkokat kezdeményező Ben-Gvir, a szélső jobboldali zsidó erőpárt elnöke, írja az MTI alapján a 24.hu.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.
3: A hírek után pedig az élő. Jó reggelt! Jó reggelt, kedves gyerekek! Hamarosan összeállunk, hogy egy élő konzervet adjunk át nektek, így augusztus közepén, ezen a szép reggelen. Addig meg egy kis zene, de tudjátok, a krokodilok nem fegyverek.

0: Átküldted.
1: Aki átküld, küldjön Bét is. Jó reggelt kívánok.
0: Erős kezdés.
1: Ez nagyon erős kezdés, ez az egyik kedvencem. Az összes ilyen által kezdődő szóval el lehet játszani, és mindig hozzá kell mondani, hogy copyright color lokál, és akkor mi meg is vagyunk.
0: És akkor megnyugodtunk.
1: Igen.
0: Nyugodtan használhatjátok ezeket a szenzációs szójátékokat.
1: Igen. Mióta szabadság van, azóta szabadság azóta van. Hol szabadság van? Ott szabadság van.
0: Ébresszük fel a bennünk rejlő költőt.
1: Csavar vagyunk minden homályban. A
0: poétákkal.
1: Szabad súlyaszót használni?
0: Szabad súlya?
1: Szabad
0: péntek?
1: Szabad
0: szombat?
1: Szabad locsolni? És súlyaszót használni? Most erre hogy elharapoztak a csúnya szavak, megfigyeltem, ahogy így hallgatom a tilost távoli helyekről, hogy ugye úgy lazább, egyre jobban úgy beszélünk, mint ahogy különben beszélünk, bazd meg. Pardon, megint mi esett ki a számon. Ilyen nem
0: pusztán szokott. Azért abból a feltételezésből kiindulva, hogy a médiahatóságnál már nem megy a kukkolás, eszelés, hallgatás.
1: Én szerintem a házmester az...
0: Már leoltotta a villanyt, és
1: a házmester
0: már
1: csak
0: régen.
1: Átalakul, nem? A házmester az nem változik, nem az egy állandó. Az nem vészel, az átalakul, az mindig ugyanabba a házmester folyóba lehet lépni, mert a házmester az házmester.
0: Ez már majdnem jó, dolgoz még egy picit
1: sok
0: rajta.
1: Sok kicsi házmester országában jelentsetek föl. Idézet következik, azt mondta tegnap előtt nekem valaki telefon, hogy így nagyon tele volt mindene azzal, amit ott tapasztalt, egy szakmai közösséggel, és tudod, akkor arra gondoltam, hogy basszatok egyedül. Uh-huh. És akkor én így nagyon elkezdtem röhögni.
0: Ez egy írói,
1: ez belefér, ugye?
0: Igen. Tehát, hát, ha az Eszterházi megengedheted ilyet magának,
1: igen.
0: Akkor mi miért is ne?
1: És ez nem csak 10 millió házmester, hanem ez 10 millió Eszterházi országa is.
0: Ó, bárcsak. De nem.
1: Hogy én ezt használtam régen, de nem elég gyakran ahhoz, hogy állandósuljon, és már nagyon-nagyon régen nem használtam, és nem hallottam, és most, amikor így megütötte a fülemet, hahotáztam, hogy ez mennyire, mondom, figyelj, ezt leporolom, viszem, lopom.
0: Régi gyereknek új viccek.
1: Igen.
0: Átalakulóban.
1: Régi csibészek, szevasztok. Jól vagytok? Marcikám, jól vagy?
0: Szerbusztok. Én jól, és te?
1: Én nagyon jól vagyok most.
0: Nagyon jól.
1: Igen.
0: Rég mondtál ilyet.
1: Régen találkoztunk. Mondjam a másik verziót.
0: Köszönöm, igen. Kicsit hosszabban.
1: Minden reggel 25-30 perc. A korábbi 5 perces plank, az megnyúl 25-30
0: ennyi
1: perces.
0: Ennyi ébresztési idő kell neked? A tested felébresztése.
1: Gyógytorna.
0: Nevezzük gyógytornának. Hú,
1: barátom.
0: Ez ideig evel a plank nevű ilyen Mühmeier szóval elfetted.
1: Igen, én... Plankol, így jelenteket mondtam, plank.
0: Plankolom a testem.
1: Szóval a legszebb dolog, ahhoz, hogy kinyíljon.
0: De jól érzed magad?
1: Hát hogyha utána, jól érezni magam, csinálnád. Akkor csinálnád.
0: Nagy lópikulás.
1: Hát nem vagyok én hülye. Én azért kepeztek be, azt mondta a gyógytornára, hogy ha csinálom rendesen, akkor garantáltan tünetmentes leszek. Na majd akkor rá lehet erősíteni.
0: De ez most melyik tünet?
1: Azokra a vízbokra, amelyek olyan kötöttek vannak bennem, amitől így hátul ez a feszítő,
0: az a jó,
1: vagy
0: mutatja,
1: mi
0: látjátok?
1: A tér mögött ez, ahogy elindul ez a fájdalom, és akkor különböző
0: és akkor kisugárzik mindenfelé az egész testedbe.
1: Derék.
0: Most elindult a bokától tokáig.
1: Lehajoltam, ahogy így hajolsz le, és akkor először alig éred el az új hegyeddel a bokádat, annyira be vagy itt hátul állva, és húzódik minden benned. Az egész test egy hatalmas nagy börtön.
0: Nagy húzódás.
1: Egy büntetés. Gyerekek, az van, hogy a test...
0: A test a börtön.
1: Az nem templom és nem örömforrás, hanem az bizony egy büntetés. De ez ebben a 25 percben reggelente...
0: Ott... És ezt a 25 percben sikerül feloldanod ezeket a görcsöket, kinyitnod a kapukat és megnyitni az energia áramlása előtt.
1: A 7. és 9. perc között kezdett ébredezni a testem. Aha. És a 13 és 16 között érzem azt, hogy ez nem is olyan szar, és akkor vége van, akkor egy kicsit még fáj, de akkor utána már úgy bemozog, és napközben csak egy párszor mutatom, ez az új mozdulatom, ezt bárhol.
0: Figyeljetek, mert most mutatja.
1: Utcán, közértben, koncerten, bármikor, aki vívott, tudja, hogy kitörés.
0: Ez az előre.
1: Egyik láb előre.
0: Aha.
1: Arra teszed a test, nem a hátsóra, és az tök nyújtva ott van, és akkor így feszegeted így ezt az ét, és akkor csinálsz ilyen kis így, ezt nem tudom, hogy hívják, de közben így mozgatott érdet. Na ezt egy párszor, illetve utcán is mutatom, Marci.
0: Jó. Na, már majdnem le tudsz úgy hajolni, hogy ne a térded ne csuklik, nem csuklik előre.
1: Ja, aha. És akkor ez egy srocs.
0: Igen.
1: Igen.
0: Életvezetési tanácsainkat halljátok, kedves kolorlokál hallgatók.
1: De ilyen fél kettőkor felnyögtem. Bocsánat, és mondta, hogy nem hiszem el, hogy korábban kell kellnem, hogy megcsinálom ezt a gyógytornát. És akkor mondta Laura, hogy csináld meg adásba.
0: Aha.
1: Nem mondod, figyelj.
0: Adásba, az a baj,
1: túl sok mondani valóban ahhoz, hogy ilyen hülyeségekkel
0: benne az adásban
1: szórakoztassam magam vagy a Dávidot, mert akkor azt hittem, hogy a Dávid lesz a csaki, és a Marci lesz a láthatatlan ember.
0: Miért gondoltad ezt?
1: Mert azt mondtad, hogy nem lesz.
0: Mert elfelejtesz mindent, és nem nézed meg az üzeneteket.
1: Az ennyi. Üzenetemet.
0: Hát figyeljet.
1: Hát akkor ez majd...
0: Ezt már múlt héten megbeszéltük, hogy ez az egyetlen egy időpont, aminek mindhármunknak jó.
1: A mindhárom hiányzott ebből, mert azt tudtam, hogy a Dávidnak nagy duzzogva, te meg azt írtad, hogy azt írtad utoljára, hogy Max távolból.
0: Nem, azért régebb üzenet, de mindegy. Vagy, de ezt most nem fogjuk visszanyomozni.
1: Nem, most fogjuk, hanem adásba, majd a zenei szünetben, amikor is be fogom látni töredelmes, de arra, hogy Marci nagyon hülye vagyok, felületes, átnéz, öreg, feledékeny.
0: Öreg.
1: Öreg vagyok, öreg, és
0: öreg, bajod? Érted, öreg?
1: Öreg vagyok, szóval.
0: És?
1: Hallod, old man.
0: És akkor mi van?
1: És akkor mi van?
0: És akkor mi van?
1: Te meg sem fogod érni. Úgy néz.
0: Amikor olyan öreg leszel, mint te.
1: Mutatom az utat.
0: Aha.
1: Tartom a zászlót. Csináld így ilyenkor. És így tovább. Meg kell állapítanom, hogy nagyon jól nézünk ki. Tehát én téged nézlek, de így jót tesz a nyár mindenkinek. Van rajtunk egy kis ten, egy kis szín.
0: Kicsi.
1: Nincsenek
0: sok.
1: Azok a...
0: Ez már túl sok szinte.
1: Igen, egzisztenciális táskák.
0: Használsz valami krémet, vagy nem?
1: Krémet?
0: Aha, fényvédő.
1: Van ez a...
0: Faktoros.
1: Nem, van ez a karottás bronzolajos keverék, amit én dolgoztam. Lereszeled a sárgarépát.
0: Úgy kezded, igen?
1: Beteszed egy kicsit.
0: Mielőtt kimész
1: a... Lefeded nejlonnal, és beteszed a hűtőbe, hogy... hogy egy kicsit úgy össze...
0: És utána kimész a Lukács fürdőbe, és akkor utána ott megbeszéled, hogy melyik bronzolajat használjál, ami már a Palatinuson is bevált.
1: Ledarálom a sárgarépát, és direkt ezért vásároltam meg azt a Facebook ilyen főzési gyors receptekben jól ismert eszközt, ami nekem nincs, neked biztos van. Asztalon áll kerek, beledobálsz mindenfélét, megnyomod, és így ledarálja.
0: Oh,
1: és lesz belőle szósz. Van ilyened, ugye, Marci? Mutatom,
0: ez a kis
1: késes daráló.
0: Kis kések. Kések, kések, hatalmas kések.
1: Valójában...
0: Szerbusz, igen. Végül is fehérbe jött a srác.
1: Az igazi csaki, és igaza volt. Mi feketében vagyunk, a Marcival, a Dávid.
0: De meg félig fehérben.
1: Sem, ilyet kérek.
0: Nagyon köszönjük szépen.
1: Elosztom.
0: Szívküldi szívnek szívesen.
1: De rendesen állj.
0: Úristen, úristen, milyen felhozatal lett itt hirtelen látható.
1: Arany, szín arany, tudtam, hogy így van. Két izénk van, két kezünk van, és fejenként két
0: energiát italt.
1: És hol van, amit a Marcinak
0: hoztam? Szólsz? Nem szólsz.
2: Most szólj!
1: Kidobtam.
2: Nem áll, hogy nem, megfölszem. De hogy nem szólok.
0: Szólj.
2: Sziasztok, elnézést a késésért.
0: Hát jó.
2: Nincs mire foglom.
0: Nyár van, nyár van, ezt most elnézzük meg.
1: Isben van.
0: Utoljára.
1: Marcinkára.
0: Hajrá, Fradi. Nem, hát csak ez egy pöttyös.
1: Igen.
0: Egy pöttyös, amit fel kell fújni majd.
2: Egy lúfi.
0: Egy lúfi.
2: Lehet, hogy én megnőttem.
1: Mindenki mondja magáért.
0: Megnyúltál, igen.
1: Dávid, megnőttél.
2: Hát nem
1: kicsit le is fogytál, meg is. És az fiatalabb, ezt nem tudom mi a titkod, de kipihent, jól áll a nyár.
0: Uh-huh.
1: Te is, gondolom, testmozgás.
2: Fiatal szerelem.
1: Gondolom, spirituális és emocionális. Ugye, hogy ez egy multifunkcionális...
0: Csodálatos képességeket rejtő kis lufi. Nem is kicsi, ez jó nagy lesz majd,
1: szép szavaiddal, a szép szavaiddal leírnád a drága tévénézőinek, hogy mi a szar van a kezedben.
0: Te úgy érzed,
2: Ez hidegebb.
1: Hidegebb, mi?
0: Úgy érzed, hogy máma neked káromkodni kell.
1: Mi a szar van a kezedben?
2: Szervusz, kérlek szépen.
1: Az a minimum.
0: Kívánok, jó reggelt.
1: Kívánok.
3: Jó reggelt kívánok. Hol van a két szár? sérelmelkedett családi volt még. Hol van a 25%?
1: Harachizmek.
3: Fú, azért nem novemberben kezdődik Magyarországon, hanem szeptemberben.
0: Aha, és szeptember van már ember.
1: Hadd mondja el.
3: Magyarország köztársasági elnöke, aki 2006. október 23-ának áldozatainak nem akar jóvá Hogy van ez a jogállam maguknál?
1: Beszélhetünk? Válaszol, vagy rám kúrja a telefont, hogy szokta?
3: Válaszol.
1: Ja. Szuper. Bagázódjunk, vagy tegeződjünk?
3: Az nekem mindegy.
1: Jó, akkor majd eldöntöd egy adott ponton. Tudja, hogy mi a maga Bece neve itt a Tilos Rádióban? Tudja, hogy szokták a kollégák emlegetni önt, emlegetnek téged?
3: Hát a Tilos Rádió semmilyen szerepet nem játszik a magyar közvéleményben, úgyhogy teljesen
1: nincs.
0: Kérem, válaszol, generált választ nyomja meg.
1: Válaszolsz, vagy nem válaszolsz? Ez a baj, hogy bemondod.
0: Beszélgetünk, vagy nem beszélgetünk?
1: Lenyomod a műsort, és ránkúrod a telefon, mindig ezt csinálod, és ezért hívnak Harachnak. A Harach az egy letűnt politikus volt, akinek a hangja kísértésen emlékeztet a tiéd.
3: Én voltam politikus.
1: Tiédre önére.
0: Fú, ez egyre gyümölcsözőbb lesz ez a beszélgetés.
1: Szóval mi nem csináltunk ilyet, de vagy sok telefonról fog telefonálni az elkövetkező időben, vagy letiltatjuk ezt a számot, mert abból nagyon elegünk van, hogy ebben a Szabad Rádióban, ahol mindenki diskurzust folytat és véleményt cserél, van egy csávó, aki kényszeresen betelefonál ilyen-olyan műsorokba, ledarálja a NER propagandista szövegét, meg ránkúrja a telefont. Ez nem műs, ez méltánytalan.
3: Vagy is a propaganda van, maguk is a propagandisták.
0: Na jó, ezen a ponton.
1: Oké, okay, én az vagyok, ponton. Én a szabadság megszállottja és propagandistája vagyok, képzeld el.
0: Oké.
3: Anyám SZIA mentességét emelték. Támogatáshoz.
1: Jó.
3: Ez
1: a 16 évig fogod mondani, ha le nem tiltunk. 16 évig fog tartani, hogy ezt tolja teljesen értelmetlenül.
2: Ez a 16 év elég muníciót adott az olyan embereknek, mint ön, kedves uram, ahhoz, hogy boldogok legyenek. Mégse voltak boldogok.
0: De nem sikerült ezt a
2: boldogságot elérni. És akkor tulajdonképpen másoknak a izéhez dobba. Beatbox mehet alá, fater.
1: Hey, papa. Így, feltámadunk. Ez a minden. Így, ja. Nem lehet, nem építünk gyűlöletre köztársaságot. Nem építünk gyűlöletre köztársaságot. Híd leszünk. Párbeszéd. Jó reggelt. Na
0: vége. A szánkat ezennel letiltjuk a bánatos öröklétbe.
2: Én, ez a Marad a Klubrádió, a bácsinak lehet oda betelefonálni. Igen.
1: Jussz László?
4: Halló. Jó reggelt, te teljesen őrületlamadva vagyok.
2: Igen.
0: Szervusz.
1: Ez van itt, kezdem, mindenki ezt csinálja villamosra, és nagyon megvan, melege van az embereknek.
0: Az agyvíz felfogott.
4: Azon gondolkodtam most ezen a csávon, hogy még mindig ugyanabban van benne.
1: Ott is marad.
0: Hát de beleragadt, teljesen. Kész.
4: És hogy ahogyan most az ember körülnézen az országon, hogy emberek hogyan viselkednek, és voltak mindenféle prekoncepcióink, meg kísérteties elméleteink, hogy az ilyen embereket fizetik, vagy hogy van valami masterplan a mögötte, és
0: magától
4: én már el is hittem.
1: Te Németországban ez van, mesélj, miért?
4: Nem, de hogy azért valljátok be, tehát mindenki ízített, hogy soha mondogatták azt, hogy az ilyen embereket, meg a média figyelőket fizetik, és hogy van egy nagy terem valahol a várban, de egy ilyen pincében, ahol
0: ez a gyönyörű Conteo már.
4: Meg, nem? Nem. Igen, tehát ezek ilyen Conteók.
0: Gyönyörű Conteó, gyere
4: velem. De hogy mosomlanak le ezek a dolgok, és így kiderül, hogy nem, ezek tényleg defaultból ilyen hülyék voltak, ezek defaultból tényleg mindent lepapíroztak, és
1: otthon van szólórádió, megyél föl alá és puffog, gondolom, vagy más hallgat, és akkor visszahallgat, belehallgat, puffog.
2: De ezt csinálta eddig is. Azon kéne elgondolkodni, hogy miért nem volt sose boldog.
0: Az igazság az, hogy ebbe a panasz.
4: Hanem defaultból vannak emberek, akik ebből a sarból, tehát nem a csíből, hanem a sar, vagy hogy mondják a feng shui-ban ezt a negatív energiát, ebből élnek.
1: Harcművészet?
4: Ilyen dementor.
2: Szegények, de hogy úgy a jelentéktelenségüket úgy akarják valahogy
0: De ezek élőben, tehát élő helyzetekben is ilyenek.
2: Autonómok, meg sose...
1: Szerintem ez egy pszichológiai dolog, mert ez nagyon sok ember, hát én ismerek egy pár embert, akinek néha-néha beindul a harag a fejében, és akkor így mondja, gondolkodik, és vitat. Például szarul érzi magát. Rohadt sok minden nem tetszik neki ebben a 26 augusztusi állapotokban. Ez, meg az, és így mondják a fejükben, csak akkor vagy kussolnak, vagy kinyitják a szájukat, és beszélgetnek, véleményt cserélnek. De ez a szerencsétlen, aki most visszakapta az ápolótól a telefonját, ezt csinálja, érted? Hogy telefon, lemondja, ami a fejében van, ránk teszi a telefon.
0: Igen. Valószínűleg nincsen más közege neki. Vagy ezeket választják.
1: Vegyél kutyát, vagy nősülj meg, nem?
4: Jó.
0: Igen.
4: Az a destruktív energia...
0: Maradj otthon, nézzél tévét, szóval...
4: Minden.
1: Az is jó.
4: Mindenki elbeszél egymást, mert hogy már nem is hallotok engem.
2: Hallod, mondjad.
0: Most, ahol igen, próbáltuk leoltani a bácsit, de akkor most mondjad, ne hallgatunk.
4: Nem, szóval, hogy a destruktív energia, és mindenkinek van olyan pillanat, amikor ebből próbál erőt meríteni, hogy valaki itt leszívja, de csak így tolni az életet, azért ez olyan szomorú. Szóval, hogy ezeket az embereket nézni most, ahogy a mérgükben még inkább mérgesek, és végre értelmet nyer a mérgük, ez lehet, hogy egy egészségesebb dolog. Hogy végre van értelme.
2: Igen, ez egy áldás. Ez egy áldás.
1: Én a nemzeti gyógyulás jegyében szeretnék egy nemzeti tájcsi mozgalmat indítani a Margit-szigeti nagy réten, ott, ahol Arany János fáj bólogatnak. Időjárásra való tekintet nélkül, hétfőnként reggel 6-kor. Na, az milyen?
0: Aha.
4: Csodálatos.
1: Utána megfogjuk egymás kezét, nevetünk, olyan is van, hogy direkt így nevetünk, tehát nevetünk egy három perc.
4: Nevető joga, igen.
0: Van ilyen.
1: Nevető joga.
0: Van ilyen.
1: Jó. Az igazi bevállalósok szupon is csinálhatják, akik jönnek a Dunán, és ott nyomják a nevető jogát.
0: És megkerülik a római romokat, igen.
4: Drágáim, én búcsúzom.
0: Szervusz! További kellemes nyarat, szervusz!
1: Ez a tilos ágyban a kolonokkal zenélünk egyet. Csumi!
2: Igen. Ott pedig az előbb még megvolt.
1: Visszatelefinál az
2: Isten, tényleg.

0: A karperecekről beszélgetnek az élemedett fiúk. Tegnap, amikor elmentem a reklám Marosba találkozni valakivel, akkor ott elég sokat járok, de ismerem a tulajt, meg a pénzét, meg, és így oda támaszkodtam a pultra, hogy a tulajcsávónak, aki mondjuk, tudom, egy igazi vendéglátós 40 éve, és nálam egy tízessel idősebb, hello, Anniska, én oda támaszkodtam így, mutatom, rajtam egy tigris szem, karkötő van, én mellém támasztotta a kezét, és rajta is ez volt. Akkor egy kicsit elszégyeltem magam.
1: És mind a ketten Párizsban az Eiffel-torony alatt vettétek
0: azt hiszük, hogy
1: lepedőről. Egyénységek
0: voltak? Tehogy is, hogy fiatalabbak vagyunk.
2: Jó, most mondjam a szemétkedő verziót.
0: Ne,
2: a te most változatot vagy. Nem.
0: Külföldi országban sikerült megokosítani.
1: Jó, hát ott nem mindenhol ezt tárulják.
0: A Dávid karperecére jutott különben eszünkbe az
1: igen,
0: egész
1: most hosszú idő után kaptam egy karperecet, és szép.
0: Igen.
1: De hogy kicsit ide, de nem nagyon láttatok rá, ilyen fonott madzag volt legfeljebb rajtam.
0: Igen, ez
1: színes izékben.
0: És ki tudja, hogy üzlet, ha ezek beindul, ezek ilyen... nem sokára lehet, hogy itt ilyen biceps izé is.
1: Meg a piercingeim.
0: Biceps, aztán
2: ez
0: a piercing.
2: Az itt ott amúgy fölrakott.
0: Biceps, nekem a lányomnak van, és nagyon jól áll neki.
1: És mi van, hogyha fölnyúlja magát?
2: Biceps szíj, vagy micsoda?
0: Nem szíj,
1: karperec. Nem csuklóperec, hanem karperec.
2: Perec.
1: De azt lehet helyettesíteni non-figuratív tetkóval.
0: Sőt, állandósítani is, ha jól értem.
1: Igen.
0: Hiszen tetkó.
2: Non-fi.
0: Igen.
2: Konfi? No.
0: Tetoválások.
1: Új, gyerekek, hogy álltok a fesztivál szezonnal?
0: Én abszolváltam.
1: Én eddig egy nappal lehoztam.
2: Erről, igen.
0: Mit csináltál?
1: Hát egy napot voltam, és elég volt.
0: Hol? Kapocson megint árultatok kültőst?
1: Nem, Möhöncét árultam.
2: Jó, de rongdanó volt.
1: Töki pompost, Möhöncét.
0: Töki pompost, ezt is
2: jövő.
1: Möhöncét, ez valami agyagozott vízvasz.
2: Meg van még ilyen szitja pizza is, vagy micsoda.
0: Szitja pizza.
2: Meg, valami ilyesmi szokott lenni.
0: Turulkolbász.
1: Íjazás. Meg ilyen rettenetes fazekas termékek, kifestések.
2: Aha.
1: Jézusom, de azt a...
0: Bahia nadrág.
1: Azért ez egy elég kemény kézműves vásár, ami ott vegy.
2: Ez most
1: de remélem összejött annyi, hogy most már az egész kék túrát el lehet az oszkó családnak terelni.
2: Ja,
1: nem csak a házuk
2: sikerül.
1: Elő rakják el, hanem
0: együtt álltam Péterrel egy sorba.
1: A légi folyósót is le lehet most már tiltani fölöttük.
2: Ja, hát hogy akkor szabad.
1: Jól van.
2: Szabad legyen a rendezvény.
1: Umbridge házaspár. A kár izéből, House of Cardsból.
0: Igen.
2: Umbridge, nem.
1: Umbridge, nem?
2: Dehogy is.
1: Milyen nevük? Umbridge.
2: Nem. Umbridge az a Harry Potterben van, és az igazgatónőnek a neve.
0: Az nem Dumbledore?
2: A Dumbledore az a fővarázsló.
1: Írjátok már be a chatbe, hogy hívják a House of Cardsban a Kevin Spacey-t meg a felesége.
2: Itt van,
0: Kevin Spacey, azt hiszem.
2: Kevin Spacey,
0: azt hiszem.
2: Most nem jut eszembe.
1: Ezt a haragbezeg nem tudja. Végre hasznosá tehetné magát.
2: Na mindegy, szóval szerintem kipipáltuk mindannyian.
0: Mit?
2: Hát fesztivál szezonról kezdtünk el.
0: Hát én egyáltalán nem holnap fog kezdődni az igazi fesztivál.
2: Jó,
0: nagy szeretettel vagytok látva a nepotizmus jegyében.
1: Leszünk már, jó fogynak a neve?
0: A nyári Margó irodalmi
2: fogyik
0: fesztiválon.
2: Fogyik a bérlet.
1: Hogy megy a butik?
0: Szarul, de büszkén. Hát hogy.
2: Hogy szokott menni?
0: Hogy a többi fesztiválnak. Azért voltam... Tíz év után először voltam a Szigeten, és volt szerencsém a VIP-et is megnézni, eszem ágában nem volt bemenni az elmúlt mondjuk 16 évben, mindig csak a fotózást láttam, és fotókon láttam azt, hogy ki és hogy mulatott ott a VIP nevű skanzenben, és akkor most bementem, hogy megnézzem, hogy ez milyen. Ettünk egy krumplit, nézgettem, és azért láttam ott nálam egy ilyen gondterheltebb fesztiválszervezőt például, aki látja azt, hogy az idei Sziget, ami különben nekem minden korábbi emlékemet felülmúlva jó volt, szolgáltatásban, emberben. Mondjuk egy ilyen speciális alkalommal voltam kint, amikor a rohadt öreg generációm a 90-es évek közepi iszatosan jó zenére.
2: Jó, hát ez a nulladik nap, amin kint voltál,
0: igen. Borcsiba és Fész lesz, és Borcsiba, és előtte volt Boban Markovics, azt mondtam, hogy megnéztem, hogy hányszor játszott Boban Markovics az AI szerint az elmúlt évtizedekben Magyarországon. Mondjatok már egy számot.
2: Szerintem 115.
1: 52.
0: Na, hát az AI se tudja, de Marci közelebb jelmez, hogy nem tudjuk pontosan, de 100 és 200 között, mondta az AI.
1: Mirej.
0: A Morcsiba hányszor játszott?
2: 6 szerintem, vagy 8.
0: 6-8?
1: Az Marcihoz.
0: 16.
2: Hoppá.
1: Nem járok a Palóznak egy jazz piknikre.
0: Fész lesz.
1: Talán ez lehet a baj.
0: Fész lesz.
1: Az 8.
0: Olyasmi, az. Azt hiszem 6-8.
2: Na, az a 6-8.
1: Voltam, igen. Még amikor ért a Maxi Priest.
0: Voltam.
1: Fú, de jó
0: amikor
1: volt.
0: Amikor még éltem.
2: Régen minden jobb volt, de igen, igen, az is.
1: És kijátszott a Maxi Priest-et?
0: Kezdve, hogy az volt a zenekari döntés, utána néztem, hogy hát pótolhatatlan, úgyhogy nem, hanem mindig más. Most egy ilyen Oasis-es kinézetű Adidas tréning felsős fülbevaló srác volt az egyikének, meg egy nagyon helyes lány volt a másikének, de hát még nem, még 60-40%-ban maga Maxi énekelt, aki egy viccelte volt, hogy majd a hologramja ott lesz, hát az nem volt, de tényleg olyan volt, mint hogyha csáv volt lenne. Ilyen szép tribútot egy elhunyt izének, rohadt sokszor ki volt vetítve, nagyon sok szlámra ment, hogy az ő hangján és vizuálban megjelenítve, emlékeztetve, nagyon szép volt.
2: Nagyon szép volt.
1: Hello.
2: Kívánok, jó reggelt.
3: Jó reggelt, kívánok. Nem a Markovics volt a szigeten, hanem a Bregovics. Ne keverjétek már össze őket. A Markovics az Orbánnal sörözött Szerbiában.
1: Orbán Markovics?
0: Orbán Markovics.
2: Melyik a Gucsai Trombita Fesztiválon?
1: Köszi.
2: Jó, biztos. Ezek ilyen érdekesen ilyen lufival elváltoztatott hangnak tűnt.
1: Gorán Bregovics.
2: Bregovics.
0: Én Bobán Markovics vagy, tudom, kire gondoltam.
1: Na hát így terjednek az álhírek.
0: Igen.
2: Nagyon-nagyon felkészültem, aki mentél te oda. Ja, és ez
0: nem voltam.
2: De az csodálatos, hogy a VIP-et én is tanulmányoztam a megelőző napon, ami egy ilyen egészen hatalmas területet foglal el.
1: Nagyon megelőző napon, az abszolút prime volt.
2: Tessék?
1: Hát az prime volt.
2: Hát oké. Okay.
1: Brody végett, az egy kormányzati
0: ott volt a
1: mester kulturális elit.
2: Nem. Nem.
1: Jó, oké. Okay.
2: Nem ezt szeretném mondani.
1: Jó, bocsánat, hogy
2: de
0: prejudikált.
1: Hogy szabadat ne felejtsen.
2: Nagy terület lett belőle a kis VIP sátorból. Na mindegy. Ez az egyik. A másik az összetétel, amiben vannak ilyen nótabilitások, de az egész olyan elképesztő fura összetételű volt. Tehát mint egy, nem tudom, Balaton-Lellei szótüdülőben éreztem magamat, ahol le voltak ültetve a nénik meg a bácsik.
1: Hát muszáj volt
2: ültetve. És
1: eleve kellett volna ülőhely.
2: Hát kellett volna, erre gyorsan kitalálták azt, hogy papírszékeket osztogattak, kiosztottak 3-4 ezer darabot.
0: Közösségnek is.
2: Aha, és az persze mindenhova mindenki cipelte magával, aki ilyet meg tudott ragadni, utána meg haza, hiszen ez jó emlék.
1: Jó lesz.
2: Jó lesz ez, a fesztivál zenekarnak szokott ilyen lenni a Hősök terén. Ott is viszik haza, hiszen jó lesz a telekre. És
1: meg rá lehet rakni a rododendront.
2: És ezen az alapon, igen, meg a fikuszt. De az meg egy olyan ez egy ilyen 6 órás medli volt. Az egy,
0: én
2: ez egy
0: teljesen... szóval, bocsánat, de ez egy tök pozitív dolog, csak láttam a filmet, hogy éjjel vonulnak haza a nyugdíjas. A bónuk alatt a rododendon tartó.
1: Hát sárga metról ez megy, amikor ez a fesztivál zenekar.
0: De ez és nagyon szuper.
2: Itt a hét felé vonultak így a magyarok.
0: Szerintem az jó szervezés.
2: Annyira,
0: jó
2: annyira sok idő kell a változáshoz, gondoltam ekkor is.
0: Mondd, miért hagytad, hogy így legyen?
2: De tényleg. Nagyon.
0: Jól szórakoztál? Volt, ami nagyon tetszett? Volt ami kevésbé?
2: Voltak nagyon remek, és egy picit erről már hogy belekaptunk ebbe, tehát, hogy akik ezt az életművet kreatívan feldolgozták, azok a meghívott vendégek, zenekarok vagy egyéni előadók, azok egészen jó ötlettel csináltak új dalokat.
0: Volt jó feldolgozás.
2: Volt remek feldolgozások. Nem mondjad, voltak.
0: Ki például? Ki tetszett?
2: Az egyik, az pont nem a műfajból és a szakmából jön, az Örkény Színháznak a kamarazenekara, aki különböző műfajokban, Gregoriánba, korálba, a indulóba, a himnuszba dolgoztak fel ugyanazt a dalt.
1: Mondja, uram, önnek minden korál.
0: Az Örkényi Magyarországon Egeszti Péteres mondat.
2: Igen. Voltak ilyen beköszönők, mint az említett ember,
0: igen,
2: akik ilyen videóüzenetekben mondták el a magukét, aztán volt, aki meg nem.
0: Quimby milyen volt? Volt Quimby, vagy csak a kis Tibi?
2: Tibi volt.
0: Presser Bicivel.
2: Pici bácsival.
0: Az pedig jó
2: a legelején. Azt pont nem hallottuk még, mert hogy ez ilyen 5 óra körül volt, szóval az ilyen elképzelhetetlenül korai időben volt. De az is megint azt az érzést erősítette, hogy amikor jöttek ezek a blokkok, hogy István a király, megjött Gyula bátyánk.
0: Népfront volt, jól.
2: De amikor így ez látta, tehát hogy ugyanezt az érzést, hogy ez az ország baromi lassan fog változni nyilvánvalóan, ami természetes, de amikor torka szakadtában mindenki üvöltötte az István a királyt, vagy a Halász Judittal együtt a Mici Mackót, ami ugye a másik nagy hit, meg utána a Boldog Születésnapot. Az ilyen, de
0: figyelj,
2: abszolút szürreál. És elképesztő, tényleg ránézel az órádra, vasárnap este van, 10 óra 22 perc. A Szigeten, a nagy színpad előtt 60 ezer ember üvölti a Mici Mackót.
1: Szerintem ez jó.
2: Ez maga nemében abszolút egyedi.
1: Kortás népdalok, és akkor
2: és valamikor van, amikor van nagyon jó.
1: Aztán majd a kis Tibi lesz az, akit majd így megsüvegelnek, meg tudja mindenki. Akkor volt a Republik.
0: Republikban volt.
1: Az is házmata népzenében majd lesz. Akkor Karzonkóma. Meg nem tudom, hogy Kolibri. És akkor most még mondjátok, hogy ki a szarom az, de aztán majd... Halló.
2: Jó reggelt.
4: Sziasztok, és szép kártyával lehet napi egyet kapni?
1: Azt nem tudom.
2: Biztos.
4: Vagy ez a nyári nyugdíj kiek, hogy megjön a Sziget jegy?
0: De olyan esély van, hogy így...
1: Hát nem, nem buszoztattak.
0: Becsöngetem.
1: Vidéki önkormányzatok nem buszoztattak.
2: Nem tudom, hogy ezt a nyugdíjas postás hozza-e, vagy sem.
0: Tényleg a buszoztatás.
2: De ez nem az.
1: Önként.
4: 6 és feledik havi nyugdíj.
0: Nagyon kemény.
4: Annak köszönhetjük, hogy visszakerült a népszerű ember a rendezvényére.
0: Micsodát köszönhetsz annak?
4: Hát ezt a kiváló programot, amit elmondtál István a királyról, halászítik.
2: Nem, ez egy Brody tribute nap volt. Ja, 80 éves lett a bácsi, Brody dalok napja volt.
0: Iszonyosan jól néz ki.
2: És az egészben tényleg az volt az érdekes, hogy van, aki fel tudta dolgozni, ez van, aki meg csak lejátszotta azt a dalt, amit kiosztottak neki. A végén maga a bácsi is felment a színpadra, ilyen abszolút érdektelen klubrádió és számait leadta, és akkor utána meg visszatért a berángatták, abszolút népfront volt, Ruzsa Magdit berángatták.
0: Figyelj, hagyd kérdezni,
4: nálam vitte be a nép a K-hídon az ember.
0: Aha, de hogy is helikopterrel engedték le, mert az volt a főpróbája az DJ Öti-Öcinek. Megérkezik a törpe mellé.
4: Áprilisban még nagyon ki volt a nép a helikopterezéstől a színpadon.
0: Ugye? De ezek, amikor a pumpet gabó. Na figyelj, Marci, azt akarom megkérdezni, hogy azt mondod, hogy bácsi. Hogy
2: nem,
0: én ismerek bácsikat, meg bácsisodó idős embereket, kifejezetten imádom az idős embereket, de a Brodyról nekem nem a bácsi jut eszembe.
1: Tini, a becenem,
2: hiszen
1: hello.
2: Tini, igen.
0: Az most mindegy, de hogy ő nem egy
2: nem
0: ilyen bácsis.
2: Mindegy, abszolút nem mindegy.
0: Nem egy ilyen bácsis, aki mellől elülsz a villamoson.
2: Figyelj, tartja magát.
1: Fővegyesi múlón. Szokott kutyát sétáltatni, még nem találkoztál vele?
2: Még nem találkoztam vele, de most
4: én
2: is.
4: Én hasonló programokat láttam egyébként tegnap a siófoki szabadtéri színpad mellett sétáltam el, és ki voltak írva a nyári programok, de az ugyanez az eresztés, Hobótól István a király ott is volt minden idén nyáron.
0: Te állítólag most a spagetti házban, vagy makaroni házban már nem emlékszem, hogy hívták, lecserélték a DJ-t, érdekel?
4: Nagyon, további jó szórakozás.
2: És viszont kívánok.
4: Jó reggel.
2: Nem, az a helyzet, hogy nem volt kínos érzésem egyszer se, és miért is lett volna. És tényleg valamikor akár egy karcinomkómát, ha nem tudom, Blaha Louisianát, vagy ilyeneket hallasz, abszolút, tök jól érzik, hogy mi az, amit meg tudnak ők belőle csinálni, akár saját stílusban, akár egy új, számukra is új stílusban. Tök oké volt az egész. Amikor tényleg a döngölősre kijött a Deák Bildgyura, betolták szegényt, meg utána jött az ügynök, aki szintén énekelt, Vikidált is
1: oda. Dalos.
2: Dalos is
1: de az már nem tud énekelni.
2: Hát egy olyan tartományba kellett maradnia, amit még ki tudott énekelni, és ezt ő betartotta.
0: Kordai full playbackről mentek 2,5 órán keresztül.
1: Most komolyan, hogy azt, hogy a Korda a néhány régi slágerével mit kezd, meg hogy a Brody, amelyik így benne van a kultúrának a szövetével, azért... zongorázni lehet a különbséget.
2: Más minőségek.
0: Persze, igen. Hát Brody az egy...
2: Elképesztő sok mindent írt. Olyan dalokat is elővettek, amiről azt gondoltad, hogy ez valamelyik zenekarnak a szerzeményét. Nem, beleírt egy csomó nagyobb életműbe is saját.
0: És mit csinált az ember, Marelli, akit nagyon sokra tartok, a Beethoven-fi, az mit csinált?
2: A Beethoven-fi? A Hungarian Blues-t énekelt.
1: Be is készítettem, de az eredetit.
2: Az egy gyenge produkció.
0: Gyenge volt?
2: Gyenge volt.
1: Kár érte.
2: Kár érte, mert hogy... Énekelni akart, nem lett volna. Rossz, hogyha mondja inkább az egészet.
0: Ha persze.
2: És azt szerintem nem sikerült jól. Igyekezett, látszott, hogy kutyára igyekszik a srác, és hogy valamit ebből csináljon, de...
0: És mi volt a jó út? A kamarazenekaron kívül.
2: Korál.
1: Kőfalak
2: leomlanak. Nem. Simán egy ilyen Ruzsa Magdi is kurva jó. Uh-huh. Tud énekelni. Uh-huh. Abszolút felpörgetett mindenkit. Uh-huh. Jó volt a Blaha Louisiana is, baromi uh-huh. jó. Az is teljesen... Jó a, micsoda, Parazol Iván is egész jó. Uh-huh.
0: Az... Fiatal progresszió.
2: Tehát ezek a, igen, az új új népi kultúra, szerintem...
0: Kollár Clemens volt?
2: Nem volt.
0: Mert azért az is egy érdekes lista, aki nem ment, aki nem csinálta, aki nem vett részt, aki nem akarta.
2: Nem szóval, tudom, hogy ez miért meghívásos alapon ment, vagy bejelentkezés. Van, aki bejelentkezett valószínűleg, van, aki nem. Van, akit hívtak, van, akit nem.
1: Valaki szerkesztette ezt a műsort?
2: Van, ez a milyen Závodi Gábor, azt hiszem. Vagy...
1: Zacskó?
2: Igen.
1: Nem áll?
2: De. A zongorista... srác. Ja. Nem csak az... zongorista, nem.
1: Az melyik azért?
0: Tessék, Lovasi volt?
2: Lovasi volt, simán, persze.
1: Csík zenekar?
2: Az is volt, Csík is volt.
1: Oké. Okay.
2: Azt pont nem hallottam. A Lovasi oké volt.
0: Hobó?
2: Hobó volt, nagyon rossz volt, hamis volt, mint mindig.
0: Feró
2: nem volt.
0: Levente integetett messziről.
2: Szörényi Levente messziről integetett, viszont hogy zeneileg az...
1: Tatán ők már összevesztek.
0: Tatán már csúnyában összekasztották a kiszes bajszukat.
2: És
0: ez úgy beakadt
2: az elmúlt évtizedekben. Igen. Aki iszonyú jó volt, az teljesen meg... hiszen ő is ez a korosztály. Tolcsvai László.
0: Na az komoly okay. ember.
2: Kijött, énekelt, zenélt... hangulatot.
0: Volt az ugyan az a gitáros gyűrű, amit nem tudom, hogy hívnak.
2: Nem kellett.
1: Rendes dalos ember.
2: Egy rendes dalos ember.
1: Garajtéri piacra szokott járni.
2: Marha jó volt. Elképesztő minőség volt. Jó minőség. Tök furá. Tehát mondom, hogy ez mindezzel együtt egy ilyen érdekes tök.
0: Jó, de ilyen
2: főleg a közönség.
0: Müller, Menyhárt.
2: Müller is volt.
0: Tényleg?
2: Szijám is
0: volt. Mindenki volt.
2: Nem baj. Ez az csak legyen már túl rajta, mondta. Mindenki.
0: Igen.
2: Igen. Nem, hát ez
0: tényleg, sok volt, ami...
2: Tényleg azért vannak, aminek van az, aminek van határa. Ez lett Bacs volna Miki? Az.
1: Bécsi Tibi.
2: Szép lett volna.
0: Az
2: komáztod volna.
0: Tribute koncert.
1: Igen. De most tényleg, Bacs Miki 80-on.
2: Milyen összeállítást tudsz elképzelni?
1: Hát Hammer.
0: Igen.
1: Hammer, Vécsi.
2: és egyéb ilyen.
1: Ja.
0: Volt már minden, szavaz, és ezt jól csinálják, szavaz. Szerintem. Volt ugye már popfesztivál, volt már István a király, volt már Illés Búcsú koncert.
1: Szép esztrád műsor.
2: Volt LGT is.
0: Volt LGT is. Szerintem volt Republik régen.
1: Hát nem biztos, de kellett volna legyen.
2: Nem volt szerintem.
0: Azt nem tudom.
2: Volt egy ilyen, volt egy ilyen másik dolog, amit a presszeré kezdtek el csinálni szeptember 8-án, azt hiszem a Magyar Dal napja. Na, arra emlékeztetett sok elemében.
1: De kell ez.
2: De szerintem meg tök rendben van. Bármennyire is így ilyen finnyülés van.
1: Mennyire benned
2: van.
1: Vannak igen, ezek, és az ott az, Tini a bácsi, meg mit tudom én, igen. Mert a popzenész, az halljon meg fiatalon, mint a Jim Morrison, hát 27 évesen csekkoljon ki, mert akkor a true, közben meg egy rendező, meg egy író öregedjen meg, és legendává váljon életében. Miki bácsi, Béla bácsi, az olyan tiszteletjele, viszont a Brodynak meg a mit akar itt ez a bácsi? Betolják rá.
0: Az ide jól csinálja, szórakoztató.
2: Nem, most mi mint egy kritikát fogalmaz meg ezzel a közkeletű véleményéssel szemben.
0: Ez egy szórakoztató, de ez egyáltalán nincs így, hogy halljon meg a popzenész fiatal az író, hogy éljen sokáig.
2: Szerintem sokáig volt ilyen.
1: Van ez a 27-es.
0: Hát mi
2: persze. Az elfogadottsága, vagy egyáltalán az, hogy akkor ez úgy szokott lenni, hogy...
0: Hát igen. Hamarabb lövi magát agyon egy, mit tudom én.
1: Vagy Tata, tessék Littleri... már menni, kiment az idő, a Zeitgeist el lett múlasztva, aztán tessék most már nyugodtan csöndben lenni.
2: Jó, hát ez egész műfajra persze érdemes ránézni kritikusan, hogy hogy a mindenféle zenekar csinál, nem tudom, 40 éves, 50 éves szülinapi bulikat, és akkor azokat, hogy megismétlik még aznap, vagy másnap, és tényleg már nagyon nehezen zenélnek. Tehát ezt, hogy valóban erre szükség van-e, vagy nincsen, mert ezek abszolút illúzió romboló cuccok tudnak lenni.
0: Jó, csak a Brody, ahogy tényleg az összes dal, amit nem szerett, például a Fotográfot ki nem állhattam.

0: LGBT lenne, nem?
1: Teljesen.
0: LGBTQ.
1: Igen. Így.
2: És akkor gyakor, amikor ugye meg...
0: Következő szigetre egy ilyen esztrádot lenne jó összerakni. LGBT slágerek, korszerűen LGBTQI. Tök jó, fölépne Angéla, a legnagyobb magyar, tudod, díva.
1: Drag
0: díva.
2: Terry Black.
0: Ugyan már, ez már meg is halt.
1: Igen, szegény.
0: Igen, és ugye Angéla saját maga énekel, nem pedig csak tátog, és...
1: Lady Dömper.
0: Lady Dömper, a műsor között.
2: Lady Dömper is a lány.
1: A legjobb. Tényleg,
0: szívesen kár, hogy nem fogjuk leszámlázni. De
2: a Brody az nem csak, hogy nem bácsis, hanem hogy, meg, hogy benne van ezzel a 600 slágerrel itt az elmúlt 50
1: a magyar fejében, kultúra szövetében.
2: Nem, ezek kívül szerint, amit én, tehát egy szimpatikus, jókat mondó, ritkán beszélő ember, akinek hát megvan a maga. Ilyen Artisius közeli üzletemberes, tehát hogy nagyon sokféle Brody él a köztudatban.
1: Van több rétege az ő életművének,
2: filtatgatják ezt, azt a vonását. De...
1: Érdekes volt ezt látni, abszolút érdekes volt.
0: Én örülök, hogy vannak ilyen dolgok, szerintem ez jó volt. Nemzetegyesítés Károlynak.
2: Az egyik, hogy ez volt, a másik, hogy a Marci ott volt, a harmadik meg, hogy én nem.
1: Nagyon jó. De mindenki örül.
0: De a nem?
2: Kösz szépen, megcsináltam, mindenkinek
1: ne kelljen. Én meg örültem, hogy te mentél a Morcsi bár, és nem nekem kell mennem.
2: A tervünk az én örülöm.
1: Annyira jó, ezt felosztottuk most teljesen.
2: De mit remélsz ki, mit válasz be helyettünk?
0: Egy másik gondoltam, hogy egy budapestes csini baba, az mennyiben különbözik ettől, amikor egy modern táncdalfesztivál...
1: Számtalan pillanatban eszembe jutott.
0: Jól érzik magukat, mert nem, őrkének nem véletlenül van zenekara, és hát ott bozsaválnak dolgokat.
1: Hát de az meg egy katonás produkció, szóval...
0: Az meg egy katonás, mondom, hogy ez tökre megy.
1: Tehát, hogy ez a Zeitgeist, meg az elvárások, meg az igények, meg a nosztalgikus egyéb hullámok, meg bármiféle közönségi igény, az itt találkozik.
2: Az a döbbenet, ahogy a Gerendai visszahozta a magyart a... egyáltalában a közgondolkodás, hogy megváltoztatja egy kicsit, hogy egy olyan helyre érkezik, ahol az elmúlt szerintem 10 évben közönség, meg magyar, meg popzene, egy ilyen kvázi forradalom van. Nézzétek meg, a Budapest Park az minden este full csurik tele van, akárki lép föl, biztos túlzás, de folyamatosan azok a zenekarok, amik ennyire tetszenek, vagy annyira tetszenek, a Blaha Louisianák, meg a Carson Comák, meg az a rengeteg rapper, hip-hopper, tolják, én szerintem ez nagyon nagy, tehát mennek a magyar zenére az emberek rengetegen, folyamatosan a fiatalok.
0: A Budapest Parkon nem csak magyar zenék vannak.
2: Jó, de most azt mondom,
0: hogy... Évente meg tudnak csinálni egyet, a nagyobbak.
2: Kettőt, hármat.
0: De mondjuk most már...
2: Népstadion, Dómot 3x-4-szer, ha pankutya, akkor
0: de az, hát figyelj,
1: itt is volt az ugye az egyik menő gyerek, az Azaria. Ő is fellépett, ha én Rózsa volnék, egy szálgitárral, édesanyámmal.
2: Édesanyám, aki rendőr talán, vagy katona? Katona.
1: Nem is tudom.
2: Igen.
1: És tök oké.
2: Hát persze.
1: Tehát nem ilyen kis nyávogos lágerbe. Szóval
2: sok pénz van az embernek, és ilyen 10-20-30 ezer forintok.
0: De miért nem a Margóra adják oda?
1: Az irodalom felé is lehetne így terelni ezt a közizlést. Neked is kéne csinálni valami ilyen medlit. Aha, nem, hanem az irodalomból ilyen...
0: Hát a rájátszás mi volt?
1: Hát például az. Ott valamit megéreztetek.
2: A rájátszás lesz a nagy szia az 0. napon.
1: Aha, és a mínusz egyedik napon mi lesz?
2: Ott leszünk felravatalozva.
1: Na, ezt majd kitaláljuk.
0: De oda be kell rakni a Kalákát is, meg a Vörös Sándorokat.
2: Hát
0: meg a...
2: így van.
1: Hát figyelj.
0: Isten, most...
2: Meg mindenki a matat versek körül.
1: Valamit, igen. De azon a nyomon tovább mennétek, akkor ez gyümölcsözővé lehetne tenni.
0: Te most a... szünet után beszéltünk erről, és csak azt akartam gyorsan mondani a versekről, hogy én most a Tolnai Ottóba teljesen bele vagyok.
2: Jaj, túl,
0: köszönöm a Kossuth Rádiónak, és a Tolnai Ottó beszél az életéről, elvileg a Partinai Lajossal, de meg se szólal, az olyan, hogy így dől belőle.
1: Mondja.
0: Az olyan, mint amikor a magyar népesség elején a madár így...
2: Interjúkötetet olvasod? Amit a Partin adja? csináltak.
0: Azt, hogy... azt már egyszer elolvastam, de most meg rádió.
1: Hát de most a feldolgozás, ami a Kossuthban van.

0: A madárnak a szájába jönnek így a virágok, és hogy elmeséli az egészet a Tisza virágzástól, meg a magyar kanizsai élettől, a nem tudom én, a jugoszláv háború kezdetéig.
1: Sőt, ha mentek oda, mert menjetek oda, mert gyönyörű a helyen, egyszer voltam életemben, de így visszavágyok mindig, tehát Palics és környéke. Ha oda mentek, akkor ezt csak olvassátok. Olvassátok ezt a Tolnai Ottónak a különböző köteteit.
0: Egészen elképesztő, hogy
1: Kossuth Rádió, na fűsz tovább, mit érdekel, de, hogy Kossuth Rádiót hallgatsz, ezt mondtad.
0: Igen, de most menjünk szünetre.
2: Jó, arról majd én is tudok beszélni, hogy a hosszabb utakon hallgatod a Kossuth Rádiót.
1: Igen, adsz két sluk szivarkát, ígérd meg a hallgatóknak.
2: Hát, hogyha jó lesz.
0: És kiszívott először Kossuthot.
2: Köszönjük szépen, ezen a ponton megszakítjuk műsorunkat. És egy zenei szünet.

0: Hálóztam.
1: Az elejét fel fogom olvasni. Van ez, ez az őrti.
0: Mikrofonba lehet.
2: Tessék ide barancsolni.
1: Tilos meg van, őrtilos. Úgy tetszett, mindig a Tilos Rádió jutott eszembe. Tilosra, és őrtilos az egy 400 fős kisfalu a horvát határnál, és ez nagyon megtetszett, hogy van egy ilyen városka és falucska is, amit őrtilosnak hívnak. Jó reggelt kívánunk, ez a Kolorlokál, a 215, és stb. A Tilos Rádióban. Három adást hagytunk ki körülbelül, és még kettőt kihagyunk.
3: De ugye? Nagyon mély az archívunk, hála.
1: Hébe-hóba felbukkanunk, különben meg is ismétlünk.
3: Van mit?
2: Igen. Hát de van. Van hova nyúlni.
1: Igen. Többször találkozom emberekkel, akik köszönik szépen az ismétlést. És hú, ez rég. Ha 2014-es Mundruszó befigyelt, akkor azért így. És működött, amennyit én hallottam belőle. Jó volt. Na, ennyit a Tilos Rádióról. Én még a Szigetről annyit, hogy én nagyon örülök, hogy kim voltam 10 év után először. Rihanya volt az utolsó.
2: Ez volt utolsó élmény.
1: A gyerekek de... véget, és a 10 éves fiam a nyakamba volt, mert és nagyon borzasztó volt, meg Barovsztelár, meg ilyenek, és akkor úgy jött szembe 96 000 holland állt a por, és azt mondtam, hogy én ide soha többet.
3: És ehhez a franciák dínye sapkában.
1: Ehhez képest most az. Tök jól éreztem, kifejezetten komolyan mondom, örültem, hogy ez itt van Budapesten, hogy volt, hogy ez megmentődött, hogy elképesztő minőségű szolgáltatás, özön van. Tehát ilyen, én rég
2: éreztem ezt, hogy egy kicsit rendezve az egész helyszín.
1: Mekkora egy dolog ez, ahogy a minden, a nagyságrend. Az a
3: akkor megyek újra, amikor lesz megint Love Barricade.
1: Love Barricade, igen.
3: Meg Tilos Sátor.
1: Beszélgettünk ott, hát jó, így van. Mondtam, hogy Szivárvány Sátor, és egy négyen rám néztek, és mondták, hogy Magic Mirror. Mondom, uff, basszus, de hülye vagyok, Magic Mirror. És nem hagyott nyugton, hogy motosz, és rákerestem, és 2001-ben valóban Szivárvány Sátorként indult, és óriási nagy társadalmi vitát, és izét kavart, hogy lesz egy Szivárvány Sátor. Lehet, hogy Diák Szigeten.
3: Ki vitatkozott
2: kivel? Egykori Diák Szigeten.
3: Ki vitatkozott kivel?
1: Jól néz ki az a izé, ugye, amit hoztam a Marcinak.
3: A Luffy.
2: A Luffy.
1: Ja, én azt hittem, ez Koton.
2: Na jó, ebben most nem megyek bele.
1: Igen. Szóval jó volt a Sziget, és jó, hogy ez van.
3: Meg ne romoljon a következő.
2: Nem fog.
1: Pezsgőbár is van. Füzivel. Piros pezsgő, vagy valami ilyesmi.
3: De tényleg akkor, van.
1: A nulladik napon minden be volt zárva. Kivéve a VIP.
2: Kivéve a VIP-be, ahol minden nyitva volt, és mindenféle szeszes tartalmú italokat, kínáló pultokat is meg lehetett nézni.
1: A közszolgálati rádiót akarod mondani, hogy...
2: A közszolgálati rádiónak az adásait, igen.
3: Rá vagyok csúszott teljesen.
2: Abszolút jó hallgatni, mert hogy az archívumból merítenek, uh-huh. és játszanak le különböző felvételeket, jó régi felvételeket, ami azt jelenti, hogy 10-20 évesek is akár már. És nem tudom, hogy te megfigyelted-e, András, te ezt hallgatod, vagy nem?
1: Nagyon ritkán, nagyon de mindig nagyon tetszik.
2: És mindig, van egy nagyon fontos, amiben azt éreztem, hogy na ez a történelemírás, amikor bemondja a műsorvezető, hogy ezt a felvételt először 2000. szeptember 8-án játszotta le a rádió, majd utoljára 2011. szeptember 9-én hangzott el utoljára. Ennyi. Uh-huh. És akkor elkezdesz gondolkodni, hogy vajon miért? Tehát miért is mondja be, hát hogy akkor legyen ennek valami helye, vagy ideje, de hogy akkor ezzel jelzi, és utána persze utána feloldották az egészet. Feloldották többször is, mert utána mondta, nem csak ezt a két dátumot mondja be a műsorközlő, hanem azt is, hogy az elmúlt 16 évben számos általunk készített hangjátékot, felvételt, irodalmi darabot nem lehetett lejátszani. Cenzúra volt a rádióban. Most ezekből hallgathatunk különböző felvételeket.
3: Amikor a szerző van, amikor az előadó miatt, úgyhogy tele van Fodor Tamással, meg Scherrerrel, de mondjuk például az Orbán Ottó, ha mi bajuk lehetett.
1: A neve.
3: Nem is tudom. Tónaival.
2: Nem tudom. Az Ávadának a Jadvigia párnáját hallgattam meg az egyik úton lefelé Balatonra. abból részleteket, a különböző részek fogság, voltak.
3: Megy.
2: Azt se értettem igazából, hogy ez miért kell indexre tenni, de se baj.
1: Nem azt tették indexre, azt tetszem, hanem az embert és a barátait. És mindenkit, köszönöm, aki szépen számított.
2: Köszönöm szépen.
3: Ja, ilyen utas és hold, Vajdai Vili utas és holdvilága.
1: Ilyen
2: kutas és holdvilág. Igen.
1: Lefóliázták a könyveket, hát nem emlékszel?
2: Hát de.
3: Életút interjú Darvas Ivánnal. Hát olyan élvezet volt hallgatni ezt az SZDSZ-es
1: Darvas Ivánnal.
2: Somogyvári Rudolf meséket olvas fel.
1: Milyen belül? Somogyvári? Értem, kormány?
2: De nagyon óriás kincsek vannak ebbe az archívumban.
1: És nincs olyan érzésetek, senkten kérdezem, prejudikálom, hogy propaganda folyik, hanem hogy egyszerűen kimondják azt, hogy ez meg 16 évig be volt tiltva, egy ilyen országban éltünk, hát mi a szar tiltottak be ezen?
2: Azért mondom, hogy ez egy ilyen történelmi pillanat, ez az időszak, mielőtt elindul rendes rádióadásnak nevezett valami, ez nem sokára meg fog kezdődni, különben.
3: Hiányozni fog.
2: Hogy ez valami, ezt gyakorlattá kéne tenni, de van, betelefonálunk, jó reggelt, kívánunk.
0: Hello. Hello, sziasztok! Azt akarom kérdezni, ilyen archiválás kapcsán a Tilosnál, hogy a Tőkét azt vissza lehet hallgatni? Mert én kerestem egy, nem is tudom mikor, egy fél éve, és szerintem azok már pont valahogy már nincsenek meg így az archívba, a Szőke rádiózik.
1: Írjál már erről egy levelet a
0: Bugyraiba valahol a...
1: Nem tudjuk. Írjál már, ez tök jó kérdés. Én is örülnék, hogyha biztos megvan a Szőke valahol. Én remélem legalábbis. Szerintem...
0: Mert ha már a...
3: Az ő érdekében.
0: Ilyen jó archívuma van,
2: igen.
0: Meg a Tilosnak is, akkor nehogy már ne lehessen azt visszahallgatni.
1: Állítólag van egy szolnoki csávó, aki felvette az egészet VHS-re, meg izére, kazettára.
0: Jó van.
3: Majd visszamegyük onnan. Nem tudjuk sajnos.
0: A Tilos-sziget az megvan nektek, most így ott kapcsoltam be, hogy őr Tilos, de a Tilos-sziget Görögországban az így megvan, nem?
1: Tilos, igen. Hát már igen, ennyi, hogy van egy ilyen sziget.
3: Sőt, most már Svédországban igen. Is van egy... összefutottunk a Tilos maratonon, nem maraton, szülinapon igen. Egy énekesnővel, egy nagyon kis pörgős lány, most nem itt eszembe a neve.
1: Igen. Fú, nagyon jó.
3: I am valaki. Nem igen. Tudom, Instán bekövettem, és meg is beszéltük, hogy mi jön, csak aztán időpont egyeztetési problémánk volt. Svédországban nappal ápolónő, éjszaka pedig énekesnő, és hétvégén pedig a kis hajóján Stockholm mellett hajózik, és talált egy picike szigetet, mindenki és elkezdett ott építeni magának valami lombházat, vagy valami ilyesmit. Tilosnak.
1: Aha. Csinált egy fesztiválszerűséget, és akkor...
3: Nem tudom, hogy megvolt.
1: I am Soyuz.
3: Igen, Soyuz.
1: Soyuz, valami. Soyuz. Nagyon izgalmas. Egyszer igen. Magyarországon lesz, amikor mi is Magyarországon leszünk, akkor...
0: De magyar?
3: Magyar, aha.
1: Igen, egy
3: aha.
1: Magyar és fiatal.
3: Hát ő már ott nőtt föl, nem tudom, két éves kora óta.
1: Igen.
3: Aha. Ott lakik, és most szerintem 24. Igen. Maximum.
1: Szóval a szőkét azt szerintem az irodán keresztül azt jó lenne előbányászni, bár állítólag az internet nem felel, tudjuk.
3: De felejt, nagyon-nagyon felejt.
0: Amúgy tudtok évszámot, hogy meddig volt a Szőke?
1: Nem.
2: Sajnos nem.
1: Nem. De a Szőkét meg...
0: 2010-ig van kb. Az archívum így. Itt rendesen megcsinálva, nem, hogy mindent vissza lehet hallgatni?
1: De én nagyon rég beszéltem a Szőkével, én nagyon-nagyon szerettem a Szőkét, és nagyon rég beszéltem vele, de én, ha olyan, amilyen annak idején volt, vagy arra hasonlít, akkor nyugodtan vedd föl vele a kapcsolatot, és ja. Szerintem örömmel fogadni.
0: Amúgy aludtam ma egyet, csak korán el kellett mennem, ma nem elmentem, mert most is reggel 10-kor megtartottam mindig az osztályfőnöki óráját. Uh-huh. Oda kellett volna mennem.
1: Yeah. Én nekem a Szőkével a egyik legmarkánsabb élményem, amikor a Médiavéven a zsinagógában csinált valami estet, vagy performance-t, és felhívott egy csávot a színpadra, és egy ilyen alufóliával így körbetekerte, és így fölemelte, és lejött a színpadról, és a harmadik sor szélén lőtt csávónak így az ölébe így oda tette, visszament a színpadra, és csak egy fél óra múlva derült ki, hogy nem fogja levenni. Nagyon jó volt a Szőke mindig. Úgyhogy szerintem vedd fel valahogy a kapcsolatot vele, és így. Jó?
0: Na, ne felejtsük el.
2: Azért, mert tudjuk, ki lehet.
3: Szerintem nem véletlenül nincs már ebben a rádióban.
2: Igen.
0: Nem jó van?
3: Ciao.
0: Ciao.
2: Szevasz.
3: Szóval az internet viszont nagyon is felejt. És az, az nagyon szép, ahogy kijelöli a hiánynak a helyét ez a, ez a, ez a Kossuth Rádiós próbálkozás, illetve azt is kijelöli, hogy megy, megy most ez a értelmiségi fintorgás, hogy nem kell közszolgálat, mert mi a francnak közszolgálati rádió, mert hogy most mi az, ami hiányzott, a 444 podcastjában őrjöng az új Péter arról, hogy milyen jót tett a kormány az Zoltán Gábornak, meg a magyar kultúrának, hogy, hogy kirúgta a rádióból, és így legalább megírta azt a regényt, mert enélkül nem írta volna meg, és hogyha hallgatom most a Kossuth Rádiót, és minden másodiknak adásnak ő a rendezője, vagy a szerkesztője, igen, vagy ilyesmi, igen. És hát nem tudom, hogy azt megcsinálta volna az AI, vagy pedig egy, egy szemfüles 444-es szerkesztő összerakta volna ezt a dolgot.
2: Szemfüleskedett
3: szóval
2: volna.
3: Egy kicsit, kicsit ez, a, ez a 90-es évek hepciás, lipsi minden szar, amit közösen rakunk össze, szerintem kicsit eljárt felett az idő, és nem jól öregednek ezek a gondolatok.
1: Szerintem az van azzal, hogy tehát hogy én értem az új Pétert ismerjük, hogy értem az Őrjöngést, ott a, én nagyon bírom a, azt a műsort, meg a három csávot, hogy együtt nyomják, és a Bede is visszafinomondott, meg gondolom egy 100-140 ezer helyről kapta az ívet, amikor fél hülyeségeket hadováznak, úgy belelkesülve a, az új Péternek ezen az agymenéses flóján, hogy közszolgálat kuka helló, de különben ezt nyugodtan is el tudják mondani, meg mások is el tudják mondani, mert hogy, és ez egy releváns kérdés, hogy mithez fog kezdeni most a közszolgálat, illetve ez az egész médiapiacot át fogja rendezni, mint ahogy már át is rendezi, mert mi vagyunk az egyetlen rádió, ahonnan még nem hívtak el embert, ugye, jó pénzért a közszolgálatot csinálni, hogy mi lesz a Partizánnal, ahonnan eltűnik a vezetőség, meg az emberek, meg a heti válaszsal, meg a klubrádióval, meg mi lesz, hogyha az a sok szakmaiság, kapacitás, gondolat, bemegy szépen a közszolgálba, megtalálja a helyét, és mindenki mondjuk közszolgálatot fog hallgatni, nem pedig Tilost, vagy klubot, vagy heti válasz podcastot.
3: Pont a Tilos, nem féltem.
1: Jó, tudom, ezt mindig viccből mondom.
2: Igen.
3: A mi csodálatos irrelevanciánk.
1: Így van. Az a konzekvens, az az évtizedek óta.
2: Az átgondolt és tudatos.
3: Az, hogy minket még eltaposni se érdemes igazán.
1: Annyira radar alatt vagyunk, hogy azt se tudjuk, hogy van radar.
2: Mi az, hogy radar?
3: Szóval szerintem ez az egész dolog, a Kossuth Rádiónak ez a kísérlete csattanos válasz erre a fajta finyogásra, hogy ez minek.
1: Jó, csak hogy az a lényeg, hogy, hogy lesz-e értelme csinálni megint, mondjuk most tényleg mondok egy számot, hogy 1 millió forintért csinálnak egy irgalmatlanul jó rádiószínházat, lehet, hogy kettő, mert a Bede is visszafinomodott, hogy eddig kaptak itt egy 120 milliárdot, akkor most kapjanak, most figyelj, mondjuk 12-t mondott egy számot, és hogyha jó, mert annyiból is lehet, mert ez nagyobb, mint a nem tudom én RTL-nek, és akkor majd kapjanak még, vagy duplát. Ezért csak, hogy ezt a hányaveti pazarlást, ezt a izért, ezt felejtsük már el, hogy mindig a kállamista hazaviszi a sorozatra, nem tudom mit. Most mondtam valamit.
3: Várhegyi Attila megmondja, hogy kiviszi hazalót.
1: Láthatatlan emberek ebben az országban, akik a Habonyok meg a Várhegyik, érted, akik ne csak a nevét, mert egy ideig a Simicska is ilyen volt, hát aztán végképp eltűnt. Hát, hogy voltak ilyen emberek, akiknek nem mondtad ki a nevét hangosan, érted? Nem? Nem mondtam.
3: Nem.
2: Nem.
3: Szóval szerintem elég jól példázza azt, hogy
1: Várhegyi
3: ugye a közös...
1: Mondjam, tovább is van, mondjam még, ez a sok, bocs, ez a sok ember, csak jön föl, de bennetek is ez a 16 év, nem?
3: Ne, hallgass többet Kossuth Rádiót és kevesebbet. Nem tudom, most van.
1: Jó, én nem idegesítem
3: magam. Én teljesen kicsakkoltam most közéletből, igen. És azon gondolkozom, hogy igen, ennek van értelme, igen, ezek a műsorok én nem tudom, értelmet adtak az időnek, és még visszamenőleg is azt gondolom, hogy eszembe jut. Amikor, mit tudom én, hát jártam egy-két órára, hogy hallgattam párszor egy Dudasi Máriát, nem egyik elhúnyt, és amúgy nekem az az eszmetörténeti dolog elég unalmas volt, de most Mihancsik Zsófiával beszélgetett 95-ben, és ez az asszony az elmúlt 16 évben egyszer sem szólalt meg ezeken a helyeken, most már ugye nem is lehet visszahozni, de hogy hiányzik ebből a 16 évben, hogy az ilyen jellegű emberek mit gondoltak, vagy miről beszélgettek, vagy ki hogyan dolgozta föl. Most volt valami, mit tudom én, ott van például a rádiójátéka, Ja, és vicces, hogy a Szilinek legyártották ezt a horgászos cuccát, és berakták.
2: És utolsó pillanatban vették észre, hogy ki a szerző.
3: És amúgy meg.
1: Hát, tényleg.
2: Az vicces.
1: Tényleg. Igen. Ezeket... Szóval lehet ezzel menjünk, hallgassuk régi rádiójátékot, és ezért csak kirajzolja a hiányt, és bemondják azt, hogy ettől eddig, na ezt, amit most hallottuk, ezt például eddig lehetett leadni, azóta meg nem lehet leadni, és akkor ott, hogy miért? És akkor nagyon sok ilyen van, meg ez ugyanez megy máshogy a parlamentben, ez a fejreolvasás, ráolvasás, ezért. Tegnap elindult az új köztársasági elnök, az első beszédében azt mondta, ami szerintem, amennyit én csak olvastam, de így mindenki azt mondta egyöntetően, hogy fú, öcsém, ez így kell.
2: Az 13 és fél perc érdemes meghallgatni, igen, azt az első mondta, beszédet, amit elmondott.
1: Igen. És azt, hogy nem lehet gyűlöletre országot építeni, most nagyon nagy a gyűlölet, minden oldalon megy a cekkeresnénizés.
2: Nagyon jól kiegyensúlyozott beszéd.
1: De hogy szerintem tök izgalmas helyen vagyunk, és nagyon fontos, beszéd. Hogy milyen álláspontot veszünk föl az igaz beszéd, az igazságtétel, a parancsolj.
3: Hello.
2: Jó reggelt.
0: Szevasztok, én annyira élvezem ezt a 0-24 hangjátékot, hogy szinte szorongok, hogy 20-a után hogy cseszik majd el, és amúgy Fogságot például nem olvastam annó, és így hallgatva tényleg egyszerűen, na, szavak nincsenek rá, hogy mennyire ilyen az igazi, azt hiszem, ez Jézus sztori is részben. És iskola határon hallgattam, ami meg a szakmámat illeti már, hogy a legszarabb költő vagyok ebből, egy Váradi Szabolcs válogatásnak. Sziasztok!
3: Hello.
1: Hát így, szia, és közben szia. Meg áruló is, hogy már nem minket hallgat szépen.
3: És azért arra is jó ez az egész, hogy szerényé teszi az embert, és nem olvasom a sártását. Jó van, ilyen szeretünk azért.
2: Nagyon jó edukatív jellege is
3: De az,
2: van.
3: Hogy komolyan, Ottlik Géza iskola határon, hát milyen hatalom az, amelyik 16 éve keresztül félrakja Ottlik Gézát. Tehát, hogy az mit gondol a magyarságról?
1: Így van.
3: Meg mit gondol egyet?
2: Illetve azok az intézők, azok az emberek, akik oda voltak rakva, mint szerkesztők, vagy műsor igazgatók, vagy bármik, azok, amikor így elindulnak, és önállóan döntéseket hoznak. Igen. És akkor ugye akár a hatalomnak, akár az elvárásunknak, a vélt elvárásunknak való megfelelésnek a kényszerében azt gondolják, hogy akkor ők lesznek a cenzorok, és lettek is, és az a tényleg csodálatos, hogy ez eltűnik.
3: Na, hello!
4: Sziasztok, ápoló vagyok. Én csatlakozom KGB-hez. Én az elmúlt 3 hétben nem hallgattam annyi Kossuth Rádiót, vagyis az elmúlt 20 éve nem hallgattam annyit, mint az elmúlt 3 hétben. És a Tilosnak köszönhetem ezt indirekt módon, mert amikor egy jó darabig nem működött a stream, amin szoktam hallgatni, akkor elkezdtem kapcsolgatni a rádió közt, csak úgy vakon, és rákapcsoltam a Kossuthot, nem is tudtam, hogy ez az. A kocsiba ültem, és nem láttam odáig, csak mert a másik szemüvegem volt rajtam, és...
3: Elég az hozzá.
4: Megdöbbentem, mik vannak, és tényleg
1: valami
4: jó.
1: Lehet,
4: hogy ebből kiindulva kéne egy harmadik rádiócsatorna, egy állami, ahol csak irodalmi művek hangzanának el. És akkor nem csak a régiekből mazsolázni, hanem csinálni rendszeresen újakat is.
1: Hallgatja a Kerényi az adás, úgyhogy figyelj, adjak egy tanácsot, lehet fölhív és csinálható.
3: Igen, csak drága műfaj hangjáték.
4: Sőt, a Tilosba is kéne több hangjáték.
1: Az van, nagyon nagy lesz a pofám, de a srácok erre utaltak. Tehát, hogy a Tilosnak tényleg nincsen konkurencia, mert Kossuth Rádió is volt az elmúlt 30 vagy nem tudom, 40 évben mióta csináljuk, és valahogy a Tilos az mégis olyan, hogy annyi embert érdekel, annyira van radar alatt, amennyire, de hogy azt csinálunk, amit akarunk, de hogy nekünk tényleg nem konkurenciánk. Se a Retro Rádió, se a Kossuth Rádió, se a Bartók Rádió, hanem itt van, ezt csináljuk, és kész. És tök jó, hogyha Tilos rádiósok hallgatják közben a Kossuthon az Ottlikot.
4: Ja. Jó, csak arra céloztam, hogy a Tilosban is több hangjáték kéne.
3: Na, csináld meg!
1: Csináld meg, de jó legyen!
4: Például ti minden második adásotokat felajánlanátok erről a célra?
3: Nem, mert milyen kurva jó.
1: Igen. Engem te el fogsz lupolni, kicsi gyerek!
3: Meg most, hogy ugye sokat lógtunk nyáron, megnéztem azt a Uszkve 100 egy órás interjút, és hát ebből bocs nem adok. És örülj neki, mert hogy amíg nem voltak normális emberekkel, normális izgalmas beszélgetések a közszolgálati médiában, addig itt megvannak.
1: Igen, 14-es Mundrucó, hallgass meg, ma olyan, mint az Ottlik a Kossuthon.
4: Igen, na jó, nem csak gúnyolódok, hanem
2: nincs
4: is. Hát jó. Bürdőkatlan Fesztiválon megnéztem a Grecsóbek páros előadását.
1: Nem mondhatsz rosszat, mert lesz a Margón.
4: Láttam, hogy most lesz a Margó is, ezt akarom mondani, basszus, hogy ezt
1: na, mindenkinek vezesd, ajánlom, hogy csináld a reklámot, jól van.
4: Csütörtökön délután jó. Nézzék meg Salföldön a bányában. Grecsó Beck, állati jó.
1: Szuper.
4: Könnyed csal a szemedbe, még neked is, András.
1: Na, ott fogok egy sírni, ott fogok állni az első sorban, és rád gondolok.
3: Saját magán nem tud meghatódni.
2: Zokog,
1: de én fél úgy sírok, mint
2: annak.
1: Ha kell, ha nem sírok.
3: Az... Sűrni na, jó. Az legalábbis nálunk a mindegy gyerekeimnél a lejátszás, az nagyon szépen beépült a kaláka utáni időszakba. Uh-huh. Úgyhogy köszönjük szépen egy zenei szünettel, kedveskedünk nektek.
1: Még egyet mert hagy lehet, sehet, még egy gyors
2: gondolatot?
1: Gyors gondolatot.
3: Na, csak nem a tiédet. Csak
1: kértem,
3: nem a te gondolatod, aha. Majd a tiéddel zárunk. Akkor hello.
1: Jó, hello.
5: Sziasztok, mert hogyha elérkeztünk az a pillanathoz, hogy dicsekedni lett a fesztivál élményekkel, akkor nekem van egy unbeatable élményem a múlt hét péntekről.
3: Parancsolj!
5: A Cure nevű zenekart Vilniusban, egy erdő közepén, szabadtéren.
3: Ú, és a Forestet leadták?
5: Hát nyilván. Nyilván, de...
1: És annyira őszintén öregszik az ember, nem? Én bírom, ahogy öregszik, ahogy ő elbródisodik.
5: Igen, és tehát Editke néniként apostrofáltam őt, tényleg megjelenik a körvezetőjeként.
1: Csodálatos.
5: Lejti azt a hihetetlen táncát, teljesen
1: igen, egy ilyen fésületlen házmester néni, egy ilyen nejlon pongyolában. Ez csodálatos.
5: A basszerosuk az meg mint egy állat, úgy néz ki. Tehát ez is egy ilyen 60 éves csávót, ki van gyúrva, mint izé szákása, és izé tetoválás, és gitározik, és izé. De az egész élmény ez egy ilyen nagyon nosztalgikus is volt, ilyen búcsúzós, ilyen David Bowie-s, Black Staros, de ugyanakkor ott volt, ez az egész, ez a természet közepén vagy, a háttérben, tehát dancszínpadkép, meg minden, meg fújják a füstöt, meg lézer, meg nem tudom mi, de azért a háttérben az, hogy fújja a szél a hangot, fújja a szél az erdőt, a lombokat, a fenyvest.
1: Ah, és a szél.
2: Jaj,
1: fogadjuk, hogy alkoholmentes sört ívott mindenki.
5: Nem, a litvánok tudnak inni, tehát a litvánok rendesen tudnak inni, minden erjesztett kombucsát, igen, azt is lehetett inni, meg szájdert, de kiváló lágeret.
1: Kézműves szappant ettél ma? Köszi szépen, beszélünk, visszajövünk a közszolgálatba, köszönjük szépen.
5: Puszi,
2: szevasz.
1: Szóval én azt szeretném mondani, hogy ha lehet egy jó javaslat, itt egy pro bono, innen a Tilosból a közszolgálat felé, Gyuri hallod, hogy szerintem arra kéne odafigyelni, biztos már szetekbe jutott, de ezt így ki lehetne tűzni célnak, hogy az a rohadt sok fiatal ember, ezek a 20 évesek, akik elmentek tömegével szavazni, és tele volt ott mindenük az elmúlt 16 évvel, hogy azok is legyenek a célcsoportja az új közszolgálati rádiónak. Nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni 20-26-ban egyáltalán. Nem tudom, hogy ide, hogy értelme lenne, abban biztos vagyok.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük, András.
3: Ezt adom. Mindjárt jövünk.

0: And now.
1: Funk szó, bravo.
2: Na, hellosztok. Ez most szar zene. Hát sajnálom, Katóka.
1: Kinek a pap, kinek a papné.
2: De most ezt a Darkóra írta már?
0: Meg a paplan.
2: Is tudom.
1: Kinek a paplan.
2: Buka séd, ez mióta rossz? Na, minden.
1: Miért lenne rossz?
0: Na, most ízlésről vitatkozunk.
1: Igen.
2: Hát, vagy, non ez disputant.
1: Vagy halottról jót, vagy semmit?
2: Vagy ne cesse ezt.
1: Vagy,
0: ne cesse
1: vagy ezt. A hányház annyi szokás?
0: Annyi
2: Filérbe szokás. Lesz a forint. Na jó, gyerekek, hát szóval.
0: Igen, igen.
2: A nyárból még van egy kicsi, nyomjátok meg.
1: Így van. Egyre viselhetőbb lesz, és...
0: Hát már ma reggel is viselhetőbbé vált a nyár.
1: Törekedjetek arra, hogy legyetek szépek, szebbek legyetek nyár végén, mint nyár elején voltatok. Például nekünk ez mi úton, egyre szebbek vagyunk, képzelj. Minden nap szépülünk. Ez a célkitűzésünk, hogy szeptember elején legyünk nagyon szépek, ugye?
0: Uh-huh.
2: Fú.
0: Szeptember esélyre
1: szépen. Melyik szeptember? Mi, az a szép, akinek a szeme kék, ugye? Én ezen dolgozok.
0: Hogy legyen kék a szemed. Engem, jó.
1: Ezt nekem valóban sokat nem kell.
0: Kék a szeme.
2: Én nagyon élvezem, hogy nem, nagyon élvezem ismét, hogy nem hallgatok nagyon híreket, hogy próbálnak behúzni ilyen vitákba, hogy a köztársasági elnök választás az mennyiben demokratikus, meg hogy kell, meg milyen öngolt lőtt a kicsoda. Hol érdekel? Pont ezt akartam, hogy ne kelljen folyton ezzel foglalkozni. Mm. Ez, hogy nem tudom, én nézhessem nyugiban azt, hogy hogy isznak a teraszon a pároloktatóból a csúszkák így fölmászni. Van egy ilyen porlasztós rendszer, és akkor megtalálták maguknak a csúszkák, és onnan így szívják le a...
0: Isznak a csúszkák.
2: Ja, meg, igen, meg az őszapó. Ezt ötösével járnak.
0: Meg a bemapó.
2: Ez egy csodálatos madár az őszapó. Nagyon
1: van a télapó, meg az őszapó.
0: Aha, két jó barát.
1: Meg a... Hát azt ki sem mondom.
2: Szóval érdemes, jobb dolgokkal érdemesebb foglalkozni. Vagy hát becsüljük meg azt, hogy lehet.
0: Úgyis, mint természet.
2: Igen, és mondjuk a haraknak pont ez nem lesz meg az életében. Tehát, hogy az elmúlt 16 évben nem az, úgy kellett, hogy kinyitotta a magyar nemzetet, és cuppogott hozzá, hogy de jó helyen élek. Hanem folyton hergette magát valamivel. Kifejezetten sajnálom és szánom ezeket az embereket.
1: Kigesztizem magamból, pedig a harak nem jó tanácsadó.
0: Hát ez már, igen.
1: Volt?
0: Én tudom, ez már volt.
1: Sajnos eszembe Jézus Isten.
0: Jó, meg a harak napja, de lehet itt ezt még egy kicsit variálni.
1: Zenzen,
0: ha érdemes lenne.
1: És így tovább. Na, mi van?
2: Úgyhogy csupa jóság van.
1: Csupa jóság van. Ívnak a csúszkák az ereszben, vagy mi történt?
0: Csúsznak az ívkák.
1: Így van. A magyar nyelv egy lehetőség.
2: Egy nagy lehetőség.
1: Egy hungarikum. Ezt sose felejtsétek el. Hogy ez így van. Nyáron kultúra, nekem van egy nagyon sok olyan rohadt jó témám, amiről egyszerűen nem fogom elpukkantani.
2: Jó, akkor ne pukkantani.
1: Szeretnék majd erről beszélni.
0: De egész műsoros szuper témát találtál?
1: Nem, de ez ilyen 25 perces blokkok, és most már nem akarom. Mondok egy jót én is, hogyha már ívnak a csúszkák, hogy nekem az egyik nyári nagy élményem az volt, hogy van ez a 1896-os villánk, ami egy csodálatos ilyen tölgyes közepén.
2: Rúppós Rádió Budapest.
1: Ez a magyar történet, ez nem ruppó. Ez egy, ebben nincs ruppó, sőt.
2: Ruppó.
1: Nagy gyönyörű története van benne, van az egész 20. század, meg egy csomó minden van benne. Az a lényeg, hogy van ez a villa, a Fonyódi Budapest villasoron, és ott ilyen hatalmas, hogy tölgyek között van. És hát ezek a tölgyek, ezek ugye élemedettek, és kell foglalkozni velük. Például életveszélyesek akkor, hogyha ott alatt a gyerekek vagy felnőttek mennek, mert szakadnak le a 120-140 éves árok.
2: Fadoktor, van ilyen.
1: És akkor jönnek a fadoktorok, és akkor ilyen nagy családi összefogás, mert közös ló, és azért mindent közösen eldöntünk, és családosan működik ilyen régóta. Úgy döntöttünk, hogy kihívjuk a fa a nagy faszakértőt, aki különböző műszerekkel odajött, és feltérképezte azt az egy fát, ami négy ága, négy, hát ilyen nem tudom, törzse volt, az egyik az, az már levágták régen, három, és akkor úgy elemort, behajlott, tehát egy óriási nagy tölgyről beszélünk. És akkor azt megszakértette, ott és volt, hogy két-három órák keresztül írt egy 25 oldalas dolgozatot, átküldöm csodálatos diagramokkal, mindennel, és megállapította, hogy mit kell vele csinálni. Például fent, már ez kb. 10 év megtörtént, össze kellett kötni ilyen, nem tudom milyen hevederekkel, lent ki kellett, szóval nagy meló volt vele, és akkor kijöttek a faszakértőknek az a neve, hogy arbor, az arboristák, azok, akik tulajdonképpen a fákra tett. Valójában ipari alpinistának indultak 30-40 éve, akinek föl kell mennie magasba, és kell mindenhez is érteni, az ívhegesztéstől, a vakoláson keresztül az ablakmosásig, de hát egy igazi ipari alpinistának egy idő után elege lesz ebből nagyon, pláne, amikor divatja és keletje lesz az úgynevezett fa, a fával való foglalkozásnak. És ezek a iszatosan szimpatikus, jó testű, tök helyes, Magyarország különböző részeiről származó csávók, így felhúzzák magukat a fára, hárman vannak fönt, ez azt jelenti, hogy egy ilyen kis kosárban, ami hát nem van kényelmes, így egy 4-6 órát vannak fönt, lent van másik kettő, az egyiknek a várandós felesége is, mert szeretik azt, hogyha fönn vannak a fiúk, néznek fölfelé, húzzák fel a különböző dolgokat, cserélik az eszmét, és eldolgoznak így mondjuk másfél napot azért, hogy egy darab fát meg lehessen menteni. Brutálisan sokba kerül, bemondom, hogy több mint 8 kiló, de az a hála, amit ők éreznek azért, hogy mi nem vágattuk ki ezt a fát, hanem hogy megmentjük, ahogy ezek beszélnek a fáról, amilyen szavakat használnak, ahogy az egyik mondja a cigi és sör szünetben lent, hogy, és akkor ott a mit, amilyen strandon, ott a büfé, és azt ki akarta, azt a fát, és mind a három másik is tudja, hogy ott van egy ilyen gyönyörű szép fa, és akkor mondják a platántól a izéig, annyit dolgoznak, hogy mondtam, nálunk ezt nagy nehezen befért és elvégezték, majd másnap már rohantak föl Budapestre, hogy a tűzijáték előtt végig vizsgálják a Gellért-hegyi faállományt, hogy mi az, ami esetleg veszélyes lehet, mert egy ilyen törzs, azt mit mondott, most nem akarok hazudni, de szerintem 18 tonna. Egy törzs, ebből van három. Most egy ilyen elindul, vagy ennek egy része elindul, és akkor összekötik, és akkor vannak azok odvak, azok a veszélyesek, meglátja az odvak, és a hú, ennek nem örülök. És akkor kér egy létrát, fölmászik, elkezd kopogtatni, belemegy, centiméterrel megment, ehhez is ki kell hívni megint a műszereseket, hogy ezt megnézze. És akkor itt van Gerilla Arborista, az egyiknek a cége, jönnek a sztorik, hogy ezt miért csinálják, hogy csinálják, és egy ilyen, egy, nem tudom én, nagyon-nagyon meghatározó élmény. Úgyhogy ha van fátok, vagy most arra gyűjtsetek, hogy ne kelljen kivágni ezeket a fákat, mert tényleg nagyon klassz emberekkel lehet találkozni, akinek többek között, vagy leginkább ez a dolga és az élete. Jól is élnek belőle, szeretik is ezt az egészet, és szuper élmény volt, arboristák.
2: Köszi, nagyon tetszik. Nekem a gyűrűk urából a kedvenc lényeim az entek, akik a beszélő fák. És egy helyben vannak, és más bölcsek, és máshogy telik nekik az idő, meg az egy nagyon, nagyon megragadott az a nép, meg annak a szemlélete.
1: Igen. Hát mi ebben az Iván, a 10 millió fa, hát mozgalom, erre gondolok, hogy az ültetés,
0: hogy ültessetek fát, vagy locsoljatok fákat.
1: Ne vágj ki minden fát.
0: Legalább néha. De hát ez
1: már
0: lazíts egy fél órát, de Az is egy teljesen jó mozgalom, hogy a közeledben levő közterületi fákat gondozásba veheted.
1: Bizony, kell gondozni.
0: Tehát, hogy kimehetsz két vödörrel, a víz felhasználás az nincsen már, korlátozva nem is volt, ha csak Budapestet nézzük, és akkor elkezdheted gondozásba venni, vagy befogadni egy-egy fát.
1: Darus trakkal érkeznek. Sajnos elromlott a drón, és nem kapta kölcsön a haverjától, mert hogy érted, nekik ez fölküldik a drónt, hogy levideózzák azt, amin dolgoztak másfél-két napig. Különböző pozícióban fotózzák, hogy milyen gyönyörűt csináltunk, hogy visszahúztuk a... És
2: ilyen szuper, volt, ilyen lett.
1: Szuper. Azt mondja a csávó, hogy, és mondom, ezt mennyi időközönként kell, hát azt, hogy ezt 10, akár lehet, hogy 20 év is, de hát ezt én úgyis mindig ellenőrzem, mondom, minőségbiztosítasz. Azt mondja, ellenőrzem, hát ezek az én fáim, és így minden évben én visszamegyek, a tulajok sokszor nem is tudják, hogy megnézem, hogy hogy vannak.
0: Aha.
1: Tadám! Szóval így.
0: Szép.
2: A jó hír, András, hogy az ősszel muzikba kerülő, de szerintem már a Miskolci Színefeszten is műsorra kerülő Mami Blue című filmben a Vilmányi Bennett, az egyik főszereplő, a Főkertnél dolgozó.

0: akkor az többek között 100 év is. Egyrészt ugye helyben van, tehát attól függ, hogy ezt most ide szúrod le, vagy New Yorkba, hogy itt egy 100 éves fa, 100 év, ezért mondja a Nyikom is, hogy most, tényleg van is egy 30 éves fának, szerintem mennyi az értéke? Mondom, mit tudom én? Figyelj, szerintem mennyi? Az 30 év. Az 30 év. És hát ez pont így van, hogy itt vannak ezek a velünk élő tetves történelem.
1: Tetves.
2: Igen, szia!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok!
3: Van jó lenne, amiről beszéltek, hogy fadoktor, meg ember, aki ért a fához. És az MVM-nek ezt kéne használni, mert hogyha egy ilyen vezeték alatt megnézitek, hogy vannak vágva fák, az a kőkemény brutalizmus, mondjuk, mit tudom én, ha úgy vágnák körmet, hogy egy-két új perc is lefigyel, körülbelül, hogy így vannak ezek gondozban, és senki nincsen elkötelező ezért, és tudod, hogyha rosszul vágnak egy fát, akkor az ilyen betegség melegány, és így lefertőz kb. Mindent a környezetében. Mondjuk, mit tudom én, monilia, tudod, ami egy ilyen nem szellős lombkoronában felüti a fejét, és akkor ott az egész faluban ilyen osz, és minden más fa is ennek a sorsára jött pont emiatt. Nagyon szép dolog ez a fadoktorság. Én sem is már kezdem megszokni óra, hogy ez a személyet ez így nagyon távol van még, tök jó lenne, hogyha lenne, de itt a gyönyörű, mit tudom én, 200 éves töltyfát is kockába vágják, azt eltüzelik, szóval. De hogy azt nincs gatteres, érted, mert pont azon szemültünk a haverokkal, hogy nincs egy kurva gatteres, mert nem tudunk szép faanyagokat fölvágatni, ami rengeteg van nálunk, csak nincsen hozzá szemlélet, meg gatter. Minden megy a tűzre.
0: Mi az a gatter?
3: Viszintes elrendezésű, vagy ilyen kötött pályás, vagy mozgó, de szalagfűrész. Hát ami deszkát csinálja, ami IKEA-ban
0: lehet. Ja, jó.
1: Amivel
0: jó,
1: így szép egyenesre.
0: Hát én egy
3: igen, mert van egy csomó olyan anyagtól, ami gyönyörű. Szóval ilyen, most a legtriviális, hogy gyönyörű töltfáink vannak, de itt vannak gyümölcsfák, van nyír, van egy csomó olyan faanyag, ami nemesnek mondható, és hogyha így fölvágod deszkára, és vársz 2 évet, akkor mondjuk a piaci értékét 10-szerezed. És... De hogy ideig nem jutunk el, mert kocka, tűz, paf, szociális fa, szociális fába felvágják.
0: Figyelj, most már a Vitézi tegnap elrendelte, hogy a MÁV-nál, vagy hol legyen kertész, tájépítész, mert az nem pálya, hogy hogyan írják ki a fákat a vasutasok, és akkor így, úgyhogy szerintem mindenki vegye a sorsába a kezét, vagy fordítva, és telefonáljátok be a Kádár titkárságra, és ha kockafát látsz, akkor írjál, és beszél le.
3: Jó, nem, a gazdasági vezetővel, mert amúgy tök jó srác. Ő is azt mondja, pont ugye ebben van ő is ír ezért. Hát érted, hogy ilyen kis pont meg vagyunk ebben, de amúgy nagyon jó lenne, hogyha igen, tehát általában a fákhoz való viszonyunkat ilyen fundamentálisan, akár alkotmányos szinten is szabályoznánk, mert az, hogy úgy vágják, mint a répát, azt amikor meg kéne segíteni rajta, vagy telepíteni, akkor jó magyar mondás szerint van a bajnak, nincs gazdája, szóval azért a faültetésnél nem áll a sorban az emberek, csak amikor
0: jó, amikor elindítjuk itt a Margit-szigeten ezt a nemzeti hajnali tájcsit, akkor egy kicsit megfűszerezzük, és kifelé mindenki hozzáér egy fához, és eltölt 1 percet, és akkor más lesz a viszonya a...
3: Hát vannak országokon, ezt nem tudják már megtenni, tudom erre mondani. Nálunk, mert most ha fölnézek a domboldal, akkor ebben a szép száraz nyárban egy 10%-os
1: pusztulás, vagy
0: Nógrádi testvérem, hogy legközelebb valami jót mondjál, mert mindig mondod ezeket, én tudom, hogy mekkora szopó a természet és a vele való együttműködés, de hogy már mondjál olyat is, ami jó, nem csak az, hogy te leszemetelj.
3: Amikor itt az egészet is bejárjuk, a világot csak az ötérve, az tök értékelhető, de most nagyon kritikus. Most így, hogy tudod, a leggyönyörűbb ebben a térben az volt, hogy volt patakunk meg vízünk. De az nincs.
1: Az eltűnt szintén, ugye?
3: Annak eló. És nem úgy néz ki, mintha bármilyen potens lépés történne, vagy emberek gondolkoznának erről, vagy mit tudom én. Következő szem az erdőtűz lesz, és most én azon gondolkozok, hogy mikor kell adni a petrót. Melyik az én, melyik az időszak, amikor
2: már... Hát a tűz előtt még.
3: Igen, tűz előtt, de igen, mert szóval, hogy a víz eltűnik a rendszerből, akkor nagyon kiszolgáltatott elválik ez a tér, és most voltam emlék az Alföldön, hogy ilyen tanyavilág, mert mit tudom én, hát
0: katasztrófa turizmus.
3: Ezelőtt már olyan porszán ez volt, hogy ott
0: persze.
3: Azt sem láttam.
2: Szóval. Hát Balatonfelvidéken, ha elmegy egy traktor, az elég messzire

0: látszik.
1: Igen.
0: Borzik.
1: Igen, de ugyanez Somogyban is, ott is jártam.
2: Mindenhol.
1: Sok helyen járok az országba, de az Alföld az tényleg nagyon kritikus.
3: 10-20 év alatt visszaszerezzük a talajvizet, nyugi.
1: Egyébként igen, 10-20 év alatt.
0: Valahol ott kell lenni ennek a rohadt.
3: Nem engedjük ki az országból, megtartjuk, igen, hogy itt maradjon, és ezzel lesznek elfoglalva az emberek, nem pedig az, hogy mit térkövezzenek le. Mert ez egy gyönyörű, szép, igazságos, szép magyar jövőnek nézünk elébe. Köszönjük szépen.
1: Megcsapoljuk a vizeket mindenhol.
3: Jó van.
2: Hello.
3: Telik múlik a idő, bár a szekér halad, 5 percünk
2: van hátra. 5 percünk van hátra.
3: Kultúra.
0: Végig arról pofáztunk.
2: Egyfolytában erről beszéltünk, menjünk Margóra, az egy ajánlat.
3: Gyorsan, csütörtök, Begrecsó, Tompó Andrea, Kemény Zsófi, Pető Péter, lassabban mondom, péntek, Tóth Marcsi, dalszerelő, Pogány Indulóról, Anima, Infragandi, akkor mindenképpen gyertek, táncolunk reggelig. Szombat, Fábián Tamás, Háj, Lovasi, Fehér Boldi, Lovasi 2. Uh-huh. Már neked mondott valamit, Salföld.
2: Micsoda, a legszebb magyar szavak az lesz, ugye?
0: Bánya.
2: A Lovasinál.
3: Igen.
2: Az jó.
3: Igen. A Lovasi, az is kevés az idő, ugye azt is majd szeptemberben visszatérünk. Én elolvastam a Flash-t, a David Szalai.
2: Na ezt akarom én is mondani, én elolvastam.
0: Én nem, milyen jó.
3: Simán megeszed te egy nap alatt, szerintem, hogy max. Kettő
2: és nap alatt.
3: Arról, amit beszélni, úgyhogy ha úgy adódik, akkor jó. Hajrá. Én a Lacit kértem kölcsön.
2: Érdemes.
0: Én vettem valakinek ajándékba, de pont reggel megkapta, aznap reggel. Azt csináltok, lett víz? Meg lett a víz?
2: Nem, nincs víz.
3: Én
2: ez egy másik, igen, ez erről is lehetne beszélni 20-25 percet.
0: Lehet, majd, amikor visszajön a talajvíz lesz.
2: Egyszer csak majd biztos
0: de
2: lesz.
0: De most felfüggesztettétek?
2: Persze. Hát túl drága ez a tipmix.
3: Drágám, hol a kutat?
0: Hány méternél adtátok fel?
2: 32-nél.
0: És hogy jött előtte botos ember?
2: Nem botoztunk, nem veszőztünk, de...
3: Mert látod, ez a gond, mert nem hiszel, biztos, mert nem hiszel az ősi tudásban.
2: Igen, mindenki ezt mondja nagy szakértelemmel.
3: Anyámat kihívtad volna, olyan ingapálcája van, hogy ő ott megmondja, hogy hol van a víz.
2: Aha.
3: Csak mondom neki.
2: Jó, hát lehet, hogy erre
3: is. És fele annyit csináljuk családilag, mint akit te kihívtál.
2: Jó, akkor egyszer majd legközelebb ő is majd tiszteletét.
3: Anyukám az ágyat kiigázza otthon, hogy jól tudjál aludni, és ez pro bono, mert a haverom vagy, csak mondom.
0: Azért nézzetek bele pár hónap múlva.
3: Igen.
2: Talán. Mégis.
0: Jó, de ez még csak a szonda tett. Igaz, nem az van, hogy amit az ember kútként ismer, azt fúrják ki, hanem csak egy ilyen jóval vékonyabbat nyomnak le, nem?
2: Hát ez nem az a klasszikus, amit úgy képzelsz el, hogy ott vannak ilyen nagy ilyen, nem ilyen nagy beton gyűrűk vannak, hanem egy bizonyos méretet fúrnak le. Ez azzal a technikával készült, amivel a geodéták is, vagy a geológusok is dolgoznak, szóval nem fúrták, és, hanem ilyen szelvényeket vettek ki, amiből látni lehetett a talaj összetételét. Hát képzeljétek el egy régi, egy 1960-valahányos gyártmányú Csepel teherautót, amire föl volt téve az egész szerkezet, dízelmotor, reggel 17:30, beindul, és az megy, és akkor naponta ment egy olyan 6-8 órát, attól függően, hogy 38 fok volt, vagy már 40, és akkor szedte ki ezeket a darabokat. És ameddig ilyen márgás, agyagos volt, addig oké volt, de az olyan 20 méter körül eltűnt, és jött a mészköves rész. És ez a mészköves rész az lassú volt, és reménytelen, és ezután az történt, hogy akkor tanácskoztunk, hogy meddig érdemes ezt csinálni. Mert hogy a mellettünk levő kertben is volt egy ilyen néhány évvel ezelőtti kísérlet.
3: És?
2: Hát ott 120 méternél mondták, hogy nem.
3: Hát akkor bátor vagy, igen.
2: Igen. És, de a másik kert, ami fölöttünk
3: van,
2: egy kicsit magasabb dombon van, igen, mert ugye ezek szőlőhegyek.
3: Igen.
2: Ott 50 méternél olyan forrást találtak, ami a mai napig adja a csodálatos vizet. Na jó, persze, igen. Az igen.
3: Okosba.
2: Aha.
3: Fel se fog tűnni.
2: Hozod a csövet?
3: Nem, jó. Nem szállt.
2: Ásod az árkot?
3: Nem érik meg.
2: Jó.
3: Ebben a szép magyar filmben, a Naplementében, amikor, mint Amerikában, amikor az olajat keresték, és akkor egyszer csak megindul a víz, és akkor mosolyogsz. És
0: na húzzuk.
3: Lehet a
2: fekete arany, igen.
3: Folyt köv.
0: Csókolunk bennetek.
2: Szervusztok.
3: Csak így tovább, cső.
0: Jaj, nem ezt akartam. Szevasztok!
2: Csáó!
0: Bukacsaka.

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását elülső-hátsó él és egy farok része adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG. Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvezőbb-e a csőhálózatban a távhűtés alapelvét megfordítva hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő Ambient Loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Kubit.
2: A neandervölgyek és a gyenyi szobályok mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztettek ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európában és Ázsiában irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-el Afrikában. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeni szobályok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperorganikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlen a homo sapiensekkel, hanem a gyeni szobályokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.

0: Because
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
2: Igen, szervusztok, kedves rádióhallgatók! Nem felvételről, hanem élőben megyünk. Augusztus 12-én vagyunk itt a Tilos stúdióban. Én Csabi vagyok, a pult ezen oldaláról.
3: Én Peti vagyok, a pultnak a túloldaláról éppen.
4: Sziasztok, Szabi vagyok az asztal felől szintén, és a vendégünk Balogh Péter gazdálkodó geográfus, aki az ELTE földrajz és történelem tanári szakán végzett, majd az ELTE földtudományi doktori iskolájában szerzett abszolutóriumot. 2000 óta Tiszamenti nagykörűben él és gazdálkodik, ahol a táj működését és a fenntartható tájgazdálkodás lehetőségeit gyakorlati gazdálkodóként is kutatja, mint egy 40 hektáron. És 2022-es asszányom már létrejött a vízválasztó mozgalom, aminek ő a kezdeményezője és elnöke, és a munkának a középpontjában a tájvíz visszatartás, illetve az alföld vízháztartásának helyreállítása és a fenntartható víz- és tájgazdálkodás áll. Jól mondom, Péter?
5: Igen, abszolút. Ez így. Ez olyan most, ugye most, hogy így mindenki szakértő lesz egyébként is, hogy ezek a információk igazak, de még ugye hiányosak. És az interpretálásuk, illetve hogy hogyan érti az ember, mit ért belőle, majd a közönség, az még érdekes. De ez már nyilván inkább előre mutat nálam, tehát a témára koncentrálok, vagy ahhoz képest jegyzem meg.
4: Az elmúlt időszakban elég sokat hallottuk a víz szót nagyon sokféle kontextusban. És hogy az a kérdés, hogy például az, hogy a Duna alacsony vízállása mit okozott a paksi erőmű kapcsán, az mennyire mozgatott meg téged, hogy itt az idő, hogy előrelépjünk, vagy előlépjünk egy olyan javaslatcsomaggal, hogy hogyan lehetne átalakítani Magyarország vízgazdálkodását, mert azért amióta megtörtént például a Tisza szabályozása, nagyon átalakult az ország, nagyon átalakult az alföld.
5: Igen, hát ez engem annyiban mozgatott ez meg, hogy nagyon megmozgatta az országot. Engem ugye 30 éve mozgatott meg körülbelül ezek a dolgok, még Paks nélkül. Én a Tisza ártéren nőttem föl, úgymond Szolnok alatt, és utána az egyetemen jött egy ilyen, hogy én akkor, nem is tudom, tehát ez így szervesen alakult, hogy akkor meg akarom menteni a Tiszát, akkor az egyértelművé vált, hogy az emberek is benne vannak a Tisza tájba. Ugye a Tisza az számomra tájat jelent, nem folyót, meg most már nem pártot, hanem a tájat. Erről érdemes egyébként beszélni. A táj az nem tájképet jelent, hanem tájműködést. A folyó, nagyon hamar rájöttem ugye a földrajz szakon, hogy sokat segített a természettudományi kar, úgymond ehhez, ha már így említve volt, hogy a folyó önmagában nem tud létezni, pont az a baj, hogy külön választották a folyót a tájától, így mondom, az ártereitől, így egyik sem működik a kettő közül. Tehát se a folyó nem működik, mint csatorna, se a táj nem működik a folyója nélkül az alföldön, és az összekapcsolás, tehát ennek a szeparációnak, a gátakkal való átjáratatlan töltések, vagy elválasztásnak aktívátétele, tehát a kapcsolat aktívátétele azt tudja hozni a megoldást mindenféle szempontból, nem csak a kis vízre, hanem a nagy vízekre is egyébként. És ezzel a koncepcióval én 2001-ben jelentem meg tudományos szaklapban, mikor a doktorimat kezdtem egyébként, és azóta foglalkozom ezzel, és így érünk akkor a Pakshoz, meg a Mosthoz, hogy egy kicsit nehezen kezelem azt, ahogy ráébred a társadalom most erre, vagy tényleg egy ökológiai teljesen analfabéta társadalomra most így rányílik ez az összeomlás, így mondom, vagy polikrízis, vagy ökológia, és akkor innentől ugye a fogalmakat is nehéz használni, mert ki mit ért alatta, illetve tapasztaljuk, hogy nem, a fogalmi szinten nem értik az emberek, illetve értik félre. A legegyszerűbb fogalmaink is például, hogy árvíz vagy ártér, az nincs meg, tehát rosszabb, tehát megvan, csak rosszul. Duzzasztás, Ausztria visszafogja a vizeket. Tehát az, hogy mínusz 28 centi, az több, mint a mínusz 128, azt nem tudják az emberek vízállás tekintetében. És így nagyon nehéz hát edukálni is, amit ugye régen ismeretterjesztésnek hívtunk, meg egyáltalán nyilatkozni, illetve a nyilatkozatokat olvasni. És akkor most bejött ez az AI ráadásul, meg az AI vezérelt, vagy által gyártott, vagy azzal segített ismeretterjesztő videót az influenzásokkal, és akkor születnek ilyenek, és akkor nekem is jön, hogy jaj, de jól elmondta, hát igen, elmondta, csak hamis. Tehát, hogy látszik, hogy egy szélesen össze van szedve, sokat dolgozott vele az algoritmus, összegerebészte, egy intelligens ember csinált belőle egy műsort, nagyon vaskosan, hogy most kell beszivárgási tényezőt nem hagyva, ha tetszik, tehát egy gyorsan, szépen el van mondva, érti a Z, meg a W, meg nem tudom milyen zenegeneráció is, de éppensége hamis, tehát hogy nem jut el a mélységekig, látszik, hogy a mélyebb összefüggések nincsenek meg, másfél hét alatt nem lehet kiképezni szívsebésznek, vagy akár geográfusnak sem az ember magát, így a YouTube egyetemen se, és hogy hiányoznak a mélységek, és bizonyos információk vagy összefüggések hiányoznak, és emiatt hibás végkövetkeztetésre jut. És akkor innentől ezt tudja az ország, vagy most már akkor értem, hát nem jól érted, és innen jönnek azok, és akkor tényleg végére is érek, hogy na akkor elkerülhetetlen a duzzasztás például, de hogy akkor milyen, tehát semmilyen cizelláció nincs meg, és így nagyon nehéz akkor ebből úgymond visszajönni.
3: Na, elhangzott ez a mínusz 28 cm és mínusz 128 cm. Én se tudtam volna, hogy ezt hogy kell helyesen érteni. Nekem az jut eszembe, hogy régen volt vízállás jelentés a rádióban. Legalább az emberek napi szinten valami módon hallották ezeket. Nyilván ez most már inkább egyfajta internetes mémé változott, az egykori vízállás jelentés. Lehet, hogy ezután ugyancsak bejön a köztudatba. De például itt mínusz 28, mínusz 128, hogy kell ezt érteni? Legalább egy fogalmat, vagy egy adatot tegyünk a helyére, hát ha ez sokaknak segít.
5: Nagyon jó, köszönöm. Kacsincsunk ki akkor a régebbiek felé, hogy akkor a hajóvonták találkozása tilos.
3: Igen.
5: Köszönöm, akkor megvan. Tehát erre utalunk, hogy a vízállások, és hogy hogyan mínusz egyáltalán. Tehát ez egy valamikori esetleges pont, vagy egy valamikori legmélyebb, de nincs fix, mondjuk tengerszintfeletti magassághoz kötve, és már hogy egymáshoz nincs kötve, nyilván ez ki van szintezve, de nem az, hogy ez egy, nem hasonlítható össze az esztergomi vízmérce, mondjuk a budapestivel, illetve igen, de nem mechanikusan, na így mondom. Hogy, és akkor van egy valamikori nullapont, nyilván elvileg a fölött szokott lenni a folyó, de ott tartunk, pont a medermélyülések miatt, és akkor erről majd külön kell beszélni, hogy mínuszos vízállások már most vannak, hát a Tiszán annyira, hogy az év nagyobb részében mínuszos a vízállás, és mínusz 300-on van mondjuk a Közép-Tiszán, tehát 300 centivel, 3 méterrel van egy egykori nulla alatt, de nem azt jelenti, hogy a talaj alatt, vagy a meder alatt, hanem egész egyszerűen nem tették át, tehát a 150 éve mondjuk meghatározott nullapontot nem írták át, mert a szakma belőlek pontosan tudják, hogy ez mit jelent, és a vízmérci adatokat saját magához lehet viszonyítani, ez most legyen annyi elég, vagy ami a fő lényeg, hogy a mínusz 27 az pont 20-szal több, mint a mínusz 47. Tehát, hogy az több 20 centiben nagyobb vízállás. És a vízhozam kapcsán, hogyha a meder mondjuk mélyült 20 centit, akkor ez ugyanaz a vízállás vagy vízmennyiség, ami ilyen vízállást okoz, ha tetszik vízhozam, akkor még egy fogalmat behozok, ami azért magyarul azért elég jól érthetők ezek, vagy arra lehet hagyatkozni. Tehát a mínusz 48, az 2026-ban ugyanaz a vízmennyiség, mint a mínusz 28, mondjuk ezek az 80-ban, mondjuk Paks kapcsán, de úgy tudom, hogy 80 centis különbségek vannak, vagy azokat emlegetik. Tehát így, de akkor nem tudom, ez így kicsit
3: tehát bonyolult. Tehát magyarán a medermélyülés miatt a számok, tehát
5: igen,
3: a mínuszba pont
5: is tudnak menni, igen. Ez saját magához képest viszonyítható, tehát a budapesti mérce a budapestihez.
3: És miért mélyülnek a medrek? Tehát mi az okolnak?
5: Hát akkor innentől ez földrajz, vagy hát környezettudomány, meg hát mérnöki, és akkor már így akkor utalok arra, hogy tényleg arról van szó, hogy nem tud egy szakma dönteni ebbe, és nem egy szűk vízműszaki mérnöki kérdésről van szó, illetve amennyiben arról van szó, hát annyiban rossz a helyzet, tehát az rontotta el, mert hogy akkor bízzuk a szakemberekre, hát milyen azokra a szakemberekre, akik mentén tönkrement a rendszer, tehát úgymond ide jutottunk, úgy gyümölcséről ismerszik meg a fa, tehát hogy a szakembereink meg a szakszabályozásunk mentén jutottunk be ebbe a helyzetbe, és a Zsák utcába merre van előre, hát visszafelé. Tehát, hogy itt nagyon óvatosan kell ezzel a szaktudásokkal bánni. Beszéltünk az ebben a köztudásokról, vagy köztudatlanságról, na most a szakemberek tudása itt is. Tehát pont ez a feladat, és innentől pszichológiai a kérdés, vagy a feladat, hogy, hogy hogyan tud nem megsértődni az identitásában, nem megtámadnak érezni magát az ember, vagy a szakember, amikor azt mondjuk, hogy na hát baj van, tehát másképp kell tudnunk. Tehát, hogy ha ugyanazzal a tudással nem fogunk, vagy ugyanazt az eredményt fogjuk elérni, nyilván ugyanazon rendszeren belül, és itt van a feladat, hogy kilépni tudni a mederből, mondanám, tehát a rendszerből. Az egész, és innentől szemlélet, hozzáállás, értékrend, világnézet, és pszichológiai kérdés.
2: Hogy kihagyjuk a politikai és gazdasági oldalát, ami miatt ez itt tart. Azt gondolom, hogy nem a szakemberekből van hiány, hiszen a 10 millió vízi szakértő és foci szakértő és minden szakértő országa vagyunk, és valódi szakembereink is vannak, ahogy mondtad, de valójában itt gazdasági és politikai érdekek, illetve meg nem tett és meg nem akart lépések vannak előttünk.
5: És egyéb politikai szempontok.
2: Igen, hát ugye a nehézség az az, hogy most itt vagyunk, vannak kérdéseink, vannak válaszaink, de senki nem lép sem erre.
5: Na hát igen, és ez a fő baj. Na most akkor azért ennek a blokknak a jegyzetében azért legyen az benne, hogy szerintem igenis háromra addig tudunk úgy azért számolni Magyarországon, három az igazságnak, akkor legyen három felelős és tehetős, lehetős ágazat, vagy réteg, vagy akit szereplő, akit én megneveznék. Ugye kézenfekvően a vízügy, azért mégiscsak a vízügyekért felelős. Talán meglepő, de hát, ha nem, az agrárium. Tudnék, a területet ő birtokolja, ő kezeli. Az agrárium rendelte meg a víztelenítést.
2: Bocs, ez mi az agrárium?
5: Agrárium a mezőgazdaság, bocsánat, nagyon jó elnézést.
2: Általánosságban?
5: Na most, nagyon jó kérdés. Mondanám, hogy a terület használat, de itt beleértendő már az akkumulátorgyár telepítéses is, vagy az autópályaépítés, tehát hát, minden dolog tájhasználat, ami közvetlenül érinti a tájműködést, a táj mintázatait, de leginkább nagy felületen a mezőgazdaság az, ami pláne Magyarországon, de akkor agráriumnál tágan értelmezve az erdőgazdálkodást beleértem, ami egyébként meg nagyobb részt egy szántóföldi gazdálkodás, csak nem egy évente.
2: De úgy tudom, hogy nincsen évente. Felelős miniszteri, vagy politikai, vagy hivatalos tevékenység, vagy felülbírálat ezekkel kapcsolatban. Tehát, hogy a probléma az talán abból is fakad, hogy az agráriumot, vagy a tájat, a földterületet nincs rendelkezés, hogy hogyan kellene kezelni.
5: Ó, hát abszolút van, túl sok is van. Tehát az agrárium az egy nagyon-nagyon szabályozott rendszer.
2: Nem tehát úgy tűnik, hogy ez sikeres lenne.
5: Nem sikeres. Sikeresnek nem sikeres, illetve nem hatékony, vagy nem megfelelő a jelenlegi körülményekre, de itt mondom azt, hogy ezek a körülmények voltak már 100 éve is, csak nem vették őket tudomásul. Tehát és akkor itt egy rendszerkritika, vagy korkritika, mert odáig kell visszamenni, és akkor ez megint fájó, vagy megint furcsa, de ezért nehezen érthető az egész. Mert az egész kontextusunk az, ami megbukik. Tehát én ezt úgy hívom, hogy modernizmus. Tehát ez egész hozzáállás, aminél az agrárium például ennyire háttérbe szorult, a GDP-s világgazdasági, vagy ebben a mostani közgazdálkodási modellben ugye játék ágazat, néhány százalékkal vesz részt egy országnak, egy modern fejlett országnak a GDP-ében, az agrárium például, miközben 100%-kal vesz részt mondjuk az árnyék előállításban, vagy az oxigén előállításban, hát, vagy az élelem előállításban, vagy a víz megtartásban. Tehát ez a területhasználat, tájhasználat, amiről beszélünk, aminek a kulcsszereplője az agrárium, mondom kettős értelemben is, hogy egyrészt ő rendelte meg a vízek elvezetését, aminek ez lett a következő. Erről majd még beszélünk, hogy miért, hogyan, természettudományosan. Másrészt az agrárium tudna adni helyet a vizeknek, mert az, hogy a Dunán átfolyik egy csomó víz érintetlenül, az nem segít rajtunk, tehát itt meg az, hogy hogy vagyunk a vizek országa, vagy víznagyhatalom, hát vízátfolyási nagyhatalom vagyunk, tehát átfolyik rajtunk itt egy jelentős vízhozam érintetlenül, nem segít az országon. Ezt is még ki lehet bontani a 2 órába, vagy annyi, amennyi. Ez a lényeg benne, hogy az agrárium így, mint fő területhasználó, tehát a vízügy agrárium, mint ágazat, és a politika, amit említesz, igenis a politikának kéne a közösségi érdekeket és az ágazatok feletti érdekeket átlátni és képviselni, merni azt mondani egy-egy ágazatnak, hogy nem így, hanem úgy, mert hogy vannak ágazatfeletti közösségi érdekek.
2: Hát ugye a politika mellett a gazdasági érdeket kihagyjuk, tehát ugye a magyarországi földbirtokosok jelentős része az EU-ból felvett földalapú támogatások miatt nem felelős föld használattal, feltetőleg ez is oda vezetett, ahogyan ezek a vízháztartási problémák kialakultak, de talán ezt is jobban tudod, hogy ez hogyan...
5: Ez abszolút így van, tehát itt ez a szabályozásos díj, tehát ez most ugye tartozunk ebbe az EU-ba, akinek van egy KAP, ugye ez magyarul jó hangzik, közös agrárpolitika, és még angolul is sapka. Tehát, hogy stimmel, tehát igen, ez, és most ott tartunk Magyarországon, hogy a jövedelemnek a jelentős, illetve a stabil részét ez adja, ez most hektáronként olyan 70-100 ezer forint.
2: Erről mit lehet tudni, mert lehet, hogy egy csomó hallgató gyerek nem tudja pontosan, hogy mi ez. Ugye egyrésztről azt tudjuk, hogy Magyarország földjének jelentős része kevés magyar ember, esetleg külföldi ember kezében van, és ugye kapnak agrártámogatást, amiben benne van az, hogy úgy is hagyhatják a földet, ahogy van, vagy csinálnak valamit akkor.
5: Nem,
2: hogy van ez?
5: Hát pont nem, tehát van egy művelési kötelezettség, de ezeket ügyesen nem kijátszani lehet, hanem mindenesetre ad egy pénzügyi biztonságot, úgymond, és azért az egész azért kellett az elején 40 éve, amikor ezt kitalálták, egy valamikori 40 éve, mert hogy élelemhiány volt még a 60-as években Európában, és azt kellett támogatni, közben akkor már ez a virtuális, meg hamis világgazdaság, vagy ez a gazdaságrendszer elindult, ahol ugye a mezőgazdaságot kevésbé lehet becsapni, mert mégiscsak egyszer van nyár, egyszer tél egy évben, tehát nem lehet csak úgy letöltögetni a hasznot a tőzsdéről, vagy ugye bármi, ahogy egyéb gazdasági ágazatokban, hát ne felejtsük a közlekedtetés például, vagy a kutyakozmetika, nem tudom, nagyobb arányjal vesz részt most már a GDP előállítás, mondjam, hogy a szolgáltatásos díjot beszélgetnek, mint a agrárium maga, ami termeli az élelmet, meg a vizet, meg a sivatagot, meg ilyeneket, tehát mégiscsak mondom itt arról van szó, hogy hamis ez az egész GDP-s rendszer, illetve ebben a hamis rendszerben kellett egy ilyen kompenzáló, hát szabályzó és pénzügyi eszközrendszer tényleg, ami szebb időkben az EU költségvetésének felét elvitte, nagyságrendileg ez így van, vagy hogy erre fordítodott, hogy az európai mezőgazdaság, meg gazdálkodók, és ugye itt nyilván társadalmi, népjóléti, meg pont tájképi, tehát ami az európai kultúra, kinéznek az európai kultúrtájak, na ennek a fenntartása, hogy ne menjen el Dél-Amerika irányába, ahol a business as usual visz mindent, vagy a szerint még hatékonyabban gyarmatosítódik be, hogy így fogalmazzak, minden, ami a természet lenne eredendően. És na mindenesetre erre szolgált volna így, hogy az élelemtermelés mennyiségi biztosításának annak idején, azóta ez úgy változgat, meg most már túltermelés van, éppen tavaly, meg az idei év nagyon jó a világpiacon, például gabonából egyébként, amennyire nagyon rossz Magyarországon. Tehát ez ugye nyilván ok arra, hogy hogyan, miért nem kell nekünk mennyiségi buta gabonatermesztésre úgy hagyatkozni, hogy annak a mellékterméke a sivatag lett, úgymond. Tehát simán lehetne természetesíteni, pont a kapra egyébként hivatkozva, mert ez most már ugye mindenféle zöldítés, meg környezeti klasszikus európai szempontoknak köszönhetően, és megfelelően ad jövedelmet az, hogyha egy tájműködtető mezőgazdaságot csinálunk, tehát az a tézis, az a vízválasztó tézis, hogy a mezőgazdaság elsődleges terméke a táj maga, nem a tájkép, hanem a tájműködés, az a feladata, hogy a tájműködés, az eredendő tájműködést fenntartsa, az a fajta gazdálkodás viszonyulása traktorjaimmal, ahogy a gazdálkodó teszi azzal a tájával, ez annyit jelent, hogy minden tájrészletet arra kell használni, amire való, tehát még egy mederbe víz legyen, és ne pláza, vagy golfpálya, vagy parkoló, vagy napelempark, vagy bármi, vagy a Csernozium, a Feketeföldön a jó term, ne ott legyen a napelempark, vagy az akkumulátorgyár. Tehát, hogy ezek mind ilyen szakmai területfejlesztési kérdések és alapelvek szinten van hülyén, rosszul csinálódva, úgymond. De, és itt ez a lényeg, hogy ez a pénzügyi és jogi szabályzó eszköz, ez pont alkalmas arra, hogy úgy is meg lehetne csinálni, hogy az emberek kénytelenek legyenek normálisan gazdálkodni, és az érje meg nekik. És akkor ez a tézis, vagy ez a gyümölcsünk ebbe, vagy ez a lejegyzetelendő. Tehát, hogy megvan az a, nem kell valami nagyon újat kitalálni, hogy na hogyan tud, mi az az eszközrendszer, amivel ki tudnánk azt kényszerít, vagy meg tudnánk azt oldani, hogy a gazdálkodó úgy normálisan gazdag, legyen helye a víznek, az érje meg neki, nem menjenek traktorral a fővárosokba, stb. Na most van egy ilyen eszközrendszer, ez a közös agrárpolitika, azon belül is a zöldítések, meg a mindenféle környezetorientált részei, ezt a megfelelő pénzeket, tehát még több pénz se kell hozzá, csak úgy kéne ezt elosztani, szabályozni, stb., hogy egy alföldi gazdálkodó mondjuk, vagy egy dombvidéken ugyanez, mert a mai napig mennek ezeknek a vízes területeknek a tönkretételei, elszántási, nem vízesként való használata. Tehát nagyon lassan fordul az óceánjáró, haladgatunk, de hát ez a tempó nem lesz elég a megmentődésre. Igen.
4: Az afrikai barátaim rendszeresen elszörnyűködnek, hogy milyen időjárás van Magyarországon. És
5: milyen jó, nem?
4: És hogy azt mondják, hogy ez nem embernek való. Igen. Ez a vidék, ahol én élek, és hogy menjünk vissza Afrikába, mert az mennyivel élhetőbb.
5: Hoppá.
4: De hogy itt vannak például ezek az elképesztő hőhullámok, amik terhelik az országot, a várost, de az agráriumot is, hogy mondjuk egy megfelelő víztartalom, az mennyiben tudná megváltoztatni ezt a tendenciát?
5: Nagyon fontos kérdés, és ez alapvető, hogy amíg a Kárpát-medencébe kivezették azt a rendszer elemet a rendszerből, ami a hőmérséklet szabályozására való, egyszerűen fizikailag, természettörvényileg, tudnik a víz az ötszörös fajhőjével a szárazföldhöz képest, kivezették ki, nem volt könnyű, de 100 éven keresztül kőkemény munkával ettől megfosztották, ettől a rendszer elemtől a rendszert. Onnantól nyilván a szélsőségek növekednek, egyébként amit most is tapasztalunk, a végtelen száraz levegőben most hűvös hajnalok vannak, abszolút gyönyörű csillagos égbolt, legalábbis nálunk vidéken, és nagy kisugárzások, tehát őrült nagy nappali felmelegedést, és hideg, viszonylag hideg hajnalok, tehát nagy napi hőingás, tipikusan a száraz, arid, száraz vidékeknek a jellemző éghajlati jellemzői ezek, és egy már ott tartunk, hogyha Afrika irigykedik, hát igen, Kairóval vetekszik most egyébként a budapesti adatok, meteorológiai adatok.
0: De ott legalább van felhő.
5: Igen, azt mondta, az a különbség, hogy felhő, az egyik helyen felhős az ég Kairóban. Igen, tehát hogy na, valóban ez a helyzet. Én csak annyit mondok, hogy ugye van a globális klímaváltozás, hiszen egyébként globálisan tevődött tönkre a felszimbolitás és a tájműködés eredendő tájműködés, a víz hőmérséklet puffer, tehát maga a pufferoltság, tehát a tározás és utána a fokozatosan kiadódás, akár a melegnek a tárolása, akár a hidegnek, tehát ezek rendszerek sérültek, tehát ezért nő a szélsőségek globális szinten is, vagy legalábbis a lokális hülyén működtetések összeálltak globális katasztrófává. Azt gondolom, de itt nagyon fontos nekünk itt arra kell tekinteni, hogy rajtunk mi múlik, és simán látszik, hogy nagyon múlik rajtunk az, hogy milyen a vízgazdálkodásunk, tájhasználatunk. A tájhasználat alatt értem a víz- és mezőgazdálkodást, a mezőgazdálkodást alatt értem a mindenféle ilyen agrárius, tehát beleértve az erdészetet, halászatot, ilyeneket, hogy ez milyen, azon nagyon sok múlik. És az, amikor megjön az adat, hogy a Kárpát-medence sokkal gyorsabban növekszenek a szélsőségek, vagy ez a klímaváltozás hatásai jobban érik a világ átlaghoz képest is, akkor azt kell látni, hogy ez csak annyit jelent, hogy jobban tönkre lett téve a világ átlaghoz képest az a rendszer, ami egyébként mérsékelt működést biztosítana ennek, híresen jó lett Kárpát. Ugye Európa híres kertjeként emlegették azért a Kárpát-medencét a középkor.
3: Nekem most egy történet jut eszembe, ami nem biztos, hogy teljesen úgy igaz, de minden esetre egy anekdota. Állítólag Mária Terézia idejéből, vagy Mária Terézia korszakából maradt fönn az a történet, hogy tervbe vették, hogy a Balatot le kéne csapolni, és a helyén lehetne talán kukoricát, nem tudom mit termeszteni, milyen jó lenne, és a magyar nemesség, akkori magyar nemesség ellenállása, illetve a törvények be nem tartása vezetett oda, hogy igazából a Balaton még mindig létezik úgy, ahogy. mi vezetett oda, mi volt az oka annak, hogy a folyókat szabályozták, illetve lecsapolták az ártereket. Mert hogy úgy tűnik, hogy az a fajta szemlélet, ami a Mária Terézia korában a 18. század második felébe megbukott, minthogyha egy másfél századdal később, vagy egy bő száz évvel később teret nyert volna, mondjuk másfél száz évvel később teret nyert volna.
5: Hát igen, így tűnik, igen. Tehát a modernizmus jön be. Én úgy hívom, foglalkoztam ezzel, tehát van egy előadásom arról, hogy akkor a modernkori folyószabályozás mechanizmusa, és akkor tényleg a gyökérokoktól a megvalósulásig, és ez egy nagyon szép ábrába lefektetető, úgy néz ki ennek a közepe körülbelül, a koncepció, hogy nehogy a vízzel borított területek használatlanok, tehát bejön a 18, a Dunához a 18, a 10, a 19. századot benéz ide a modernizálódni akaró ember, és azt látja, hogy a vízzel borított területek egyrészt sokan vannak, másrészt használhatatlanok.
3: Na, milyen értelemben használhatatlanok? Na most ez mit jelent?
5: Nagyon fontos ez, a modernizmus mércéje mérve profit termelésre nem annyira alkalmas, uh-huh. Kevésbé gyarmatosíthatóak. A gyarmatosíthatósági mutatójuk rossz. Úgymond, bármilyen furcsa, de ez így áll meg. Ugye ez a gyarmatosítás kora, ne felejtsük el, mennek Afrikába, a gyémántbányákba a erősebbek. Ugye itt az osztrákoknak, vagy ennek az osztrák birodalomnak nem maradt már Afrika annyira, úgyhogy befele kellett. Egyébként mindenhol van befele való gyarmatosítás, ez a társadalom belül is igaz. Tehát így jön létre a kapitalizmusban a gyarmatosított rétegek, meg a gyarmatosítók. Saját társadalom belül is. Na most Magyarországon ez térbelileg is megvan. Az Alföld itt volt arra, hogy zabolátlan és ugye híresen rebellis, meg egyébként a török alól pont felszabaduló vidék. Na most ez a felszabadulás, ez ugyancsak gyarmatosítást jelentett már 18. században is, ugyanúgy, ahogy 1945 után. És a gyarmatosítás az a tőkés gazdaságba való becsatoltságot jelent. Vagy olyan egy kicsit megállnánk, mert az otthoni maráimat kell menedzselni telefonon.
3: Menjük ezzel, menjük ezzel.
5: Tehát, hogy de akkor folytatom minden, mert ez egyébként hosszabb.
3: Jó, amúgy is ilyenkor szoktunk egy zeneszünetet tartani.
5: Igen, de ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan jön létre ez a modern szabályozás, és lássuk át, és nagyon örülök, hogy ilyen mélységekig, ilyen szépen beleugrottunk fejest a közepébe.
4: Akkor tartsuk egy kis marhamenedzsment szünetet. Balogh Péter a vendégünk, és a vízről beszélünk, és a víz magyarországi szerepéről.
2: Igen, ez itt a harmadik utas, és a zenei összeállítás ma a Gázoljunk a vízbe című dal különböző feldolgozásairól fog szólni.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk Balogh Péter, a Vízválasztó Mozgalom elnöke, alapítója, életre hívója. Szóval, hogy is van ez a belső gyarmatosítással?
2: Igen, tehát hogy a modernkori szabályozást keressük, ami folyó és egyébként gazdasági szabályozás is, tehát itt egyrészt műszaki, másrészt jogi szabályozásra ugyanúgy, ahogy a modern nyelvben ez a szó véletlenül használódik, tehát mind a kettőre értjük, és azért lesz érdekes, mert a megoldás is ebbe az irányba van, tehát a jogi szabályokba kell majd helyet teremteni a víznek, ha tetszik másképp csinálni, mint hogy 200 évig most csináltuk, a Balaton lenemcsapolástól kezdve most a körbebetonozásáig, stb. Mindjárt eljutunk ide, és műszakilag meg pedig meg kell teremteni, hogy fizikailag ki tudjon menni, legyen helye, tehát megfelelő vízhozamok a megfelelő helyekre kivezetődjenek, mert hogy itt egy szabályozott vízkivezetésről van szó, vízkormányzásról, nem középkor, nem malária, nem tudom, tehát ami szokott esetleg lenni az emberek tudatában, hanem itt kétféle szabályozás van. Az egyik mondjuk, és akkor leginkább mondjuk az árvízvédelemmel lehet illusztrálni, hogy lehet az árvíztől mentesíteni, megvédeni a településeket úgy, hogy nem engedem ki a vizet, tehát harcolok ellene, kemény gátokat, falakat építek, és igyekszem közte tartani a vizet, és akkor megmentem, ugye így is mondják, hogy mentett oldal, tehát a víztől megmentett oldal, megmentem a területeket, és van a mentetlen oldal, a hullámtér, a gátak közötti rész a folyóval, és akkor ott minél gyorsabban, minél hamarabb menjen el a víz. Na ez volt most ugye ezt érezzük. Ennek lett az az eredménye, hogy annyira jól sikerült ez a vízelmenesztés, hogy most már nincsen sehol, mert közben a területen kint keletkező vizeket pedig belvíznek nevezzük, belvízkárnak, és kiszivattyúzzuk, csatornákat építünk 40 ezer kilométer hosszan, és szivattyú, tehát ott is 100 éven keresztül ment a harc, hogy nehogy legyen kint víz, na hát sikerült. Na ez az egyik módszer. A másik az, és ez az új, és itt kell meglassulni, és kinyitni a tudatokat, hogy a gátakat átjárhatóvá tesszük, marad a gát, marad ez a lefolyási potenciál, tehát le tudjuk vezetni a többletvizeket, de minden egyes többletvíz millimétert, ha tetszik, vagy köbmétert kivezetünk a tájakba szabályozottan, tehát nem úgy biztosítom az árvízi biztonságot, hogy nem vezetem ki, hanem úgy, hogy kivezetem. De nem a falu főutcáján keresztül gátszakadással, hanem előre megtervezett módon és utakon, zárható zsilipekkel, stb. Szabályozható rendszeren keresztül a mélyfekvésű területekre kivezetem. Hát én most felmutatom azt a domborzati térképet, ami ugyancsak nincs benne a köztudatban, de az Alföld nem azt a lapsimaságú terület, hanem jellemző szintek mozaikos hálózata, medrek, erek, árterek hálózzák be, és magaspartok. A települések nyilván jellemzően a magaspartok egyébként szélein fekszenek, mert ugye lakni nem lehet a vizes területen, de élni és megélni annál inkább. Európa első élelemtermelő kultúrái 8000 éve, ezen körös kultúra, meg tehát ezen az alföldies, vagy alföldi ártéries vidékeken születtek, maradtak meg. Tehát ez abszolút életkamrák, stb. Tehát ezt a tudomány föltárta, akár régészeti, vagy bölcsészeti szinten, akár természettudományi szinten. Tehát ki lehetne építeni egy olyan gazdasági rendszert és műszaki rendszert, ami megoldja a többletvizek kivezetését, és a mezőgazdálkodás az igazodik ehhez. Tehát nem kiszárított, nem egy olyan mezőgazdaságot akarunk csinálni, és akkor innentől óvodai szinten lesz nonsens, hogy levezetjük a vizeket, létrehozunk egy mezőgazdaságot, majd annak vízpótlást kell valahonnan találni. Hát nem kell levezetni a vizeket, és akkor már is ő a táj megoldja az egyébként a saját maga etetését, itatását, bármilyen furcsa, nyilván elég hatékonyan oldotta meg, itt az evolúció alatt kitalált, hogy legyen, nagyon jó a biopotenciája az Alföldnek, na ez az, ami összeomlott a termelékenységig egészen, tehát most már a mezőgazdaság omlik össze amiatt, hogy hülyén csinálja, felélte a saját létfeltételét, akár a talajéletet, akár a víz, mint feltételt. Tehát itt nagyon erősen változtatni kell, és lehet, ennek csak az az üzenete, hogy lehet. Most akkor nem a történeti szálon mentünk végig, de ez a lényegi része, hogy a modern hozzáállás egyáltalán az, hogy az az értelmes, ami szántóföld, az a termőföld, ami szántóföld. A Balaton úgy nem jó, mert úgy pocsolja, az lehetne szántani, egyébként akkor még búza volt a sláger, még a kukorica csak később jött divatba, de igen. És ahogy a Balatont nem csapolták le, úgy az Alföldet viszont igen. Az nagyon sok balatonnyi vizes vízes élőhelye, de ez is megint egy, nem tudom kinek mi, jó, hogy a bibicek meg az ődruhásokat. Nem, tehát itt arról van szó, hogy ez a víz az, ami kell az élethez. Tehát ez a gazdálkodáshoz is kell. Vagy nem lehet külön választani, hogy gazdasági igény, meg ökológiai vízigény. Hát mi a fene tartja el a gazdaságot, ha nem az ökológia? Tehát most, és ez innentől 21. század, és innentől kéne az elmúlt 100 évnek nem hiába eltelnie, és itt kéne esetleg a kommentariátusnak is, vagy a szakembereknek, tehát aki most klasszikus vízlépcsőt emleget mondjuk az alpoki szakasz alatt, tehát Magyarországon, mert hogy az Alpokban is van ilyen, vagy az alpesi, vagy a meredekebb lejtésű területeken is van ilyen, ha tetszik, ott elrontották, akkor itt miért nem. Tehát hogyha most a 21. században még aki ilyet emleget úgy kézenfekvő, meg van nagyon maga biztos, hogy csak ez a megoldás, azzal hiába telt el az elmúlt 100 év, illetve hát szűklátókörű. Tehát szakmailag azt látja, amit 100 éve benne van a rendszerben, és nem tud tovább jutni, mondanám, hogy csőlátásos, vagy hát vízlépcsőlátásos. És ez a nagy betegség.
3: Egy nagyon picit csavarjunk a drámaiságon ebben a történetben, azért, mert itt sok minden elhangzik, és az hallatszik, hogy ahogy mondod, hogy te ebbe benne vagy, és belülről mondod, de nagyon sok olyan ember van szerintem a Magyarországon, aki a jelenlegi Duna vízszint csökkenés, illetve a Paksi atomerőmű energia csökkenése, energiatermelés csökkenése miatt került képbe egyáltalán azzal, hogy nincs víz. És emlékszem, hogy tavaly nyáron, ahol én lakom, csőtörés miatt az utcába elzárták a vizet, jött a lajtoskocsi, ki kellett menni vinni a vizet, és az a fél nap, amíg ez a probléma elhárult, az gyakorlatilag felért egy katasztrófával. Szóval magyarán föl se tudjuk fogni azt, hogy mi történne akkor, ha egy reggel úgy nyitnánk ki a csapot, hogy nem, hogy most átmenetileg órákig nincs víz, hanem mondjuk hetekig nincs víz. Na és én arra lennék kíváncsi, hogy egyrészt ez a folyamat ugye nem most kezdődött. Nyilván itt, amit mondasz a vizek elvezetésével kapcsolatban, ez közrejátszik, a klímaváltozás közrejátszik. De jelenleg, ha így áll a történet, ha a szekerünk ebbe az irányba tartana tovább, akkor mi az, ami várható lenne a Duna vízhozamába, akár a Balatonéba, az Alföldébe és az ivóvízkészletekbe? Tehát, hogy értsük azt, hogy mennyire sürgős, mennyire akut ez a probléma.
2: Megint nagyon jó kérdés, abszolút. Tehát, hogy itt a 25. órában vagyunk, vagy itt igazából, hát nem is tudom, hogy lehet-e annyira mondani, amennyire látszik természettudományosan, hogy mekkora nagy a baj. Mint hogy a természet viszont pufferolt rendszerek módjára működik, tehát, hogy van egy tározási kapacitása, sokat bír, úgymond, és amikor már látszik, hogy baj van vele, akkor már nem annyira hozható vissza. Tehát akkor már átvált egy másik úgynevezett egyensúlyi állapotba. És itt körülbelül ez látszik, 2020 után a statisztikák nem működnek, ha tetszik, másképp van, tehát akár a csapadék, vagy a bármibe, tehát hogy valahogy átlendült ebbe, és ez úgymond baj. De itt mondom én azt, hogy ha tehát el kell kezdeni legalább segíteni a természeten. Úgy értem, hogy olyan állapotba hozni, hogy hadd segíthessen rajtunk. Tehát, hogy most még mindig a másik irányba megyünk, és ez az irány pedig ez, amit mondasz, sorba, és tényleg a víziközműig is, tehát ott is van egy 100 éves víziközmű hálózat, felújítatlanul, most lehet hivatkozni a rezsicsökkentésre, de attól, hogy olcsóbb volt, vagy nem terhelték rá a társadalomra, vagy az egyes lakosság, attól még lehetett volna vele foglalkozni, tehát ez önmagában megint csak egy politikai bomba. De szakmailag az biztos így van, hogy egészen a víziközműrendszerig, amit választunk le így a városi vízgazdálkodást, a területi vízgazdálkodásról, de ez nyilván szervesen összefüggnek, hogy ez, de egészen legutóbbi időkig ugye kibetonozták a vízfolyásokat, gyorsítani. Jön a nagy csapadék, ugye zivatar, és akkor villámárvíz, akkor gyorsítsuk a lefolyást. Na hát azzal lehet villámárvizet csinálni. Tehát hangsúlyozom, ha gyorsítom a lefolyást, akkor azzal árvízveszélyt generálok, ugye lentebb. Uh-huh. Na most, hogy hol a lentebb? Hát mindig van lentebb, látjuk is az országon is, de hogy térbedileg is van lentebb. A szegedi nagy árvízi katasztrófa 1879, hogy ennek példája, hogy annyira jól sikerült már nem kiengedni a vizet fentebb, hogy aztán Szeged felett, azért mégiscsak elszakadt, elmosta a várost. De az nem a Tisza támadt ott, hanem a hülyeség ütött vissza, tehát a rossz helytelen szabályozás ütött vissza, rosszul megépített és rossz koncepcióba a töltések. Na most ezen javítottak valamennyit, jobban megépítettek a töltéseket, a koncepció maradt, tehát rosszul, jobban is megcsináltak a rossz koncepciót. Na hát nem ez a megoldás, tehát nem fejleszgetni kell a másik tervet, hanem másikat csinálni helyette. egy új szabályozást, új folyószabályozást, ahol van helye a vizeknek, egészen a patakokig, amit mondok, hogy ugye most, még most betonozták ki a medreket, és gyorsították a lefolyást, ezzel nem csak a villámárvíz veszélyt, lehetőségét növelik, hanem egyébként az aszályét is, mert egyszerre fut ki az a vízmennyiség, ami megérkezik. Ez pláne most már ugye koncentráltabban érkezik a szélsőségek növekedése miatt, tehát kevesebb csapadékos nap alatt esik le egyébként a nem sokkal kevesebb csapadék, mert a év végére azért össze szokott jönni a szám, valamennyi mégiscsak, de azt érezzük, hogy az aszálynyomás nagyon megnőtt, emiatt az eloszlás miatt, illetve a hőnyomás nagymértékű növekedése miatt. Minthogy az pedig a párolgási kereslet-kínálat aránytól függ, hogy a nagyon lecsökkent a párolgási kínálat. Tehát nem jut hozzá vizekhez, a napsugárgázás megérkezik kíméletlenül, ennyi megazsúl per négyzetméter, megérkezik ide az országra, az keresi a vizet, amit elpárologtatott, hogy eloszlódjon az a hőmennyiség. Tehát a víznek ez a szerepe, a vízkörforgásnak ez a szerepe, hogy a pénzforgása mozgatja a gazdaságot, és a párnába vetett pénz nem. Úgy a vízkörforgása mozgatja az életet a természetbe egyébként. Mondjuk abban a természetben, amiben a város, meg a városiak is élnek, megjegyzem, tehát nem lehet letölteni a tőzsdéről az árnyékot, vagy a hűvösséget, vagy a vizet, vagy ezeket. Tehát ezt is, itt is tisztába kell lenni, hogy ez miért nem ökológiai, vagy természetvédelmi probléma a bíbicek, vagy az ődruhásoknak a kérdése hétvégenként, hanem ez, és ezért nagyon érdekes ez a időpillanat, mert tehát ez kopogtat az ország homlokán, hogy itt gazdaságfilozófiai kérdésekről van szó egyébként. Tényleg az akkumulátorgyáraktól a mostani energia stratégiáig, hogy akkor hogy oldjuk meg, hogy nem, stb.
3: Az akkumulátorgyárak, hogyha már szóba jönnek, akkor ugye az akkumulátorgyárak legalábbis köztudomás szerint ezek nagyon is vízigényes üzemek. Emögött az a hibás koncepció állt, kérdezem, hogy Magyarország víznagyhatalom? Tehát ez a jól hangzó, de alapvetően, mint kiderült, inkább vízáteresztő hatalom vagyunk, sem mint vízforrás hatalom. Tulajdonképpen akkor emögött ez a, most a gazdasági érdekeket tegyük félre. De ha én úgy gondolok a Magyarországra, hogy mi egy víznagyhatalom vagyunk, akkor ugye azt mondom, hogy gyerekek, akkor ami vízhez kötődik, mi avval árusítjunk. Tehát azzal mi kereskedhetünk meg, azt felhasználjuk gond nélkül, és akkor ugye kiderül, hogy idén, hogy gyakorlatilag a Velencei tó megszűnt létezni.
2: Igen, mindenképpen egy hibás tudás tudhat adni alapját. Ugye az előző miniszterelnök úrnak hangot is adott, nagyon magabiztosan, hát nem tudom, hogy 3 évvel ezelőtt össze körülbelül, de az elég már 22-es nagy aszály után, amikor hát ugye büszkén mondta, hogy már pedig víznagyhatalom vagyunk, és akárhova vezetgethetjük a vizet, hát most nem vezetgethetjük, meg nem vagyunk.

0: nem tudatosan van beleépítve, akár a gazdasági csak tevékenységek hosszú távú tervezésében.
1: Gondolj bele egyáltalán ez a fogalom, hogy erőforrás.
0: Igen.
1: Ugye ez azt jelenti, hogy na ez egy arra való, hogy én profitot csináljak belőle. Tehát ez tényleg ez kétféle természetszemlélet van, illetve egyféle van, és azt kéne leváltani erre a másikra. Mégpedig ez az, hogy a természet ez egy üres buta asztal, ahova nekem mérnöknek, meg a jogásszal, meg a közgazdásszal karöltve, meg kell csinálnom, hogy annak legyen valami értelme, azaz profitot hozzon.
0: Értéke.
1: Meg értéke, jaj, de rossz
0: kine,
1: szó.
0: Kine.
1: De rossz szó, ugye? És akkor ára, az árát, meg az értékét ne keverjük össze.
0: Már haszon is előjön.
1: És csak, igen, csak hogy beárazzuk a természeti erőforrás. Természeti erőforrásnak vesszük a természet működésének jelenségeit, ezeket beárazzuk, és ez arra jó, hogy a gazdagok legálisabban hozzájussanak, megjegyzem.
0: Zárulok. Hát, vagy hogy ne törődhessenek
1: vele. És hogy azt higgyék, hogy rendben van, mert igen. Hogyha ára lesz, akkor majd több lesz belőle, mert nem. Tehát, hogy ez nem így működik, mert sajnos sok mindenben megbukik az Adam Smith-i, vagy egyáltalán ez a modern közgazdaságtan. Ez a 21. századnak, meg a polikrízisnek meggyőzésem a tanulsága, amiről kéne egyébként beszélni.
0: Igyekszünk. Az értelmiségnek. Itt a műsorainkban az antikapitalizmus kéne... különböző ágait próbáljuk megszólítani.
1: Ugye, hogy van, hogy a világ végét nem tudom elképzelni, vagy nem, a kapitalizmus végét nem tudom elképzelni, a világ végét igen.
0: Igen. Szerencsére ez már zajlik, úgyhogy most a megoldásokat
1: tehát,
0: keressük.
1: Ez a baj, itt akkor tudunk, akkor látszódik meg a megoldás, hogyha el tudjuk végképzelni a kapitalizmus végét, vagy egyfajta másféle társadalmi gazdasági berendezkedést, ami nem olyan, hogy erőforrásnak tekinti az életet, olyan gyarmatosítandó erőforrásnak, amikor a tulajdonom azt jelenti a rómaiak szerint, hogy leölhetem, vagy azt csak valamit akarok, hanem ez egy sáfárkodást, gondoskodást jelent, nem az enyém. Ugye erre van, hogy a unokáinktól kaptuk kölcsön, stb. Tehát megvan ennek a kulturális alapja vagy kerete, de hát a gazdaságban ez egyszerűen a legutolsó percekig, vagy amikor még bejöttem a stúdióba, akkor úgy volt, hogy a közgazdászok ezt igenis nem értik. Van környezeti közgazdaság.
0: Hát, hogy nem kezelik, mert ugye a krízis kell ahhoz, hogy ezek a problémák újra és újra felszínre kerülhessenek, és a megoldás keresésben viszont hát már akárhogy is, de a saját érdekeket veszik előre. Most itt a kérdés...
1: Saját érdek, hát a rosszul értelmezett saját érdeket.
0: Hát igen, tehát hogy a cégünk pontosan. Érdeke, a vállalkozásunk érdeke, vagy ugye az unokáink
1: érdeke.
0: Jó, hát
1: én akkor nyitok egy repülési vállalkozást, lehet, van nálunk egy magas épület, onnan lehet indulni, és az másodpercig biztosítja a repülés élményét, tessék jönni. Ugye? Na most ez a rövid táv, meg a hosszú táv, erre mondom, hogy teljesen hamis ez a rövid távosdi. Valami vagy működik, vagy nem, vagy ellenműködő, vagy együttműködő, már hogy a természet eredendő magasabb rendű rendszerévelekhez képest, és itt van a nagy becsapás, hogy a zuhanást ezt repülésként adták elő, illetve értelmezték.
2: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy a folyamszabályzás előtt milyen volt a Tisza világa, tehát mennyivel sokrétű volt mondjuk ott a termelés és a vízgazdálkodás?
1: Ez is nagyon jó kérdés, itt megint abban az a csapda, hogy na akkor elkezdünk romantizálni, hogy akkor hú, bezzeg, akkor milyen jó volt, meg ilyesmi. Én hangsúlyozom, hogy természettudományos jelenségekre, törvényekre hivatkozom én. Tehát ismerjük a néprajz által feltárt ártéri gazdálkodást, András Falvi Bertalan professzor nevét említsük meg, aki definiálta ezt egyébként 50 plusz éve, amikor is kibontakozik az, hogy az archaikus vagy premodern ember az igenis tartamos, fenntartató hosszú távú, akkor megint itt a jelzők ugye érdekesek, hogy ki mit ért alatta, de egy együttműködő gazdálkodást folytatott az ártéren, az ártéries vidékeken, és ez az ártéri gazdálkodás, ez nem elsősorban helyszínt jelöl egyébként, hogy az ártéren gazdálkodik, hanem ártéries módon gazdálkodik az ártéren, mert most is az ártéren gazdálkodnak, csak anti-ártéries, visszaállítós módon. És így, tehát a megoldás is ez lenne, hogy az eredendő struktúra és működés szerint használjuk a tájakat. Na most régen ez muszáj volt így, még az is lehet, hogy nem okosabbak voltak, vagy bölcsebbek, hanem gyengébbek, tehát nem volt náluk a fosszilis energia, hogy ilyen ügyesen felszántsák mindent, amikor a ökörrel saját kézzel szántottak, majd fogta az eke szarvát, akkor nyilván kikerült a sziket, mert ott elakadt, meg nem volt értelme. A légkondis 300 lóerős traktorból nem látszik ez, vagy elbírja, pláne, hogy a tulajé, én meg csak itten bérmunkás vagyok benne. Jó, tehát, hogy így, tehát feltárt az a természetszerű, többhasznú,

0: több hasznú mondanám, hogy multifunkcionális, de hogy mozaikos tájművelés a haszonvételével együtt abszolút fel van tárva a néprajz tudományból fakadóan, de a környezettudomány utána ment, értelmezte, tehát van egy ilyen. Most, hogy ez mennyire tervszerű, ezen lehet, hogy nem is volt, nem is igazi gazdálkodás, mert nem találtuk meg az 5 éves tervekbe a lenyomatait. Hát mi van akkor, hogyha a tervező az maga a tájműködés, és ahhoz nyilvánvalóan igazodik a helyi ember, a mindenkori helyi ember, és abban van, a tájműködésben van, ha tetszik, lerögzítve a működtetési szabályok, és nem találja meg a vármegyei iratok között, hogy már pedig mit, hogy kell csinálni, mert kézenfekvő. Tehát a tudatossági szint meg elhelyezkedés más, a természetes intelligenciát használták akkor, nem a mesterségeset, mint hogy van ilyen, a természetnek van intelligenciája, van egy magasabb rendű működése, szándéka, potencialitásai, és lehet hozzáigazodni. Most én ezt részletezhetem például akkor rekesztőhalászat, vagy hogy a legeltetés mennyire része, szerves része az ártéri gazdálkodásnak, tehát nem csak arról van szó, hogy a vízbe tocsognak, és akkor már madár is elrepült, tehát akkor halat esznek békával, hanem megjegyzem, teknős béka is komoly tétel volt, minden, jó, szóval nem csak a vízi haszonvételek, vagy a vízhez köthető, van olyan haszonvétel, ami nem köthető a vízhez? Hát van a homokozás, vagy a teve fotózás, de ugye víz kell mindenhez, tehát a magasabban levő szántható, vagy jó talajú, hát ez is ugye mire jó a talaj, de hogy ugye pontosan a nagy füves térségek által és alatt alakult ki az a híres feketefő csernozium, ami nagyon jó, az egyébként ugyancsak fűféle gabona termesztésére, és akkor így ugye azokat felszántották, egyébként nem arra való az, hogy felszántjuk, csak fel lehet szántani. Na mindesetre azok is attól voltak potensek, termelékenyek, mert hogy víz volt a környezetükbe. Illetve nem volt elvezetve a víz a környezetükből. Megjegyzem, itt jön be az, hogy ugye itt nem állandó vizekre gondolunk, tehát nem a megoldásban se is, nem mesterséges, állandó víztesteket, ugye, hogy mondja a szakma ugyancsak, ami megint csak egy statikus fogalom, hozunk létre, és akkor itt víz van, itt meg nincs, ugye ez van ugye a klasszikus modern tervezés szerint az egyfunkciósság hibájának megfelel megint, hanem itt dinamikusság van, multifunkcionális mozaikosság térben és időben is, tehát mondjuk egy terület, ami ártéri terület, és kiárad rá a víz tél végén tavasszal, az ott visszahúzódik magától, egyik magától kijön, nem kell szivattyúzni, és magától visszamegy, ahogy a áradás, apadás egy víznyomást, illetve egy visszahúzódást biztosít, ugye ezen a nem túl nagy esésű területen, pont elegendően a domborzat ahhoz, hogy ez megvalósuljon a kiáradás, mondom még egyszer, foszilis energiapumpálás nélkül kifolyik, befolyik a tájakba a víz, és utána lefolyik a tájakról a víz. Mint egy pulzáló szívverése a tájnak ez a vízmozgás, vagy áradás maga, tehát nem betegség, egyébként, hogy a szakkönyvben van, hogy a folyó lázas életjelensége az árvíz, írta 1982-ben az akadémikus. Az árvíz a folyó lázas életjelensége, így. Tehát, hogy ennyire így volt értelmezve, és akkor azt mondjuk, hogy félreértelmezve, és nyilván a szakember, aki nem filozófus sajnos, hanem csak mérnök, az meg ezt követi, és nem teszi fel a kérdést, hogy jaj, hát mi van akkor, hogyha ez nem így van? Mi van akkor, hogyha Tisza nem kínjába kanyargott, hanem funkcióval? Nem átvezetni akarta a vizet A-ból B-be, hogy most mondják, hanem vezetgetni akarta a vizet, és meg akarta tartani a vizet a száraz évszakban, amikor nagyon süt a nap, és mindig is sokkal jobban sütött itt a nap, mint amennyit esett az eső. Tehát bármiféle termelékenység vagy kiegyensúlyozottság, az csak is a hozzáfolyásnak, tehát a másod leesett esőnek, a hegyekben leesett esőnek, az itt árvízként megérkezett másod leesett esőnek köszönhető, csak hogy azt az árvizet akkor be kell juttatni a tájba. Egyébként kialakult ennél az infrastruktúra eredendően is, tehát evolucionálisan, és a kulturálisan is, tehát ehhez hozzáigazodott az ember. Na ez a fokgazdálkodás, tehát az oldalirányú kivezetések, csak hogy akkor a fogalmakat meg a premodern ember-természet viszonyt és a gazdálkodást tisztázzuk. Én foggazdálkodás alatt azt értem a vízgazdálkodási vetületét ennek. Tudni, hogy a fokokon, tehát ezek az oldalirányú medrek, erek, csatornák, amik összekötik a folyó hát főmedrét, vagy középpizi medrét a ártereivel, amik mélyebben vannak, majdnem azt mondom, hogy laposabban, ez az alföld nyelven azt jelenti, lapos-lápos, hogy mélyfekvésű terület. Ezeket össze kell kötni, mert hogy a folyó mellett közvetlenül vannak úgynevezett parti hátak vagy övzátonyok, amik ugye úgy keletkeznek ugyancsak érthetően, hogy az árvíz korra, hogy kilép a víz a mederből, meglassul, és ott lerakja a hordalékát, épít magának egy kis parti hátat, vagy öbzátonyt, amit át kell réselni. Ez megtörténik természetesen is a visszahúzó víz által, suvadásokkal, meg ilyen hátráló erózióval a folyó felől, és így létrejönnek ezek a medrek. Egyébként Marsilli a 17. században egy olasz mérnök ruptúra néven írta le ugye a latinul, tehát szakadás, tehát ezek ilyen szakadások a partfalban. Egyébként láttunk ilyet keletkezni a 2000-es árvíz után Szolnok felett például. Tehát ezek természetesen keletkeznek, de mesterségesen is, ember által is építődhetnek, illetve a természetes keletkezéseket hangsúlyozták a feltárása a néprajztudománynak, vagy a történettudománynak, és akkor innentől foggazdálkodás, vagy egy tudatos foggazdálkodás, és az még a nagy tanulsága, hogy mindegy, és volt ilyen vita egyébként, a Fokok és Déli Bábok ilyen címmel jelentek meg 2000-es években, tehát az előfordó környékén a cikkek, akkor is fellángolt, ugye akkor a nagy vizek kapcsán ez a vízgazdálkodási vita, vagy előtérbe került ez a téma. Tehát akkor elutasította a szakma egyértelműen nevetsége, Fokok és Déli Bábok, mondom így, mert hogy ez nem is emberi csinálmány, mondták, hanem ez természetben, hát ez így van. Na most itt felvetem, hogy mi van akkor, hogyha nem az az érdekes, hogy a természet csinálta-e, vagy az ember. Ha az ember csinálta, akkor szükségszerűen természet ellenes? Hát nem. Ugye, hát miért? És ez a megoldás egyébként, ez a 21. század megoldása, hogy nem az emberrel van baj, hanem a modern emberrel. A hülye ember, a hülye hozzáállással van baj. Nem, 100 ember nem csinál nagyobb bajt, mint egy ember. Attól függ, hogyan viselkednek. Ha az egy ember hülyén viselkedik, egy jetskis, vagy kvados, vagy szemetelő horgász, vagy bármi, az nagyobb kárt csinál, mint 100 normális, aki ott normálisan viselkedik. A normális alatt a természetszerűt értem, ugye? Mert a normális szó az ugye csak azt jelenti, hogy norma szerint, és pont ez a kérdés, hogy mi a norma? A természet elfogyasztása, a GDP növelése, vagy a vállalaton profitja, vagy a stb. Tényleg ez jött ki, hogy most itt minél hülyébben, annál jobb volt eddig, vagy ezek a mutatók, tehát hogy minél egy terméket, ha csinálok, az minél kevesebb ideig van használatban, és minél hamarabb lett belőle szemét, az annál jobban növeli a profitot annak a cégnek, mert hogy újat kell belőle venni, vagy a másikénak, tehát mindegy, mert itt mindenki az összeesküvés része, és vagy pedig kitalálunk valami olyan gazdaságtant, szabályzókat, értékrendszert, amiben mindez visszaáll, mondom, az elrendő kerékvágásba, és szeretjük azt, amit a természet megkínál, és ezt támogatjuk.
1: A chatfalon beküldték a Kárpát-medence vízborított a területeit, csak azért, hogy ezt tekintsük meg, és nem tudom, bármi esélyünk van, hogy ezt újra megközelíthessük, vagy már rég késő.
0: Nagyon fontos megint ennek, ez nagyon érdekes ez a térképet. 1938-ban csinálta egyébként a vízügy, és hát propagandisztikus célokkal, akkor annak az volt az üzenete, hogy lám, hát úszógumival.
1: Milyen csúnya volt.
0: Nem lehetett termelni, nem lehetett azt a modern világot kiépíteni, amire most ugye haladunk, és hogy ezt üzente, és most visszájára fordult, mert most ez az ökológiai szemlélet használja, hogy lám, milyen szép volt, és így. Ez már önmagában baromi nagy tanulság. De hogy ez hogyan pontatlan ez a térkép, ennek megfelelően. Itt ugye statikusan jelöl hát három szint, van világos kék sötét kép, hogy időszakosan meg állandóan víz járta. Itt már pontatlan a térkép. Nagykörű területe például, amely egy ártéri szigeten fekszik ugyancsak 10 000 éve, az például időszakosan vízjárta területnek véve van beszínezve, miközben ez még most is ármentes szint, tehát még most is, illetve nem ármentes szint, azt megtartana annak az eredendő tartalommal, hogy eredendően ármentes szint, amit nem ér el a folyó. Most már ezek is árvízveszélyes területek, mert hogy föl lett dúzasztva oldalirányból a folyó, és 5 méterrel emelkedett meg konkrétan a Tiszai Alföldön a vízmagasság. Az 5 méterre csak definiálom, hogy az mit jelent, Tokajtól Szegedig összesen 20 métert esik a Tisza. Ehhez képest 5 méterrel emelkedett meg, és mondjuk 5 méterrel ment lejjebb, hogy könnyen legyen megjegyezni, a vízjáték. Tehát volt egy 5 méteres vízjáték, és most van egy 15 méteres vízjáték jelmzőn a Közép-Tiszán. Márhogy a nem dudasztott szakaszokon. És na most így például, tehát a statikussága miatt eleve pontatlan módszertanilag, mert ez egy dinamikus rendszer, meg kéne azt mutatni. Egyébként van ilyen térkép, vízügyi térkép is, ami mutatja nyilakkal.
1: Valós?
0: Igen, igen, igen. Tehát az, itt ennek az üzenete, persze ki mit lát rajta, ugye? Mert mondom még egyszer a...
1: Hát én a meg nem művelt, be nem civilizált területeket jó, látom, hát, ugye?
0: De itt meg azt, hogy tényleg, hogy úszógumival lehetett elengedni az óvodásokat az óvodában annak idején, hát most mennyivel jó, mert lehet vinni taxival, vagy mindenkinek van saját autója, több is, még akár akkumulátoros is 20 millióért. Tehát, hogy már a 20 millió az annyit jelent, hogy környezet, az a környezetterhelés, ne értsük félre, tehát hogy nagyjából az ára valaminek, az nagyjából mutatja, hogy mi a környezetterhelése. Na, mindesetre erről a térképről, tehát azt kell tudni, hogy igen, valóban ezek potenciálisan elérhető teretek a folyók által, és ez azért jó, mert ez azt jelenti, hogy van lehetőség legalábbis.
1: De ez nem egy ilyen ideális helyzet, hogy mondtad, hogy ez egy ilyen propagandisztikus térkép, és most én nekem most egy ilyen idea jut eszembe, hogy ó, bár csak újra egy ekkora területű.
0: De lehet így értem, tehát megvan ez a csapdája. Itt jön az, hogy vannak mostani műszaki egyetem által már 10 éve kezdett és bemutatott modellek, a legkorszerűbb GIS, tehát térinformatikai rendszerbe és többdimenziós modellezéssel ki van mutatva, hogy mi az, ami helyreállítható ebből, illetve az az újfajta szabályozás, amiről beszéltem, amikor szabályozottan kivezetjük és aktiváljuk újra az ártereket, a gazdálkodásukat ehhez igazítjuk, és ez a kulcs szó a tájhasználatváltás tehát, még akár a duzzasztás kapcsán is, majd még mindjárt erről beszélnék. Tehát le van ez modellezve, ez egy ilyen, megint akkor egy ilyen népszerű, akkor tényleg romantikus, és pontatlan két irányba is alapja ez a térkép, de tehát így értelmezendő mindesetre, hogyha az miatt van beküldve, vagy úgy vesszük, hogy lám a vizek országa, igen, tehát akkor benne van a potencialitás.
1: De hogy a Tiszának van ilyen vízhozama, hogy ezt valóban így el lehetne hozni, mert ahogy mondod, a vízjátékkal is már volt változás ezóta.
0: Nagyon jó kérdés, volt ilyen vízhozama. A vízhozamok most hát elkezdtek, tehát amikor fele vízhozam van, mint ami az átlagos, igen, akkor azt nem tudja kezelni a tudomány vagy a statisztika. Tehát itt mondom, hogy
1: de ez váratlan volt?
0: Na most, aki tudja azt, hogy a természet, tehát a pufferolt rendszerek elve szerint működik, tehát amikor egyszerűen megtelik és vagy kiürül egy puffer kapacitás, onnantól van egy átdöccenés, tehát evolúciós és revolúciós szakaszok, majd Gábris professzor úgy mondta a 30 éve az egyetemen egyébként, vannak a tájfejlődésben, akkor annak nem meglepő, mert hogy vagy mondjuk egy folyókanyar átvágódása is, hogy képződik az a kanyart, omega, tudjátok, és akkor egyszer csak az egyik árvízni átvágó, egyszer csak, ugye? Mindig minden egyszer csak megtörténik. Egyszer csak kialakul bennem, az nem tudom, az a betegség, de azért masszívan az életmódom mal ugye erre rávezettem magamat. Tehát, hogy így értendő ez, hogy akkor hogy meglepő, meg hogy nem. Tehát van az a szakmaiság, amiben ez meglepő és nem látszott, de van az a szakmaiság, amiben igenis látszott. És szóltunk is, megjegyzem.
1: Igen, azt hiszem, hogy a zene után innen folytassuk, hogy a szakemberek megvannak, a szaktudás megvan, a figyelmeztetés megtörtént, már nem egyszer, nem kétszer, és a zene.
2: Nekem még van egy eldöntendő kérdésem, na, hogy te hogy látod, hogy az ország vízgazdálkodási szempontból menthető? Vagy mind meghalunk?
0: Hát ha mind meghalunk, az nem kérdés, mert ugye megszülettünk, tehát igen. Az a kérdés, hogy amíg élünk, addig mit csinálunk. És itt jön be a mentetőség, el kéne kezdeni legalább másképp gondolni és másképp csinálni. El
2: de
0: kéne
2: tudományos kezdeni másképp.
0: Igen, tehát koncepció van, szuper, igenis van, lehetne másképp csinálni. Tehát, hogy nem az, hogy nincs, nem tudom, a Plutóra az életet, hogy lehet beplálni, nem, vagy az elvileg nem a válasz. Itt van egy elvi igen.
2: Ez bőven elég most nekem. Balogh Péter gazdálkodó geográfus a vendégünk, a Vízválasztó Mozgalom elnöke.
0: Na jó, ez gyerekek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Balogh Péter, a vízválasztó mozgalom elnöke a vendégünk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kezdődött-e például olyan társadalmi vagy szakmai egyeztetés, hogy hogyan lehet ebbe az általad megvalósítható jövő irányába eltolni a mostani szemléletet, gazdaságot Magyarország egészében?
2: Hát mozgalom is kezdődött, és egyeztetés is. Tehát, hogy eleve megszületett egy koncepció, tényleg 50 évre visszamenő gyökerekkel az András Falvi Bertalan, de még előtte van néprajzosoktól Györfi István, akik bemutatták, hogy már pedig volt egy együttélés a vizekkel, jó, ezt nem részletezem, András Falvi néprajzosan, stb. A ezret Molnár Gézánt kell megemlíteni, aki 90-ben publikált az Országépítőbe, már akkor jelenre értelmezendően javaslatokat. 2000-es évek fordulóján volt ugye a nagy árvízes időszak, és akkor felpesdült egy vita, akkor kitalálták ezt a VTT-t, mint vásárhitelv továbbfejlesztése, akkor annak az alcíme az volt a törvény 2004-es, hogy átérreaktiválás szabályozott vízkivezetéssel, nem valósult meg semmi, elszabotálták, vízügy szakmailag is elszabotálták, vízügyön belül is, de az egész társadalom, ez a gazdálkodó, nincs gazdasági, vagy gazdálkodói igény nincsen a tájgazdálkodásra, tájhasználatváltásra. Hát persze, hogy nincs igénytelenség, van nem igény, ezt meg kéne teremteni, az elitnek, úgy értem, a szakembereknek az lenne a feladat, hogy az lett volna 100 éven keresztül, hogy elmondják, hogy ezt nem lehet így csinálni. Tehát amikor van víz, akkor ne legyen, amikor nincs víz, akkor legyen. Tehát ez nem jó, így gyerekek, csináltok valami másképpen a gazdálkodásban, már pedig egyébként ezt is lehet tudni, hogy mit, hogyan. Na most ez nem hangzott el. A műszaki egyetemen, tehát a vízügyes, hogy hívják, elefántcsont, vagy fészek bölcsőben is, mind a két vizes tanszék most már abszolút mondja ezt, most jelenik, Válasz Online-ban, mai, tegnapi Borbás Barna összeszedte a Baranya Sándor, meg egy volt Vituk is a Csányi Bélának egy jó cikket egyébként javaslom, akik elmondják, hogy hogyan nem duzzasztás, vagy nem az
3: egyetem. Hol van ez a cikk?
2: Ez a Válasz Online, Borbás Barna, nyilván elérhető online válasz, és ezt javaslom szakmailag. Koncsos professzor nevét kell, Koncsos Lászlót megemlíteni, aki tényleg már a VTT óta ennek a hát ahogy ő hívja, mély ártéri árasztásnak a műszaki kidolgozója, komplett modell van hozzá, Fekete-bá félretették 10 évig a tanszékét is, meg őt is Fekete-báránként kezelte a szakma. Most úgy jövöget ez vissza, tehát van ez a mozgalom, nyitódnak, az OVF műszaki főigazgatóhelyettese, Gacsá József megemlítem, nyitott erre határozottan, jön, sokat nyilatkozik, tehát a vízügy nyitottságot egyrészt látjuk, másrészt meg olyan, tehát tényleg viszont az egész be van rendezkedve, és így már úgy struktúrálisak, mint mentálisan erre az előzőre, és nagyon nehéz nekik úgymond ebből kitörni. Hát olyan hibák is vannak, hogy a vizesítésre hivatkozva csinálják a víztelenítő beruházásokat, tehát kotrások, stb. Erről esetleg érdekes beszélni, hogy nem a kotrás a megoldás.
3: Na de hogy így mondjuk egy kicsit belülről lehet-e látni azt, hogy az április 12 után elindultak-e már lépések afelé, hogy az elmúlt 16-20-30 évet felülírják.
2: Mindenképpen eljutok ide, tehát hogy mondom, a említett Gacsai József pár éve, hát augusztus 1-én 2 éve, aztán most már lett kinevezve, már ezzel a programmal egyébként, hogy erre ez a nyitás akkor ölcsöntestet, nagyon nehéz belül is a reform nekik, de semmit se tudnak haladni a mezőgazdaság reformja nélkül. És ezt a vízválasztó mozgalom koncepció, amit ugye mi 3 tudományos konferencián eddig bemutattunk részletesen, tényleg a Koncsosi modellel kedve Dobos Endre talajtani társaság elnöke, aki elmondja, hogy hogyan káros az öntözés a talajokra, tehát konkrétan káros. Nem részletezem, utána lehet nézni, meg lehet találni ezeket az előadásokat, Báder Laci nevét említettem, aki az éghajlat, víz, hogy mennyire a felszimbolításon múlik, és nem a széndioxid arányon, vagyis vagy bármi emisszión kibocsátáson, meg annak visszafogásán, az másodlagos a felszimbolításhoz, tehát a tájhasználathoz képest, hogy működjenek ezek a kis vízkörforgások, független a tájnak ezek a pufferoló hatásai. Tehát ez koncepciósan abszolút megvan, mozgalom is van hozzá, meg kell említeni a vízőrző mozgalmat, ami ugye mi a vízválasztónál 22. augusztusában bontott zászlót, ugye az a száj, az első nagy, már az az a száj, ami berúgta azt az ajtót, amin hiába koporászunk tényleg évtizedek óta, és akkor augusztus 7-én ópuszta szeren vízválasztók országos gyűlésével, meg nyilatkozattal bontott zászlót ez a mozgalom már úgy, egyébként 2 évvel azelőtt is már közé tettünk egy nyilatkozatot, annak nem volt visszhangja, itt ennek akkor már aztán lett. Ősszel csináltuk az Agrárminisztériumban az első konferenciát, na és akkor ennek kapcsán mi akkor helyi akciócsoportoknak hívtuk még én, mert jelentkeztek emberek, hogy akkor csináljuk. Hát mondom, nem tudunk mindenkit itt megmenteni civilbe, mert ugye ez úgy megy ez a munka, de hogy mindenki csinálja, a helyi gátőr, helyi szakaszmérnök, helyi polgármester, helyi nagy, meg kisgazdával, stb. Egyeztessen, és tessék el elkezdeni másképp csinálni. Gerilla módon indultak meg ezek is, itt említem meg akkor a zöld gerilla mozgalmat, aki kiállt, meg a nagyon nagy szerepe van abban, hogy tudatosul ez a tájgazdálkodás, vagy ez a másikféle szemlélet, eleve a bajok a maga kis, mondjuk a tevés akcióival, hogy ugye tevékkel jelentünk meg itt a főtéren, meg az Agrárminisztériumhoz menve, hogy na hát baj van, meg zsilipelzárások, meg fogadjörökbe egy zsilipet, stb. Akkor ez a politikát is már megérintette, pláne így a cirkuszi műsor kapcsán. És valóban akkor eljutok most a mostani úgynevezett rendszerváltásig, amit én azért nagyon szeretek meglovagolni, mert hogy ez kéne. De nem csak
3: hát
2: így.
3: Hát a remény van még mindig.
2: Nem ugye? Csak így van, tehát nem csak úgy a Facebookon, hanem rendszerváltás, de akkor ténylegesen és a mindenkinek a saját íróasztalánál kisebb-nagyobb, meg saját magában, hogy tényleg arról van, hogy akkor is szeressük majd a vizet, hogyha lesz, vagy amikor éppen van, ahol van, és akinél van, az is szeresse a vizet, mert mindenki nagyon szereti, amikor nincsen. De most hiába, és erről is kell beszélni, most hiába esne egy eső, mert mondják, hogy jaj, beszéltek itt, úgyse esik az eső, esik jól, nem esik, hát nem ilyen egyszerű sajnos, mert hiába esik. Egyrészt azért, mert ha esik, se tudja hasznosítani a talaj, mert nincs benne élet már, mert nem a talaj a legjobb víztározó, hanem az élet a talajban, illetve a talaj hiánya, ha tetszik, tehát a meder, tehát a domborzat, és úgy megy be a talajba egyébként, de akkor tudod hasznosulni, hogyha van benne élet, tehát humusz, meg egyéb ilyen élettevékenység, amihez víz kell egyébként. Na, esetre, hogy itt nagyon sok megint a félre tudás, de a lényeg az, hogy olyan rendszert kell képítenünk, amiben van helye a víznek, szeretjük a víz. Hát ez 3 szint, vagy 4, tehát hogy egyrészt mentálisan, hogy a fejekben, meg a szívekben legyen helye a víznek, egész másképp víz, akkor is, amikor van, hangsúlyozom. Jó, és a szúnyog van benne, akkor is, ugye? Mert innen jönnek a dolgok.
1: Bocsánat, a fejekben nagyon nagy helye van a víznek.
2: A most, hogy nincsen, de majd, hogyha lesz.
1: Nem, hanem úgy értem, hogy egy ilyen legalább 90%-ban abból áll az agyunk.
2: Igen, igen.
1: Csak
2: igen.
1: Hogy ez sajnos nem nagy segítség ahhoz, hogy megértsük a víz fontosságát.
2: Igen, meg hát a vízfejekben is, hogy nincsen elég helye a víznek talán, de hogy tényleg úgy mondom, a szívekben, de valóban, tehát hogy és a képek vannak itt, és ez az, ami megint nem lenne drága, hogy bemutassuk GIS-be, tehát térinformatikai rendszerekbe, térképeken a falugazdászoknak, de a polgármestereknek, az akkumulátorgyár tervezőknek, hogy mi az az eredendő működése és mintázata, tehát ez egy térképi mintázat az országnak, ami tudná azt biztosítani, hogy hogyan van helye a víznek, amikor van, hova kell ezt tenni, hogyan nem kárt okozott, hanem hasznot, és hogyan kéne egyáltalán csinálni ezt. Tehát egy ilyen képekbe be kéne mutatni, hogy legyen tényleg és ezért van szerepe ezeknek a krízis helyzeteknek, hogy hát, ha sikerül ezt akkor meglépni, de, és itt jön az, hogy amikor majd lesz, mert eddig még mindig volt, hogy volt. Most ugye ilyenkor nem látszik, de emlékezzünk 2024-re, a 2-3 hónapos nyári aszályt és alacsony vízállást a Dunán, és az is nagyon érdekes azért, mert az Budapestet is érintette, ez a 24-es év, mert az ország keleti felébe a háttérben lezajlanak ezek a problémák. A vízgazdasági problémák 90%-a tiszai vízgyűjtőn jelennek meg egyébként, ez szakirodalmi adat. Vagy hogy mondjam, közhely, de a 24-ben ugye a nagy száraz időszak elején is, meg a végét is egy nagy vizes volt, júniusban egy árhullám, mert volt egy hócsapadék az Alpokban, ami elolvadt hirtelen ugye nyár elején, aztán meg a Boris ciklon jött, akkor a szeptemberben, ami hozott ugye egy nagy vizet, amit hát sikerült átvezetni az országon veszély, és hasznosítás nélkül. Na most itt nem hoznak megoldást a nagyvízi duzzasztó művek, ezt kell látni. És erről beszéljünk még mindenképpen. Tehát egy klasszikus, amit ért most a szakma, vagy a köztudás duzzasztó művön, tehát ez a nagyvízi teljes meder elgátolás, árvízi töltéstől töltésig, amin átfolyik turbinákon a víz energiatermelés, és hajózó zsilipban, és árvízkapura, és a többi. Tehát ez, ami baromi drága egyébként, nagyon sokáig tart megépíteni, nem hoz azokra a problémákra, amiről beszélünk, nem hoz megoldást, de nagyon nem. Illusztrálom, a körös vidék, az be van abszolút vízlépcső, 5 vízlépcső van a körös vidéken, és az egyik legproblémásabb terület, tehát a vízgazdálkodási problémák által, most jelesül a vízhiány által leginkább sújtott terület. Vagy be van lépcsőzve a teljesen a vízgyűjtőnek a felső hegyvidéki része, ami most a szomszéd országba esik, nem jön át víz, tehát nem oldódik meg ilyen szempontból, de ott is baj van vele, és nem csak a környezeti klasszikus szűken értelmet környezeti problémákra gondolok, hanem általában nem oldja meg, de úgy lehet akkor röviden ezt mondani, hogyha nincs tájhasználatváltás a mentett oldalon, akkor hiába a vízlépcső. Mert ugyanebben az iparszerű rendszerben maradunk, a hajókhoz igazítjuk a folyókat, stb. Majd az másik kérdés, még ugye a magyarországi síkvidéken egész másképp lehet, és ezt érintettük a műsor elején, vízlépcsőt építeni, mint a hegyvidékeken, de minden esetre nem oldja meg, ha nincs tájhasználat váltás, másképp használata a tájaknak, akkor nem oldja meg a vízlépcső, ha meg van tájhasználat váltás, akkor nem kell feltétlenül új vízlépcsőt építeni, és ugye már óvatosabban fogalmazom, a vízlépcsőnek egy feladata van most a 21. században, ami miatt érdekes, hogy létrehozza a kivezetési potenciált. Tehát azt a vízmagasságot, amikor stabilan ki lehet engedni, nem kell folyamatosan, szinte elég csak tavasszal, tehát nem kell folyamatosan rendelkezésre állni a vízmagasság, nem állandó bepüffesztett víztereket akarunk létrehozni, utalnék a EKG görbére, ami nem akkor jó, hogyha szép egyenes, ugye? Nem akkor, hogyha van benne az a fluktuáció. Kilengésekkel, tehát ugyanilyen a folyónak a vízjárása is. Jó egy ilyen nagy tavaszi szívdobbanás, amikor kipumpálódik a víz, és utána az hat folyjon vissza. Tehát, de most ugye ezek a tartóságok, gyakoriságok nincsenek meg a Dunán sem most már, a Tiszán meg aztán végképp. És ezért érdekes, hogy a Pest alatt kiszélesedő, úgynevezett pesti síkság, tehát a Dunai Alföldnek az alluviális, tehát a folyók által közvetlenül elérhető része, ami még 30-40 szélességig van a homokhátságig, tehát a Duna-Tisza közén is, a túloldalon nem, tehát ott a mezőföld, illetve a Duna besodródott nyugat felé, és folyamatosan koptatja azt a löszös, magasan maradt partot. De egy kivezetési potenciál megjegyen, ez leginkább itt a Kvassai Zsilip, tehát a Csepel-szigetet, amit keletről kerüli a RSD, ugye a Ráczkevő-Soroksári Dunaág, abból indul ki egyébként egy Duna-Tisza csatorna, elnevezési csatorna, van ilyen, meg a Kiskunsági főcsatorna, tehát megvannak részben ezek építve. Megjegyzem, azért épültek meg, hogy levezessék a vizeket ezeket a területekről, vörös mocsár, őrjeg, mindenféle vizes élőek voltak hosszan ezen a Dunai Alföldön, ahol egyébként az ártéri gazdálkodás definiáltanak a déli részén a Kalocsai Sár közben Andrásfalvi professzor úr, tehát ezek vízjárta területek egyébként, már potenciálisan megeredendően. Na most ezeknek a visszavizesítése tudna segíteni természetszerűleg és rendszerszerűen is viszonylag olcsón a homokhátságon is, mondjuk a levezetésükhöz képest. Na most ezek vízpótlásának biztosításához kellett valamiféle olyan, de ez kisvízi vagy maximum középvízi küszöb, ami lehet adott esetben mobilis. Tehát ugye mindig azt kaptuk meg a mérnököktől, hogy ők mondjuk meg a problémát, ők megoldják. Hát akkor tessék. Például árvíz elejéből, áradó ágból is tessék tudni kivezetni vizet. A középkorban sikerült megoldani. Most ugye ez a legutóbbi a 24-ben is ez hangzott, hogy hát nem tudjuk kivezetni, megfelelő műszaki okok miatt nem tudják lezárni a zsilipeket, vagy nem tudják ezt megoldani, stb. De ez elvárható most már, hogy egyébként pont Baranya tanszékvezető úr mondta egy szakmai vitában, hogy meg tudjuk oldani, ha meg akarjuk. Tehát meg ezen nem is mondhat más egy mérnök, de én nem is szólok bele, ez a feladat társadalmi megrendezés, tessék megoldani. Tehát áradó ágból vizet kivezetni, nem baj az, hogyha hordalékdús az ág, annál jobb, mert az mint tápanyag, hadd jusson ki, és akkor minden esetre, hogy ez, ennek a kivezetési potenciának a megteremtése miatt érdekes lehet valamiféle olyan, ami duzzasztó mű, de ez nem a klasszikus, és akkor ezzel zárom, nagyvízi duzzasztás, hanem egy kisvízi, középvízi küszöbök, vagy küszöbsor, vagy mindenféle vízépítési lehetőség egyébként vannak, és az említett cikk egyébként erről szól, vagy ez is említ van benne.
3: Na de akkor most végigvettük azt, hogy úgy tudományosan, mint mondjuk a civil segítők révén felkészülten várják a lépés lehetőségét a szakemberek, illetve az aktivisták, de hát nem történik lépés.
2: Hát... Most honnan kezdjük? Akkor, ha
3: igen, és a végére ezt szerettem volna, hogy kikre várunk, minisztériumokra, ami lehet a földművelésügyi, vagy a nem létező környezetvédelmi.
1: De nagyon-nagyon súlyos döntésekről beszélünk, tehát szerintem egy mezőgazdasági, de hogy például mezőgazdasági területek elárasztása, ami egy potenciális megoldása lehet, vagy részmegoldása lehet ennek a helyzetnek, az azt jelenti, hogy ehhez olyan politikai és társadalmi összefogás kell, amihez egy nagyon-nagyon érett társadalomra van szükség.
3: De hát ehhez fel kell fogni azt például, hogy a földjeink mire vannak most használva, az kinek áll érdekében, és elsősorban azt gondolom, hogy az ország lakosainak az érdekében kell.
2: És hogy mi lesz vele, ha nem változtatunk.
3: Ez a párja, így van.
2: Tehát, hogy itt tényleg arról van szó, hogy nem a változtatás fenyegeti a mezőgazdaságot most. Nem a változtatás, ez a fajta vizesítés fenyegeti az élelmezés biztonságot most, hanem a nem változtatás. Tehát, hogyha nem változtatunk, ezeknek a földeknek a termékképessége lenullázódott már, tehát befejezett értelemben, de olyan szintig, hogy most elindul már a föld értékének, vagy árának, ugye? Tehát föld árának, termőföld árának is a csökkenése. Meg ez mi van akkor, hogyha lesz cél? Vannak azok, tehát azt látjuk az említeketett kapitalizmusban, ugye a tőke koncentráció, illetve vagyon koncentráció, tehát a természet működéséhez való hozzáférés joga, annak a koncentrációja növekszik töretlenül, ilyen Covid eseményekkor ez megugrik, de ez jellemzően van, és az a rendszer belső működésének logikája, hogy ez így legyen. Tehát mondjuk mi van akkor, hogy tehát legalábbis ebből a szempontból igenis ez koncepciózus, illetve érdekes, hogy hasznos, hogy tönkre menjenek a földek, mert akkor eladó lesz. A pár száz hektáros gazdálkodók jellemzően 100 milliós hitel terheléssel vannak megterhelve. A traktorokat, amikor megveszik a pályázatból, akkor az ipar van támogatva, tudnék a traktorgyártás, és ők akkor úgy mellesleg, vagy hát hitelből kapják előre lekötve a földet, hasznát, úgymond, és akkor ővelük csak bábozik ilyenkor az ipar meg a pénzügyi szektor. Persze nem vesz észre, mert a gazda se filozófus sajnos, és megkapja két évente tud venni új 4x4-es autót. Tehát, hogy meg lett véve azért itt mindenki ebbe, csak tönkrement. Tehát most tönkrement, és itt tényleg arról van szó, hogy nem az aranytojást, hogy tyúkot kell levágni, hanem a döglött tyúkot. Ahelyett akarunk adni valamit, és hogyha nem változtatunk, akkor az élelmezés biztonság és a vízbiztonság, tehát megszűntek ezek, tehát hogy az sérül, és ha változtatunk, azok pedig termelések, hangsúlyozom. Én például olyan helyen termelem azt a, vagy én olyan helyen gazdálkodok, vagy az én, egyébként nem a 40-nel, mert abból 20-at nem tudok használni, mert mentett oldalon van 2 kilométerre Tiszáról, de nullát terem. Tehát be van kerítve nekem 10 hektárom a két lovat nem tudom rajta eltartani. Tehát júniusban le kell hoznom a lovaimat, most már 5. éve, mert tropi van a területen csak. Egyébként ez egy jó potens legeltetős terület volt. Egy meder mellett van, a meder nyilván száraz, a mederben van egy csatorna, ami kiszáradt már az én 20 éve maradt is, nem miattam, hanem elvezették a vizet. Most a vizet a tájba kapcsán megjelent a víz benne, így a kútba visszajött a víz, láss csodát, ugye? Tehát ez is tök érdekes, hogy még az is tudományos publikáció, hogy jaj, hát a vizesítés az vizesít. Meg hogy a szárazítás vajon oka-e a szárazodásnak? Hát szerintem azért ezen már legyünk túl. Minden esetre a másik 10 hektárom, amit kaszáló, nulla bál a szénatermet idén, tavaly 73, a tavaly rossz évben 73, volt egy jó májusunk, de 22-ben is termett, de hogy idén nulla bál a széna lett, a lovakat, tehát nem tudom használni azokat, akkor most én pereljem be a valamit, valakit, azt a 100 évet, hogy levezették, megfosztott a vízkáromban, ugye, mert ugye vízhiány káromban, és elöntötte volna a víz a medret. Na jó, teljes nonsens egyébként, abszolút. De a másik utcáktár, ami hullámtérben van nekem, ott tudok legeltetni, és a dzsungelből csinálok egyrészt fás legelőt, ami ökológiailag értékes, vízgazdálkodásilag értékes, és mellesleg gazdasági hasznot hoz. Tehát egy tevékenység által, egy természetszerű tevékenység által hármas ágazati haszon keletkezik. Úgy, hogy közben ez egy mezőgazdasági nem támogatható terület egyébként, mert túl sok rajta a fa, ahogy mondták, meg a kétszikű, tudnik, azokat eszik, tehát a gyalogakác, mint cserjét, meg a szedret eszi a jószág, mert az egyszikű már elszáradt ott is egyébként. De én ott 20 darab növendék bikát legeltetek, már most így többedik éve, idén is ott vannak, és köszönjük szépen, mondjuk, ha tavalyi adatot mondok, ami már megvan, hogy 10 hektáron termett 1100 kiló hús, ha tetszik, 100 nap alatt. Azt ki lehet számolni, hogy hektáronként 2-300 ezer forint bevétel, ugye nyilván nem számoljuk a kiadásokat a mezőgazdaságban, de itt nem is nagy, tehát hogy olyan, tehát neked 1 millió forintos gépállomány van hozzá, mert hogy télen le kell zúzni, ez egy 50 éves harc edzettem tézé, egy erdészeti szárzúzóval, meg kell az egy villanypásztor, meg egy kút, ilyesmi, meg naponta ki kell menni, ami öröm ahhoz képest, hogy beszélgetni kell a elvarázsolt köztudatlanságban. Tehát, hogy mondom még egyszer, ha gazdasági hasznot hoz, miközben a melléktermék nem a sivatag, hanem az a táj, ami szereti a vizet. Tehát nem hogy kára van, hanem hogy a területnek is haszna van, meg a víznek is haszna van belőle, és közben ökológiai haszon, mert fáslegelő, ami, és megjegyzem, simán a természet helyreállítás törvény, vagy folyórehabilitáció, amit ugye az EU mond, és adna rá pénzt, az simán adnak keretet, és akkor megint a kapra visszatérünk. Tehát ez abszolút finanszírozható lenne, és a gazdálkodónak megérni olyan. Tehát lehetne egy olyan szabályozást csinálni, megint ide térek vissza, hogy muszáj ezt így csinálni normálisan, de meg is érje gazdaságilag. Na most ebbe el vagyunk maradva, hogyha kérdezitek, tehát hogy igenis el vagyunk maradva. Az új kormányzat abszolút biztosította nyitottságáról, az élőkörnyezetért felelős minisztérium pláne, tehát az új vízügyi államtitkár földrajzos alapvégzettségű, és nem vízmérnök, igyekszik, érti ezt, igyekszik, hát ugye kicsi, gyenge, kevés klíma és víz államtitkárság, élő könyvet minisztérium, vétójog nélkül, létrehozták, mert már nem volt így, elértük végre a 90-es éveket, de hát ez nem lesz elég, tehát ez abszolút kevés, és nincsen. Tehát a 700 fős cég, mint egy minisztérium, nem állt még föl. Tehát, hogy őszre ígérik, hogy esetleg sikerül, hát ugye el vagyunk maradva, ahhoz képest, hogy a halad gazdaságminisztériumok viszont üzemelnek. Itt is az a jó hír, hogy Bóna miniszter ül, az agráriumért felelős miniszter, Bóna Szabolcs, úgy látszik, hogy érti, nyitott erre. Na most hozzá is persze közelebb vannak a gyarmatosító nagy cégek, és az a fajta iparszerű, modern, és az nem jót jelent innentől, hanem ezt, amit elmondtunk, cégek, vagy ez az eddigi mezőgazdaság közel van hozzá, de hát a kés az is közel van a torkukhoz, érzik azért, hogy ez megbukott, csak a 75 éves kinevezett frissenkedett államtitkár, aki a régi rendnek az embere, ugyancsak ebben a rendszerben, vagy a másik összes többi nagyon sok, akik ebben a úgynevezett rendszerváltás után a régi rendszer emberéként ugyanis ki lettek nevezve, azok hát, hogy mondjam, nehéz lesz így haladni. De hát, ha sikerül, hangsúlyozom, a társadalmi igény és mozdulat már megvan rá. Tehát most a múlt héten csináltunk egy nagy sikerű gazdaforum, 40 fokba jött 120 ember egy nyílt pajta alá, eljött 3 államtitkár, 1,2 fél, tehát hogy a, ma úgy értem, hogy a szakámtitkárokkal együtt, akik ugye helyettes államtitkárokkal, annál hosszú kimondani, szinten vannak a struktúrában, mivel eljöttek, van egy szabadságolásból, tehát nyitott, de az is nyitottak, de az is kiderült, hogy ez a tempó nem lesz elég, tehát kb. Ez a fő cím, amivel tudom mondani. A gazdálkodóknál is vannak kérdések, de ez a vízválasztó koncepció hidat tud képezni így, a 3 szereplő között, vagy a 2 szereplő között a híd az a valóság, tehát amit mi képviselünk, már úgy értem a helyi gazdálkodók, belértve a horgászegyes, vadászegyes, stb. És az állami gazgatás, amit tulajdonképpen azért tartunk, hogy ezt a irányt koordinálja és szabja meg, és adjon rá, terelje bele az országot.
4: Már többször is szóba került, tehát megemlítődött az erdő, illetve a vágás, mondjuk a vágás az pont a döglött csirke kapcsán. Na de amiről én még mindig mindenképpen nagyon szeretnélek faggatni téged, ez pedig az erdők helyzete Magyarországon. Azért is tenném ezt, mert egyrészt saját magam is sokat járok természetben, látom azt, hogy pusztulnak a fák, jelenleg az erdőbe kimegy bárhol az ember olyan, mint hogyha nem is tudom, szeptember vége, október lenne, gyakorlatilag az őszt éljük meg már most a nyár derekán. Azon túlmenően pedig olvastam valahol, hogy néhány évtizeden belül vélhetően a legalábbis a Dunántúlon az őshonos fafajoknak egy jó része az sajnos lehet, hogy el fog pusztulni. Tegyük ezt helyre, hogy van ez az egész? Mit kell, mi a helyzet az erdőkkel? Mert hogy nagyon fontos szerepük van ebben az egész történetben.
2: Igen, hát az Alföldön azért nem, mert ott már elpusztult. Tehát, hogy ugye az erdősültség kapcsán nagyon fontos megkülönböztetni az erdőket a faállománytól, vagy az ültetvényektől. És itt ugye van egy 20% körüli erdősültsége Magyarországnak, de ennek jó része, mondjuk 90%-a nem természetszerű erdő. Már tehát 2%-a az, ami erdőnek mondható, ökológiailag erdőnek mondható. Nagyon fontos kiemelni ezt, hogy az erdőnek az értéke az nem a faanyagban van. Őrült fontos. A 20. században lehet, hogy abban volt. Vagy a 18-ba. De a 21. század nem a faanyagban van, nem a faköbméterben van az erdő értéke, és az ára se abba kell legyen, hanem magába az erdő működésébe, ami a klímaberendezés. Tehát, hogy ha klímaberendezés, ha bár ennek a hülye szónak, hogy a klímát üzemeltetjük, hát mondom, na jó, tehát ez mindig ugye földrajzosként azért másképp hangzik. Tehát, hogy az éghajlat szabályozásnak az eszköze, vagy a szivacsa, vagy a, nem tudom, az erdő, vagy a fás állomány, ami Magyarországon még ezen az alján is, vagy ami a maradék Magyarországon is, ez még így van, vagy volt legalábbis. Most van az, hogy abszolút belecsúsztunk a sztyep zónába, tehát az erdős sztyepből is, most már nem, tehát hogy sztyep vagy a félsivatagosban lehet, ahol klimatikus erdőhatár alá kerültünk, és nem tud megmaradni a fás állomány, amit a homokhátságnak a fekete fej, vagy a fenyőiről, meg a nemes nyarairól, meg az akácairól, azért ezt már mégse tekintsük erdőnek. Hát, tehát ajnövényzet egyáltalán.
3: Hát, hogy ökoszisztéma. Megfogják a homokot.
2: Hát, megfogják a homokot, megfogná a gyep is a homokot. Tehát, hogy az a gyep, ami túl lett legeltetve egyébként, és azért nem fogta meg, annak a török korról beszélünk, és akkor kitalálták ezt a fásítást, ami arra jó, hogy kiszárítsa a homokot. Tehát kiszárítsa, a fával ki lehet szárítani tájakat, őrült fontos tézis, illetve ahhoz, hogy fa megmaradjon, erdőt telepítsünk, ahhoz erdőt nem lehet telepíteni, fát lehet ültetni, erdő az lesz, ugye, ahogy szokták mondani, az erdő az egy talajkapcsolat egymással, az épp századok, ha tetszik, Agócs Józsefet említem, de mindenesetre kiirtani ki lehet. Tehát kiirtani hamar ki lehet, telepíteni, újra csinálni sokkal kevésbé.
4: Bocsánat, itt gyorsan hadd akasszalak meg, a kiirtást említed. Nagyon sokat járok a mecsekbe, és ott Natura 2000-es területeken is tarvágásokat engedélyeztek. Ugye ez az előző rendszernek volt a nem is tudom, rendelete, hogy ezt lehetővé tette. Gyakorlatilag megállíthatatlanul termelték ki a fákat az erdőkből, hogy ennek vége van végre?
2: Hát remélem, ugye elvileg a politikai kommunikáció szintén igen, de ez nem annyira teljes körű, mert állami, meg a stb. És nem tudom, hogy az értékrendben van. Akkor lesz vége, hogyha megszüntetik és bíróság elé állítják azt a céget. Ez egy magáncég. Egy cég kezében van a hőerőműveknek a biomassa hasznosításos része, valami francia résztulajdon, Réder Feri tudja a nevét, vagy én nem is akarom mondani, de nem is érdekes, ezért most ezen a szempont után lehet nézni. Az ajkai hőerőműbe tolják be az ősbükkösöket a Bakonyból, a pécsibe a mecsekből, stb.
4: Tehát ezek még csak nem is bútornak lesznek eladva,
2: nem,
4: vagy nem
2: ezt
4: tudom.
2: Ezt ledarálják, és állítólag energia mérlegbe megéri, de én nem hiszem, és hőt csinálnak belőle, hogy el tudják utána pocsékolni, és vagy áramot. Tehát hőerőművekbe megy el ez a fa, vagy ez is, és ez egy magáncég, és még az is lehet, hogy bio akármilyen címmel. Tehát, hogy elkezd...
4: Biomassa.
2: Tehát, hogy a megújuló energia, ezt kerestem, hogy teljes félrevezető ez is, de akár a folyóvízi erőműveknél is. Tehát, hogyha egy természeti elemet ellenműködésre késztetek ahhoz, hogy energiát állítsak elő, az nem nevezhető megújuló energiaforrásnak onnantól. És az atomnál ugyanígy látszik, hogy nem olyan, nem olyan tiszta az energia, ugye most nem beszélve a fűtőelemelés és a többi. Tehát, hogy a legtisztább energia az, amit nem kell használni, pocséklásra használjuk az energiát. Ha tizede lenne kiosztva, hogy na ennyit, ennyivel gazdálkodjál, simán lehetne emberi életet élni, így, hogy ez nem oldódik meg, így az egészet bukjuk, és ez nagyjából mindenre igaz egyébként. Visszatérve a fáknál, le kell szögezni, hogy a 21. század egyik legnagyobb barbársága, vagy teljes, tehát hogyha ezt az országot tönkre kéne tenni, mondjuk a botszvánai titkosszolgálat ide befurakodik, hogy na, akkor tegyük tönkre, körülnéznének egy feldirítés után, azt mondanák, hogy ne, köszönjük, akkor még egy sört kérünk, mert simán megoldják a hazai szakemberek a hazai szabályozással az öngyarmatosítás folyamatában, hogy tönkre menjen ez az ország, és ez az erdőgazdálkodás, ha lehet így nevezni, ez ennek mint a példája, az összes többi veregyét egyébként. Megjegyzem, nagyon fontos, az erdőszeknek meg kell, vagy ennek az faipari egyetem egyébként, tehát faiparnak megint, hát szóval, hogy tényleg ne szoruljanak rá arra, hogy a faköbméterből szedjék ki a hasznot egy erdőből. Tehát kapják meg az erdőszolgáltatásért azt, hogy nekik adja fel a már ugye jövedelmüket, a hasznukat belőle, és az előírás az erdőtörvény az legyen, hogy ő azért van ő, mint erdész, hogy fenntartsa az erdőműködést, azzal biztosítva a társadalomnak a klímaszabályozást, nem részletezem, hőszabályozás, ugye. Erre van egyébként a vízválasztó koncepcióban munkatárs és javaslat, Hibei Zsombort említem, volt a harmadik konferenciántán külön előadása, de elérhetők, meg pláne a megrendelés lenne, az anyagait tudjuk letenni, termokontroll, stb. Tehát van rá, hogy mondjam, koncepciónk, vagy hát, hogy kidolgozottsági van mit még rajta csinálni, de hogy van megoldás erre, tudnék arra, hogy az erdészeknek ne kell eladniuk. Ez amit a család, a gyerek vattacukrot akar enni, mert nyomorult, és akkor a családi ezüstöt, akkor már csak adjuk oda a szegény gyereknek, hát hagyd, nem maradjon már vattacukrot. Tehát ez teljes nonsens. Tehát az erdészek éljenek meg abból, hogy erdő, hogy működik az erdejük, az az erdejünk. Ugye? Igen, egy erdőfenntartás, és ne kell kivágni tarra, és akkor a véghasználat, meg hívják így, úgy, meg hogy de ott is teljes szakma, na most megint, tehát a paradigmaváltás, meg a rendszerváltás, ugye? Hát ott is akkor a fejekbe, szakmaiságokba. Minden, vízügyi szakmát említettük, agrárszakmát említettük, erdészeti szakma, szakmailag nagyon más, a szakembereknek kell szakmailag nagyon más. Van az alternatív, tehát mindig is megvoltak az alternatív szakemberek, mindegyik szakma, a közgazdaságtanban is megvan. Kerekes Sándor 30 éve itt a Marx Egyetemen. Jó, tehát, hogy megvan ez. Horgászat nagyon. Halgazdán, szeretjük a természetet, járunk horgászni halastavakba, ahol kiástuk a medencét, éjszaka beleteszik halat, reggel kifogjuk kézé. Tehát teljes nonsens egyébként. Idegenforgalom. Megyünk, fogyasztunk valami természetet, valami tiszató jetski, akármi.
4: Quad, az Erdogan.
2: Igen, az is. De a tiszatóról is lehetne beszélni, hogy akkor most jó, nem jó, hogy miért nem jó, mi nem tetszik benne, mi az erőnye, és hát nagyon sok minden, igen.
1: Én nagyon hálás vagyok, hogyha legközelebb is eljössz majd, vagy még egyszer-kétszer be tudsz látogatni hozzánk a stúdióba. Alig van hátra 10 percünk. Tudsz mondani olyat, hogy mit tehet az egyén a saját lakókörnyezete, vagy egyén élete szintjén?
4: Illetve adott esetben a városi emberek is.
3: És egy telefonálunk.
4: Na, és akkor itt egy telefonál, akkor adjuk át neki a szót.
3: Igen. Szia, hallgató, mondd!
5: Szervusztok, hát üdvözlök mindenkit, most nagyon főleg a Petit. Nagyon vicces, hogy egy hete vagy kettő pont tőle idéztem, amikor betelefonáltam. Azt szeretném csak kérdezni, hogy az olyan helyeken, mint például Erdély, Kárpátok, stb., ahol konkrétan az emberek megélhetése függ az erdőtől, tehát nem játszhatnak vele, és elég szép erdőket látunk. Hogy esetleg az ő példájukra nem lehetne egy olyan megoldást találni, és ha igen, akkor hol kell elkezdeni, hogy fölfogja szépen mindenki, hogy az erdő, a folyó is él, élőlény, és biztosítja a mi megélhetésünket, hogy és akkor hát, ha ez az ipari vonal is egy kicsikét rendeződne, hogy esetleg az oktatást, vagy a konkrét szemléletváltást ilyen irányba
2: igen.
5: Ezekről, hol lehetne elkezdeni szerintetek?
2: ezekről beszélünk, oktatás is, én tehát itt nem az óvodásoknál, nincs már annyi idő, tehát itt az óvodásoknak a szüleit kell átnevelni, szabályozással, gazdasági szabályozás, Erdélyt, hogyha kérdezed, akkor abszolút lehet menni, mégpedig a premodern belszékely rendtartás, közbirtosokosság, stb.
5: Igen.
2: Ott ugyan másik szempontból még, de a tartamos használatnak így a keretei megvannak. Na most mondom még egyszer, ebbe a túlszabályozott modern Európában

0: őket, meg tartsuk meg erdőknek, vagy csináljunk közben erdőket. Tipikusan itt, hogy a homokról le kéne szedni az erdőket be az árterekbe. Egyébként a szukceszió csinálja az erd, a fásulát. Nekem 50 centis fűzfáim vannak, 25 éve szántó volt még. 50 centis tőátmérő fűzfákat csinált a szukceszió. Mondta a szomszéd, hogy ó, ezt nem így kell, szántsam föl, vágjam ki a fákat, szántsam föl, és akkor lehet gyepesíteni, meg fákat ültetni, kapok rá pénzt. Hát mondom, köszönöm, én nem vagyok annyira jó adminisztrátor. Nekem jó lesz így, ez a szukceszió által meg lett csinálva, és szép és jó, ő találta ki, tehát nálam az a főkertész, én csak alá dolgozom. De hát az egyik, hogy lehetne, igen, és az oktatással kell kezdeni, mert egyszerre kell most már mindennek kezdeni, szabályozás, oktatás, jogi és gazdasági, az jogi szabályozó gazdasági érdekeltség megteremtése, a köztudások, tehát hogy másképp tekintsünk rá, igen, ezek. Az erdő kapcsán még, hogy hogyan csatlakozik ehhez, és akkor még itt a kérdésre is.
1: Köszi, Adató, hello!
2: Köszi, köszi.
0: Hogy az erdő az a víz, tehát a növény a víz negyedik halmazállapota, mondja Mihály Kravcsik, aki egy kassai vízmérnök, New Water Paradigm néven publikált komplett koncepciót 2006-ban megvan, tehát nemzetközi szinten is be van vezetve. Ugyanez, ugye ő neki 40%-ot a felvidék, Szlovákiának a erdősítsége 40%, dombi, vagy tehát nagyobb reliefű lejtésű területek vannak. Azokkal a problémákkal, azokra szépen ezek, és akkor visszatérek ezek, mit tehet a helyi ember. Három szintet különítenék el talán, mint több értelemben is, de az első az, hogy másképp gondolja. Tehát a fejében másképp gondolja, tőlem ugye tanárhallgatók kérdezték, de hát ő csak tanár lesz, akkor mit tud, mondom, nagyon fontos, az, hogy mit, hogy gondolnak az emberek, az szerint lesz utána, amit csinálnak, ugye? Tehát ha másképp tekint erre az egészre, ő saját maga, az a természethez viszony, a szúnyogírtás, ugye, hogy idegméreggel permetezzük le, mert 8-tól fél 9-ig nem tudok kimenni mesztelenül az udvaromba. Hát teljes nonsens. Nem tudom, feltűntek, kipusztultak a kététűek. Tehát, hogy nincs béka. Hang, ha van, akkor ez nem jó. Vízparti telkeként megvettem a területet, úgy hirdette a plakát, de hát akkor ott béka hang is, az azért az ne legyen. Konkrét megtörtént eset, Zugló Rákos ment. Stb. Tehát, hogy ilyen, tehát, hogy mit gondolnak, őrült fontos. Utána pedig akkor a három szint háztartási és vagy lakás, hát most egy budapesti béráz negyedik emeletén mit tud csinálni, bazsalikomot vett a balkonlájába, meg eladja a lakását 100 millióért, és vesz belőle egy komplett falut valahol. Tehát, hogy jó, tehát azért ne legyenek illúzióink, vagy látni kell egy nagyváros működését, hogy ez mennyire ki van téve, és mennyire egy hétbe telik, hogy teljes por és hamu. Egyébként, hogyha kihúzzák itt a dugóból, stb. De hogy mit tud tenni? Például vidéken azért, most hogy akkor gyorsan mondjam, vagy olyan éleset, akkor hogy angol WC-t használni, az barbárság. Tehát a fekete szennyvizet létrehozni vidéken, ahol lehetne komposztálni, van hely komposztálni az ürüléket, ahol nem baj, hanem haszon lesz belőle, tehát a túlzott nitrogénes tartalmú terméket, hogyha a széndús termékbe, tehát szalmába, vagy bármiféle ilyen komposzt alomra helyezem, akkor ott abból egy tápanyag lesz nagyon ügyesen, a természet megcsinálja. De ezt megvan ugye a vízenellátó ország József nevét, és akkor említsük meg, a Víz és gazdája címmel 700-as könyvben ki van adva, 20 000-es városokat hoz példáról, Skandináviáról meg lett csinálva ez, csak a fekete szennyvizet, ha mondom, nem működnek Magyarországon a szennyvíztisztítók nagyon drágáért, nem működnek, tehát ha valaki azt hitte, hogy működnek, nem működnek, úgyhogy a felszíni vizeinknek a nagy része most már az úgynevezett tisztított szennyvízből van, tehát az Agyva méretű folyókig nincs most Tápió üres, Tarna üres, Zagyva üres, a Tisza majdnem egyébként körös. Jó, tehát hogy a felszínvizeink eltűntek, hogy ezekben, hogyha viszont lesznek, akkor kell hódgát analóg, őrült fontos. Duzzasztás? Na, duzzasztásról beszéltünk. A duzzasztás jó a hódgát szintjéig. Tehát, hogy a tengen a természetszerűség, van erre is ugye angol, NBS, Nature Based Solutions. Tehát, hogy hódgát analóg, a lefolyást kell lassítani, és akkor csak elveket mondok az időrövidsége miatt, lefolyás lassítás, nem a gyorsítás, hanem lassítás, vízkivezetés oldalra, ott helyet teremteni neki, már hogy a víznek. Amikor van, akkor szeressük a vizet. Amikor éppen esik, akkor bennülünk a házban, akkor folyik el a víz. Tehát kell építeni azok a struktúrákat, amik ezeket a vizeket megtartják, de ez meg hely kell.

0: olyan helyek, amik nem az ördögnek odaadott területek, hanem időnként ott tud lenni víz. Ez lehet egy focipálya, vagy egy gyep, vagy egy rekreációs terület. Tó, de horgásztó. Mit értünk a tó? A horgászt, halastavon, ugye? Én nekem ez egy megdöbbenés volt, szakdolgozóként jöttem rá, hogy a hivatalos horgász vagy halastavi szakma, az tök mást ért a halastó fogalmon, van ez a hétbetű szó, hát ez mint egy földrajzos. A földrajzos azt hiszi, hogy egy tó, az halas Magyarországon, mert van élet, ott úgy lesz benne hal. Meg úgy no, tök jól, pont éppen szaporodik, amikor kell neki, pont amikor fölmelegszik, meg kiárad, meg sötét. Tehát van egy termeli halat, nem kell benne termelni halat, hanem ő termeli halat. A tájműködésnek a mellékterméke, vagy egy szerves hozadéka az élelem termelődése. A mezőgazdaságnak arra kell figyelni, hogy ez a tájműködés tudjon menni. A mezőgazdaságot, halgazdálkodást is értek adott esetben, és olcsó. Tehát tök jó, mert magától működik. Egyébként ki volt modrá pár tízezer éve még az Alföldön is, ez egy fiatal táj, de itt is kialakult. Jó, tehát nem az van, hogy nekem kell iparszem beletenni a vizet, a tápanyagot, sertésrája, halakat, stb., és akkor tehát egy iparszerű gondolkodásmód és rendszerek alakultak ki, amik drágák és sérülékenyek, és mellesleg a melléktermék ez a sivatag. Tehát, hogy ezeket tudja másképp csinálni egészen a balkonláda szinttől, ott is közösségi kertek, stb., meg a helyi vízvisszatartások, az IBC tartálytól kezdve a ciszterna, esőkertek nagyon fontos. Ezeknek mind utána lehet nézni a YouTube egyetemen most már. Esőkertek, őrült fontos. Vagy jó. És akkor a regionális vagy települési szintek, és akkor ugye a polgármesterek, illetve a nagygazdálkodók, meg a közösségek szintje már, itt is lehet ezeket a kisgátakat, ahogy említettem, ezekkel a tájhasználatváltásokkal, és ugye az országos szint, amiről eddig végig beszéltünk.
1: Na de így a végére tényleg azt, hogy van-e jövőnk, tehát jövőre ilyenkor jobb lesz a vízháztartásunk, vagy kevésbé, a politika, illetve a szakminisztériumok mennyire támogatják, illetve hát ugye a társadalmi összefogáson nem fog múlni, marha jól lekapcsoltuk a légkondiainkat, amikor megkértek rá bennünket.
0: Majd, hogyha fák lesznek a légkondik, tehát akinek légkondira kell van szüksége, annak rossz a lakása. Tehát, stb.
1: Hát azért itt a belvárosban
0: jó,
1: más az
0: én
1: élet.
0: Nem tudom, igen.
1: És egy panel tizediken szintén.
2: Van egy ilyen nagy klasszikus az, hogy te hogy bánnál azzal a vendéggel, aki bejön a lakásba, belevágja a fejszét a légkondicionálódba, és utána kimegy, és az úszómedencédet teleönti szeméttel, és még bele is.
0: Igen, na most ez az erdők, meg a vizek, természetes víz, így van. Tehát a földi szinten, ez nagyon jó kis párhuzam, földi szinten a fejszét belevágtuk a légkondicionáló eszközbe, vagy rendszerelembe a vizeket. Elszennyeztük, kiszállítottuk, stb. Igen. Na most igen.
1: Van-e jövő?
0: Van-e jövő? Hát most ez a jövő van.
1: Hát most benne lehet, vagyunk már, egy
0: azt
1: krízisben. Gondolom, hogy
0: azt kérdezem vissza, Dobó Istvánnak volt esélye? Nyerni, ha tetszik? Nem volt. De minden megtett, az véletlen bejött neki. Na, van mit csinálni, ez a jó üzenet.
2: Balogh Péter volt a vendégünk, a Vízválasztó Mozgalom alapító elnöke. Remélem, hogy egy év múlva megint el tudsz jönni, és szuper jó híreket fogsz nekünk mondani.
0: Igen, én is köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Sziasztok!

Tilos Rádió FM 90.3, kezdődik a Sick Viz műsor, DJ Sztyep vagyok. Köszöntök mindenkit az itthoni, otthoni stúdiómból. A mai műsorban különleges, nagyon különleges japán zenéket terveztem bemutatni nektek. Elsőként a Kunatic női trió 2021-es lemeze fog elhangozni, amelynek címe Gate of Cluna, és a nagyon jó világzenei Glitter Beat Recordsnál jelent meg 2021-ben. Ez egy, mint említettem, három lányból álló csapat, billentyű, basszus, dob, és mind a hárman énekelnek. Pszichedelikus folk, pszichedelikus rock és egy őrült japán zene. Jó hallgatást!

Ez volt tehát a japán Kunatic női trió 2021-es lemeze, és megyünk tovább a furcsa, furcsa japán zenék sorában. A Cicela Mifta nevű együttes következik, akik egyfajta nagyon artisztikus klezmer formáció, hát majd kiderül, hogy mit is jelent ez a japán klezmer.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galgapatak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszere. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás Bogrács Pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék. Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Palm Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátorrendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korán sem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben.
2: A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság felfüggesztette Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter tervét, amelyel egy krokodilokkal teli vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül. A döntést a hadd éljenek az állatok keresete nyomán hozták meg, Abraham Ruin bíró közölte indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, az előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet azt írta, a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. A és egyenlőre megakadályozza az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Itamar Ben-Gvir közölte, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz. Szerinte az igazságszolgáltatás meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő intézkedéseket. A krokodilos vízesárkokat kezdeményező Ben-Gvir a szélső jobb oldali zsidó erőpárt elnöke, írja az MTI alapján a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

Halló, sziasztok! Halló, sziasztok! Tilos Rádió, FM 90.3. Ez itt már a Cöxpon Ambient műsor. Én Papa vagyok, visszatérvén a távoli Horvátországból, a Modern Fesztiválról, ahol pénteken Alagival játszottunk a Seed Stage-en, a Chill Eclectic Stage-en egy 3 órás szettet sok-sok-sok-sok magyar zenével. Ambient-től indultunk, és a Dub Technónál fejeztük be. Elképesztően nagy élmény volt, top 5-ös szett, tényleg hatalmas nagy élmény volt, meg az egész fesztivál. Már a tüdőm még mindig tele van porral, Ozora meg Modam után azért is van ez a meg hát a torokéneklés, de azt hagyjuk is. Szóval hatalmas nagy élmény volt, és a többi ismerős is, akiket hallottunk, Mesterházi például, vagy Aura Food, ők is zseniális zenét csináltak, tényleg hatalmas nagy élmény volt ez az egész. Úgyhogy ezúton is köszi Alaginak is a közös zenélést, meg Mental Márkónak is, az egész Modem crew-nak meghívást és a supportot, meg persze Adrian Nugentnek többek között, akivel jó rég nem találkoztunk, amióta visszaköltözött Hollandiába, vagy Capitanónak. Úgyhogy kicsit egy ilyen, nem is tudom, összefoglalva az elmúlt, hát másfél hónap érzéseit, érzelmeit és zenei inspirációit, ma egy adhok, inkább ambient elektronika szettet hallhattok, nagyon sok Excise kiadós zenével az elmúlt pár évből, vagy például olyan is lesz, ami most szól egyébként, Sende Natali, ami majd csak szeptemberben jelenik meg. Erről az album, ez a nyitó zene, ez már hallgatható egyébként, még lehet, hogy sőt biztos igazából, hogy még lejátszok erről az albumról néhány zenét. Gyönyörű ambient. Ilyen és ehhez hasonlók lesznek az elkövetkezendő másfél órában, mert hogy az erőmű csapata átadta a műsoridőt ezúton is, köszi Gábor. Úgyhogy, meg hát eleve később indult, hallottam, hogy volt itt mindenféle áramszünet, meg egyéb technikai megoldandó. Ugye, ahogy sokszor mondtam én is, hogy Atesz mondta régen, anomália, már megint benézett a stúdióba. Úgyhogy ilyenek lesznek ma. Jó hallgatózást! Tilos!

fény a világosság nyelve, a ritmus ragyogása. Egy olyan láthatatlan frekvencia, amelyből minden szín, minden ritmus és minden földi mozdulat kibomlik. A fény ragyog és életet ad. Az árnyék kirajzolja a formát és mélységet teremt. A fény ragyog és életet ad. A szín pedig megszületik benne, hogy mesélje. Fény ragyog és életet ad. A tér befogadja sugarait és dallamát.

A fény a láthatatlan világ anyagi formája. Az élet örökös pulzálása, amely anyaggá és színné teszi az időt. A fény a legtisztább körtészet. A ritmus ragyogása, amely átmossa a sötétséget, hogy a lélek végre megláthassa önmagát. Ák ezerféle maszkot önt, hogy önmaga szépségében gyönyörködhessen. A fény a karmester, aki nélkül a világ mindenség színpada örök sötétségben és némaságban maradna. A fény a legtisztább körtészet. A ritmus ragyogása, amely átmossa a sötétséget, hogy a lélek végre megláthassa önmagát.

fény, az ősi nyelv, a ritmus, az ő ragyogása. Van egy rejtett, kozmikus frekvencia, egy láthatatlan húr, amely mindaddig némának tűnik, míg meg nem érinti az anyagot. Ám abban a pillanatban, mint egy végtelen prizma, kibontja önmagából a létezés teljes palettáját. A hajnal skarlátját, a tenger mélykékét, és a testek nehéz, földi mozdulatait. Minden tánc, minden lehulló falevél, és minden szívverés csupán egy-egy eltévedt szótag ebben a fényből szőtt örök

Engedd, hogy a határok fellazuljanak. Érezd, ahogy a belső teret lágyan kitágul, mint a végtelen éjszakai égbolt. Majd lassan, puhán leszük, visszaérkezve a szíved közepébe. Egy biztonságos, lüktető ritmus vezet téged. Ez a belső ütem, hol magához vonza, meleg takaróként öreli magához a ragyogó fényt, hol gyengéden eltolja, taszítja azt, hogy helyet adjon a színek pulzálásának. Nem kell kapaszkodnod semmibe, csak engedd magad ringatni ebben a táguló és szűkülő, fényes áramlásban.

0: sejmes, dinnye illatú fények mögül lassan kikacsint az ablak. Ez az a hely, ahol a test megszűnik határ lenni, és kapuvá válik a végtelen felé.
1: Van abban valami méltóság, ahogy a színes, folyékony hullám sűrűsödni kezd, és a sötétkék hangok hullámokban csapódnak a tudatot falának.
0: Az éteri zene puha, meleg bársonyként simogatja a szememet, és a sötétségből lassan sejmes, barack illatú fények kezdtek kirajzolódni. A testem elolvadt, mint a meleg viasz, és csak ez a lebegő, színpompás szőttes maradt a fénynek megnyugtató ölelésével.

A megvilágosodás leginkább egy elfelejtett tégla mögött bújik meg. A vakolatban. És halkan kuncog a kozmosz naív komolyságát. A sötétben bújt meg egyetlen pont, amely magában foglalta a világ összes tükrét, az összes valaha élt ember álmát, és a hajnal összes elfeledett másodpercét. Ami bent van, az van kint is. Egyetlen pulzáló pont vagy a mindenség közepén, ahol a zene és az elme határai végleg elmosódnak. Az épületek elmosódnak a sűrű, színes párában. És a zene már nem kívülről érkezik, hanem belülről árad kifelé. Belélegzed a dallamot, és meleg, folyékony fényé változtatva fújod vissza a térbe.

0: halucináció. Egy bársonyos tapintású kék álom. És a sötétségből lassan sejmes, barackillatú fények kezdtek kirajzolódni.
1: Az éteri zene puha, meleg bársonyként csillogatja a szememet.
0: És a sötétségből lassan sejmes, barackillatú fények kezdtek kirajzolódni.
2: A megvilágosodás leginkább egy elfelejtett tégla mögött bújik meg. A vakolatban. És halkan kuncog. Kozmosz, naív komolyságát.
3: Van abban valami méltóság, ahogy a színes, folyékony hullám sűrűsödni kezd, és a sötét kék hangok hullámokban csak

formák tánca, a térben megrajzolt költészet. A fény, a színek tánca, a mindenség láthatatlan zenéje, amely életre kelti a falak alvó történeteit. A formák tánca nem más, mint a testté vált fény, amely a mozgás ritmusára színekre bomlik. Amikor a formák táncolnak a térben, a fény ecsetként húzza maga után a lélek árnyalatait.

szín a tánc érzelmi megnyilvánulása, a fény pedig az értető ereje. A formák tánca nem más, mint a testté vált fény, amely a mozgás ritmusára, színekre bomlik.

fény ecsetként húzza maga után a lélek árnyalatát.

A fény, ha zene lenne, egy pulzáló, éber ritmus lenne, ami átmossa a sötét tereket. A fénysugárnak hangolása van, a dallamnak pedig textúrája és ízása. A tér kitágul és leszűkül. A lüktető ritmus ütemére vonza magához, és taszítja el a ragyogó fényt.

A szín nem más, mint a fény álma. A tér folyékony, színes dallammá változott, hömpölygött a belső szemem előtt. A fény zenéje a színek, egy szimfónia, amely a hajnal első akkordjaival ébreszti fel a világot. A fény zenéje a színek, egyetlen tiszta hang, amiben benne van az összes létező árnyalat. A fény zenéje a színek, egy folyamatosan pulzáló, végtelen frekvencia, ami szétárad a térben, ahol a vörös a basszus és a kék a vízhang. A világ nem más, mint ezerféle szín frekvencia játéka. Együtt hömpölyögnek, emelkednek és süllyednek, miközben a hófehér ártatlansággal flörtöl a színes ritmus, és a fény örök zenéje kitölti az ürességet. A tér folyékony, színes dallammá változott, hömpölygött a belső szemem előtt.

sárga, a napfény emlékezete. Fehér bánatot mos el, a ragyogó, sárga fény. A sárga, a pezsgő mozgás, a belső pózálás ritmusa. Ahogy a mély, érett okkersárga nem egyszerűen látvány, hanem egy rekettes, füstös dobbanás. A sárga, a pezsgő mozgás, a belső pózálás ritmusa.

sötétség nem üresség volt, hanem várakozás. És ekkor érkezett az első tiszta hang és szín. Nem zajja jött, hanem suttogva. Egy halk, mindent átölelő sóhaj, amely végigfutott az anyagtalan végtelenen. Ahol ez a finom melegség megérintette a teret, ott a dolgok elkezdtek megnyugodni, körvonalat kapni. Érezd, ahogy ez az ősi ébresztő ritmus most téged is elér. Elsimítja a határokat, formát ad a csendnek, puha takaróként borul a létezésre, miközben minden lassan a helyére kerül. Belégzés, a fény megszületik. Kilégzés, a ritmus megszületik.

visszhang. A visszhang. Megmozdul a basszus. Az univerzum tüdőre szívja a fényt, és kiengedi a ragyogó színt. A fény nem sugár ez még, csak ritmus. A ritmusban váltakozó színek a horizont peremén. Lüktet, formát vág a térben. A ritmus testet követel magának. Az első sóhaj megnyújtja a teret. A ritmusok mögül felsejlenek a kontúrok. Fény akkordok mossák le az éjszaka éleit. A létezés nehéz, analóg üteme ébred. Lassan, monotonon, megállíthatatlanul.

A fény ritmusa, a szín, a vörös, a zöld, a lila, a bársonykék, a mozdulat, a basszus, a ritmus. Egyetlen fénysugár hasít ki egy darabot a végtelenből. Ez a sóhaj az első határvonal. Innen kezdődik a valami. A fény anyaggá sűrűsödik. A kontúrok életre kelnek. A fény ritmusa, a szín, a zöld, a lila és a sóhaj, a vörös.

Eljött a pillanat, amikor a láthatatlan végleg láthatóvá lett. A fény diadallal ragyog a mindenség felett, és minden porszemet, minden hullámot élettel áraszt el. Ám a teremtés nem lenne teljes tanúk nélkül. A ragyogás méhéből ekkor megszületik a szín. Ő a fény gyermeke, a láthatóvá vált szó. Azért születik meg, hogy meséljen. Az ég kékjével a végtelent, s az alkonyat aranyával az elmúlás szépségét. A fény adja a létet, de a szín adja a jelentést. Belégzés. Kilégzés.

kék. A pulzáló végtelen nyugalma. A pulzáló mozgásban felsejlik az éjszaka. A kék, a végtelen térben úszó vízhang, elnyújtott kozmikus dallammá szelídíti a pulzálást.

Mély kék dallama. Szelídíti a búzálást. A kék, a végtelen térben úszó vízhang, elnyújtott kozmikus dallammá szelídíti a búzálást.

fény. A színek áradatával gyönyörködik önnön csodájában. A mindenség vibráló színekbe öltözve fejezi ki a létezés örömét.

Elmélyülés a színekben. A befelé fordulás biztonságos menedéke. Folyékony végtelen. Folyékony végtelen. Megnyugvás. Amikor a lélek még.

Halló, sziasztok! Tilos Rádió, FM 90.3. A Cöxponambient műsort hallhattátok. Ahogy a műsor elején említettem, így megpróbáltam belerakni minden érzelmemet és érzéseimet, amik így az elmúlt, nem is tudom mennyi időben felgyülemlettek bennem. Azt hiszem, ez sikerült, alig bírok beszélni igazából. És végül csak úgy alakult, hogy magyar zenéket játszottam végig ebben a másfél órában. Traumatlaszt, avagy Parohalut, Natali Szendét, Ádám Erdeit, Jibáit, Áron Lőrinci. Azt hiszem, ezeket csak. És egy hirtelen ötlettől vezérelve elkezdtem azokat a szövegeket is játszani rá, amiket például a Fényfeszten Toma játszott, hogy én a Számfesztiválon. Hanvas Béla elmélkedései a fényről, a zenéről, a táncról, a ritmusról, a létről. Köszi a figyelmet, én Papa voltam, maradjatok velünk, jön egy rövid hírek, aztán pedig Szappanapero helyett. Sziasztok, jó hallgatózást, Tilos!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyek és a gyenyi szobajak mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-el Afrikában. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeni szobajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperarhaikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlen a homo sapiensekkel, hanem a gyeni szobajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancs hírét hallottátok?
2: Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk. Írja a Euronews. Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvezőbb-e a csőhálózatban, a távhűtés alapelvét megfordítva, hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő Ambient Loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.

せ縄やエゼナケヤマネセノフェヤナハニヤマソケレナエゼナケマリアナソネヤネヘベナヤカ

Szép napot kívánok, ez itt a Tilos Rádióban, a Szappanopera helyett, Szegedi Lacca, egyelőre még nincs, de majd remélhetően vonalban lesz, DJ Szappanoperától egyedül viszi a boltot. Két témát szeretnék végig beszélni, egyrészt Molnár Gál Péter munkásságát, ehhez van egy telefonos szakértőnk, és hát van a bűnvadászok és a hazánk című történet, ennek a meleg vonatkozása is olyan sok kicsit felpörögtek, úgyhogy ennek erről beszélgetnék majd, hogyha mindenkinek megfelel, 2.15.37.73, de még Mari Boy.

0: Ha minden igaz, akkor a telefonvonal túlsó végén van Flekker István barátunk Miskolcról. Ha beleszólsz, akkor már fogjuk tudni, és remélem a hallgatók is hallják majd, hogy ott vagy. Szia!
1: Szervusz, kérlek szépen, üdvözöllek Balázs, és üdvözlöm a rádió hallgatóit is.
0: Mondtad, hogy kérdeztem, mielőtt bekapcsoltalak volna adásba, hogy hogyan mutassalak be, és akkor mondtad, hogy te szeretsz rádiózni, barát vagy. Én meg azt mondom, hogy egy kicsit szakértő is. Baj az, hogyha én azt mondom, hogy bizonyos dolgokhoz valószínűleg még tőlem is jobban értesz. Például Molnár Gál Péter életét szerintem te sokkal jobban ismered, mint én, mert hogy erről szeretnénk itt néhány percet beszélgetni, ugyanis évfordulója van Molnár Gál Péternek, születésének 90. illetve a halálának a 15. évfordulója, hogyha jól számoltam, de matematikából mindig majdnem megbuktam, úgyhogy ez, ha valamit rosszul mondtam, akkor mondd.
1: De hát 1937-ben született, úgyhogy gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy mindent pontosan mondtál. És hát Molnár Gál Péter, mint ahogy a közemlékezetben még mindig él, MGP, gyakorlatilag fantasztikus kritikus volt. De ezt azért még tudni kell MGP-ről, hogy nem csak fantasztikus kritikus volt, de nagyon jó dramaturg, különböző filmeknek a dramaturgiáját is működtette, valamint forgatókönyveket is írt. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a mai korban is, hát saját korában is valamilyen szintű poliszornak számított.
0: Ha jól tudom, akkor a színművészeti főiskolán rendező szakot kezdett el, de aztán 2 év múlva eltanácsolták, és inkább azt mondták, hogy legyen dramaturg, és hát dramaturg lesz. Ami nem
1: igen,
0: biztos, hogy árt az írásnál sem, hogyha az
1: ember tud. Maga a... hogy finoman fogalmazok, a magyar nemzet, mert végül is dramaturgnak tényleg nagyon jó volt. Azt ugyan nem tudom, hogy rendezőként milyen lett volna, de tudom, hogy például nagyon sokat köszönhet neki a kapusvári színházi élet is, mivel viszonylagosan hosszú időt töltöttem Kaposváron, ugyanakkor a pécsi színházi műhelynek is jelentős motorja volt. Békés Csabán is szinte tulajdonképpen éppen az összes színházban, ami Magyarországon nagyobb színházak felelhetőek, azokban jelentős munkát fejtett ki.
0: Hogy miért éppen itt a Szappanopera helyett című rádióműsorban beszélgetünk róla, ugye ez kifejezetten LMBTQ ügyekkel foglalkozó szállítás. Nos, az egy nyílt titok volt, hogy MGP, azaz Molnár Gál Péter meleg volt. Ez soha nem volt titok.
1: Azt hiszem, hogy egyrészt irodalmi körökben, másrészt színházi körökben is nyílt titok volt. Ugyanis, hát amellett még azért nem tudom, bár ez nem jelent semmit, vallása megjelöléseként zsidó volt, tehát végigért egy 1940-es évekbeli úgynevezett, idézőjelbe teszem, holokausztot. Már úgy értem, nem a holokausztot teszem, idézőjelben nem, ő nem volt deportálva, és ők se, hanem a budapesti gettóban éltek egy bizonyos ideig. Na most, amit azzal akartam mondani, és végül is visszatérve a melegségre, vagy a homoszexualitásra, tulajdonképpen az, hogy elérte őt az úgynevezett besugói végzet, az nem másnak tekinthető tulajdonképpen, mint hogy csapdát állítottak neki az akkori Kádár korszakbeli belügyi szervek, szép, komótosan és kedvesen prezentáltak neki egy fiatalembert, aki eleve már a rendőrség által megfélemlítve eljátszotta, hogy mennyire Molnár Gál Péter kedvese akar lenni, és természetesen megtörtént a rajtaütés, megtörtént a kihallgatások sora, és a kihallgatások sorából természetesen létrejött egyfajta besugói állás. Idézőjelbeteszem megint csak az állást, ugyanis ezen érdemes elgondolkodni, hogy mit jelent egy adott szituációban, amikor az ember egzisztenciája és minden más dolog romba dől, hogy elfogadom-e azt, ez egy nagyon érdekes erkölcsi lehetőség, hogy legyen egyfajta besúgással kapcsolatos életem, létem, vagy pedig mereven utasítsam el, de akkor nagyon jól tudom, hogy ezáltal, ha nem is mártírrá, de tulajdonképpen kiközösíteti válok egy rendszerből.
0: Mikor volt ez körülbelül? 1960-as évek?
1: Ez a 60-as évek vége, a 70-es évek eleje, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam neked, hogy ha minden igaz, akkor, és ezt azért gondolkodom el egy kicsit, mert hogy 2004-ben került tulajdonképpen nyilvánosságra, hogy besugó volt, és 63-tól 1978-ig, igen, azt hiszem, és jól emlékezetem, volt igazán aktív besúgó.
0: Na most képzeld
1: el azt, hogy ez mit jelentett. Elment mondjuk megnézni a Hamletet, leírta, hogy mit látott a Hamletben, esetleg a szünetben mit mondott X, Y, Z és K, és aztán ezt megírta, és odaadta, vagy eljuttatta a tartó tisztjéhez. Szóval miközben ezt a helyzetet úgy tudom csak árnyalni, hogy mit jelentett az, amikor nekem esetleg olyat kell írnom olyan emberről, akiről nem akarok én rosszat írni, de muszáj valamit írnom, valamit letennem az asztalra ahhoz, hogy ne szorongassanak továbbra is nagyon. Tehát azért mondom neked, hogy ez sokkal bonyolultabb már, mint a valakinek a besúgás, mint életcél soha nem működőképes szerintem. Vagy van, aki önként és dalolva besúg, mert ilyen az élete. Hát Molnár Gál Péter nem ilyen volt, ezt merem állítani.
0: Ugye az történet ez azért hozzá tartozik, hogy amikor őt beszervezték, akkor már elvileg és gyakorlatilag jogszabály szerint Magyarországon a homoszexualitás nem volt büntetendő, viszont a társadalmi ítélete, vagy a társadalom elfogadottsága, vagy a társadalom általi el nem fogadottság, elutasítottság olyan mértékű volt, hogy mindenki menekült a nyilvánosság elől, tehát ezzel nagyon jól meg lehetett zsarolni, mint ahogy ez meg is történt.
1: Így van, ahogy mondod, pontosan. És ez még csak igazából annyit tudok hozzáfűzni, hogy én olvastam az akkori sajtót, és elképzelhetően te is olvastad, hogy 2004-ben, amikor felszínre került az ügynöki múltja, akkor érdekes módon az is csak a különböző cikkekben olvastam, hogy úgy került felszínre, hogy valaki kikérte az úgynevezett listát, amin az ügynökök levelezése volt, ő rá vonatkoztatva, és ezek után kiderült azt, hogy őt egyébként Ruzsánszky Róbertnek hívták álnéven, besugó nevén, hogy kikért olyan anyagokat is, amiben előfordult az ő neve, illetve az ő tevékenysége, és nem volt igazán nagyon nehéz felismerni a Molnár Gál Péter stílusát, ugyanis hát annyira szarkasztikus, önironikus, vagy hogy mondhatnám, színházi utalásokban nagyon gazdag voltak ezek a jelentések. Hát tehát egyszerűen azonosították őt, mint ügynököt.
0: Azt azért tegyük hozzá, hogy ez úgy történt, hogy egyszer csak megjelent a hír, hogy megjelenik Molnár Gál Péter besugói jelentéseinek egy ilyen gyűjteménye. Tehát egy valaki, azt hiszem, hogy valamelyik rock együttes dobosa, a neve nem jut eszembe, kérte ki, vagy gyűjtötte ki, és utána ezt egy kötetben megjelentette, el lehetett menni a könyvesboltba, és meg lehetett vásárolni.
1: Ez természetesen így van, és mindenképpen ajánlom olvasásra a könyvet, hiszen a könyv az nem egy Oscar Wilde-i tanosszajárás vagy bűnbánat, hanem nagyon ironikusan és nagyon-nagyon, hogy is mondjam, érzékletesen önvallomás szinten mondja el, hogy miképpen került ebbe a helyzetbe, hogy próbálta ezt túlélni, hogy próbálta a helyzetet nem úgy, hogy komoly problémákat okozom másoknak végrehajtani. Tehát mindenképpen azt mondhatnám, hogy rávilágít arra ez a mű, hogy a másként értelmezik a saját múltokat azok, akik csak rálátással vannak egyfajta élethelyzetbe, amiben vannak, és másképpen értelmezi az az illető, aki át is érte, és tulajdonképpen el kellett szenvednie ezt a fajta lehetőséget.
0: És a halála előtt egy-két évvel, bár jóval korábbra ígérte, de végül is megjelent a Coming Out című könyve, hogyha jól emlékszem a címére, bár ebben sem vagyok biztos, amikben viszont már reagál, leírja az ő történetét. És nagyon sokáig nem volt hajlandó ezért bocsánatot kérni, hogy ő ezt tettem. Ezt így nem mondta ki, de ezt én mondom, hogy mindenkinek az, hogy tessék elolvasni azokat a szövegeket, és akkor az alapján dönteni.
1: Pontosan erről van szó. Egyébként csak bibliográfiai adatként 2020-ban jelent meg a könyv, és a Magvető kiadónak a Tények és tanúk sorozatában. Tehát azt kell, hogy mondjam neked, hogy ő mindenképpen rettenetesen, hogy is milyen befolyásos színikritikus volt. Ezt el kell ismerni, a Népszabadság kritikusi főmunkatársa olyan kritikákat írt, amelyekre odafigyelt a színházi élet, a színészek, a rendezők, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy és ezek a kritikák természetszerűleg nem önös vagy gonosz érdekekből születtek, hanem egy nagyon tiszta és jól átlátható érzelmektől mentes kritikai megfogalmazásban jöttek létre. Tehát nem azt írta le, hogy miért haragszok Ikronzére vagy Kára, hanem logikailag is levezette azt, hogy mitől volt jó, vagy mitől volt rossz egy színházi előadás.
0: És az legalább annyira fontos az ő történetében, hogy hogyan szűnt meg ezen státusza, mármint hogy a besugói státusza. Ellenzék egyik tagja megbízta azzal, hogy ugyan már juttasson el, mert hogy ő ment valami külföldi színházi fesztiválra, talán Olaszországba, ha jól emlékszem, és ugyan már vigye el ezt a kéziratot, és juttass el Párizsba egy megfelelő címre, és a határnál lebukott. Tehát megtalálták a vámosok azt a szamizdat szöveget, ami után azt mondták, vagy legalábbis ezt írja, hogy, vagy ezt mondta, hogy utána mondták, hogy már nem használható, hiszen már lebukott. Nem használható ügynöknek, és onnantól kezdve kvázi békén hagyták. Tehát nem kellett, vagy nem írt újabb és újabb jelentéseket.
1: Igen, hát tudni kell azt azért, hogy a 90-es évek vége felé már az állambiztonság sem igazán működőképes helyzetben volt, tehát bár még akkor is voltak besugók, akik aktívan dolgoztak, de mint ahogy mondtad, Molnár Gárd Péter tulajdonképpen elengedték, nem tudok jobb szót mondani, kiszolgálta az életét tulajdonképpen besugóként. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy az ő élete az, és én kimerem ezt mondani, egy tragikus élet. Tehát biztos, hogy voltak bűnei, biztos, hogy voltak megbocsájtatatlan lépései, de ugyanakkor nagyon jól tudom, hogy ha valakit megszorongatnak és valakit valamilyen szinten vegzálnak, akkor ott borzasztó nehéz olyan életutat választani, ami esetleg a büntelenségig vezet el. De ezt tudom abból is mondani, hogy én egy színházi, amatőr színházi társulatnál dolgoztam, és hát azt kell, hogy mondjam, az Orfeó együttessel voltam kommunikációs és úgynevezett összeállási lehetőségeink, és komoly, hogy mondjam neked, olyan típusú emberek nyüzsögtek körülöttünk, akik ezzel kapcsolatban vitték, hozták a híreket. Szóval én úgy gondolom, hogy ez igazából csak akkor tudja az ember teljességgel fölmérni, hogyha önmaga is valamilyen szinten tapasztalta, vagy érezte, hogy ezek a lehetőségek megjelentek az életében.
0: Ugye az fog történni, ha minden igaz, akkor ugye Magyarországon elég nehéz és bonyolult hozzájutni ilyen titkosszolgálati jelentésekhez, iratokhoz, beszervezési dossziékhoz, és így tovább. Nagyon sokáig csak nagyon sok szűrőn keresztül lehetett odáig eljutni, hogy végül is valamiféle nyilvánosságot kapjanak ezek, és most változik. Ugye a Tisza kormány azt ígéri, hogy majd az új szabályozás, ami nagyjából már el is készült, hogy már október 23-a előtti napokban, ennek az ütemezését nem tudom, de a lényeg az, hogy újfajta módon sokkal szabadabban, nyilvánosabban lehet hozzájutni ilyen beszervezési iratokhoz, mint ez idáig történt.
1: Hát ez idáig tulajdonképpen csak kutatni lehetett ezeket az adatokat, de most sem hiszem, hogy a teljes széles népközönség részére lesz megnyitva, hanem inkább úgy gondolom, hogy azok, akik még élő tanúi ennek a korszaknak, illetve saját magukon tapasztalták azt, hogy milyen esetleg besúgva lenni, azok kérhetik ki, én gondolom, de semmifajta információm nincsen, hogy ez így fog történni. De én azt mondanám, és ezt szoktam mindig mondani, hogy hát nyugtáva dicsérd a napot, és akkor meglátod, hogy mi fog történni.
0: Az az igazság, hogy én kikértem azt hiszem egyszer vagy kétszer ezeket az esetleges dokumentumokat rólam. Egyszer a Testi munka című film kapcsán kellett volna, hát kérte a rendező Takács Mari, hogy mindenki, aki ebben a filmben szerepelt, kérje ki a róla szóló ilyen titkosszolgálati dokumentumokat, és erről beszélgessünk, legyen egy ilyen kör. És hát kiderült, hogy rólam nem készültek ilyen, vagy legalábbis az akkori feldolgozottsági szinten azt mondták, hogy nincs, sőt, ugyanez volt Láner Laci, Bence, tehát hogy a Meleg férfi a Hideg diktatúrák című film idős szereplői közül egyedül Nádasdy Ádámnak lett volna ilyen jelentés, amit elolvashatott volna, de ő meg azt mondta, hogy ő nem szeretné ezeket látni, őt nem érdekli. Érdekes helyzetek.
1: Ezt értem, meg is értem.
0: Te például kikérted magadról valamikor ezt a...
1: Mert én úgy gondolom, hogy a keserű múltat újra kiüríteni a pohárból, az nem igazán jó és kellemes életlehetőség. Viszont hozzá kell tennem azt, hogy például a Kokáér a mi esetünkben azt tudom, hogy bár ő sem él, lengyel pár rendezőnk, aki szintén volt több besugó által megjelölve, mint a magyar, a korban működő, 70-es években működő amatőr színház egyik oszlopos vezetője. Hát én tudom, hogy ő kikérte, és abban úgy egy kicsit bele is olvastam. Én sem szerettem volna, úgy gondolom, vagy szeretném, ezt most jelen időben mondom, ezt a lehetőséget megnyerni, mert mert nem akarok a múltammal ilyen szempontból szembesülni. És ez lehet, hogy gyávaság, lehet, nem, hogy feledni akarás, ezt még nem tudom igazán eldönteni magamban, de tulajdonképpen abszolút egyetértek az előttem elmondottakkal.
0: Tehát, hogy Ádám nem szerette volna, én meg szerettem volna, meg a többiek is, és nincs, tehát nem volt feljegyzés.
1: Csalódtál.
0: Miközben azért lehetett sejteni, hogy azért épp nekem is voltak ilyen tapasztalataim, élményeim, mit tudom, ilyen a 90-es években, még a 90-es évek végén, tehát a rendszerváltás körüli időkben azért volt egy-két olyan kapcsolatom, ahol aztán kiderült utólag a delikvensről, hogy azért feküdt le velem, mert hogy amúgy mellékesen még jelentéseket is írt, de hát ezek teljesen elérhetetlenek voltak.
1: Tehát... Akkor én meg elmondanám neked, ha már itt tartunk, hogy nekem volt olyan amatőr színjátszó, hogy is mondjam, kollégám, aki szintén válaszút elé lett állítva, és így gyakorlatilag magáról az együttesről, és természetesen rólam is jelentett. Bár mi nem voltunk semmilyen aktivizáció kellős közepében egymást értve.
0: Értem. Szóval a valóság az mindig egy kicsit bonyolultabb, mint annak a leírása.
1: De ez tökéletesen igaz, sőt, azt kell, hogy mondjam, megélve bonyolultabb. Mert így, hogy valaki elolvassa a könyvet, egyfajta távolságtartással tud rátekinteni az adott helyzetre, és, vagyis amit olvas, és rá tud jönni arra, illetve saját maga képes eldönteni, hogy mi az, amit gondol erről a szituációról, a helyzetről. Én elfogult vagyok, mert egyrészt ismertem Molnár Gál Pétert, másrészt gyakorlatilag ebben az érában éltem, és tudom, hogy mit jelentett ez a lehetőség, amiről most már lassan 15-20 perce beszélünk. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy a kornak kell majd megítélni, az utánunk következő kornak, aki teljességgel képes állást foglalni, és részlehajlás nélkül.
0: István, én nagyon szépen köszönöm neked az eddigieket, és ugye, amikor tegnap beszéltünk arról, hogy ma majd beszélünk, akkor volt arról szó, hogy majd később filmekről is beszélgetünk. Említettél egy filmet, amit én gyorsan majdnem megnéztem, de aztán nem sikerült, de a napok, tehát egy-két napon belül megnézem, ez a Leviták vagy Léviták könyve.
1: Igen,
0: meleg és horror, és az rögtön az elején nekem ez a kombó nem biztos, hogy magyarul én nem szeretem a horror, de aztán utána olvastam, kritikákat olvastam, és azt mondom, hogy jó, akkor ezt mindenképpen megnézem. Te már láttad ezek szerint?
1: Igen, volt szerencsém megtekinteni a filmet. Én azt mondom, hogy egyrészt olyan emberek, akik nem érzékenyek az LMBTQ létre és életformára, azok lehet, hogy ne nézzék meg. Akik szeretik a horrort, azoknak azt mondom, hogy nézzék meg, és azoknak az embereknek, aki tulajdonképpen megélik a meleg, leszbikus vagy egyéb identitásukat, azoknak feltétlenül ajánlom, mert azon kívül, hogy horror, egy nagyon erős, mély társadalom kritikát is hordoz a film, ami nagyon szokatlan, hát hogy mondjam, horror filmeknél, de ettől függetlenül azt tudom neked mondani, hogy ha ez nem volna, és csak egy szerű horror film lenne két meleg szereplővel, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, én sem. De én nekem mély érzelmi hatást keltett, vagyis bennem mély érzelmi hatást keltett a film.
0: És akkor ígérem, hogy megnézem, filmet, és akkor utána már úgy beszélgetünk, hogy én is látom, jó?
1: Rendben, és volt még hozni két filmet, egy leszbikusat, és megint egy meleg filmet, ami erősen társadalomkritikai jellegű.
0: Meglátjuk. Flecker
1: István,
0: okay,
1: barátunkat, szépen, szakértőnket. Köszönöm szépen, hogy hívtál, és további szép napot kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: A rádiónak is, és neked is.
0: Szervusz.
1: Ja.
0: 215-37-73, Tilos Rádió, Szappanopera helyett, és akkor a Kansas City című film egy betét dalajon.

Ez itt a Tilos Rádióban, a szappanapora helyett 2.15.37.73. Nagyon nyár van, és sziget van. A Magic Mirror is működik, meg a civil sziget részben a Budapest Pride-nak is van ilyen kis sátra, illetve van egy közös másik, amelyik... Várja, valaki állandóan belebeszél, úgyhogy indítok valami zenét, és akkor ennek utána járok, jó? Mert úgy így nem jó, hogyha miközben én beszélek, más is belebeszél, és nem értem, hogy mit.

Na, akkor újból nekifutunk, 2.15.37.73, és most már nem szól a fejhallgatómba az a két hang, ami korábban ott még jelen volt. Amikor szóltam a kollégáknak, akkor csak annyit tudtak mondani, hogy de hát nincs bekeverve semmi, de volt egy nagy áramszünet itt ma kora délután, és ez nem néhány perces, hanem sokkal hosszabb ideig tartott, és úgy látszik a rendszer valahogy így rakta össze, hogy valahogy én hallottam, hogy ők ott beszélgettek, és ezért szóltam, hogy akkor ezt így most talán ne. De a beszélgetés tartalmát azt meg ugye nem értettem, nem hallottam, csak az, hogy valaki beszél. Fura ez a rádió, mint hogy minden rádió. Tehát 2.15.37.73 Tilos Rádió Szappanopera helyett a nyárról beszéltünk, vagy a nyarat emlegettem. Szigetidő van. Nagyon sokáig ebben az időszakban a Magic Mirror nevű sátorban volt a helyem, ahol beszélgettem különböző emberekkel meleg ügyekről nagy nyilvánosság előtt, aztán lett egy váltás, és azóta már új emberek jöttek, új szervezők, és más csinálja, de ez egy természetes dolog. Úgyhogy a Magic Mirrorban is vannak délutánonként angol nyelven beszélgetések, és mindenféle érdekes, izgalmas programok, hogyha valaki akar és megy, akkor legyen. Plusz a Civil Szigeten, vagy a Sziget Fesztivál Civil Sziget részén is van szerintem két meleg sátor. Az egyik a Labrisé, például ma, de a szimpózión is folyamatosan jelen van különféle helyszíneken, illetve a Budapest Pride-nak is van egy ilyen sátra, tehát hogyha valaki meleg kulturális queer ügyekben akar tájékozódni, meg élményeket szerezni, az ugye menjen a Magic Mirrorba, aki meg nem, hanem ilyen mozgalmi ügyekben, azok pedig a Sziget Fesztivál Civil Sziget részén találják meg ezeket a meleg mozgalmi sátrakat. Ha meg mind a kettőre kíváncsi valaki, akkor persze menjen mind a kettőbe. 2.15.37.73. Még mindig lehet hallani, hogy valaki beszélek, úgyhogy újból indítok egy zenét, hát ha sikerül most már a háttérbeszélgetést megállítani.

Az iménti zene a világzenei nagy színpad programízelítő CD-jéről való, ami 2007-ben kaptam még a Sziget szervezőitől. Akárhogy is nézem, ez 19 éve volt. Hogy megy az idő, vagy nem? Egy olyan témát ajánlok igazából mindenkinek csak a figyelmébe, ez csak egy ízelítő, egy ajánló, hogy gondolkodjunk arról, hogy mi történik ebben a világban. Létezik egy olyan szerveződés, amitnek az a neve, hogy bűnvadászok. Ez egy olyan civil politikai szervezethez elég intenzíven kötődő, a politikai szervezet pedig a Mi Hazánk parlamenti párt, és hogy mondjam, elég jelentős kisebbségben, de azért jelen van a magyar parlamentben. Nos, tehát a Mi Hazánkhoz elég szorosan kötődő bűnvadászok című emberegyüttese mindenféle dolgokat csinál, és ezekből a

A csatornájukon a felvételek nincsenek dátumozva, vagy legalábbis én nem találtam meg, hogy mikoriak, de két olyan felvételt is találtam, amik nagyon hasonlítanak egymáshoz. Mind a kettőben olyan férfiakat meleg, vagy igen, maradjunk ennél a kifejezésnél, meleg férfit húztak csőbe, amikkel nincs mit kezdeni. Pontosabban van mit kezdeni, csak nem úgy, ahogy ezt ezek az urak teszik. Urak és hölgyek, tehát nő is van a bűnvadászok csapatában. Gyakorlatilag arról van szó, hogy elkezdenek csetelni olyan férfiakkal, akik szeretnének megismerkedni a cseten keresztül olyan férfiakkal, akikkel aztán talán majd szexelni is akarnának. Azért vagyok ennyire bizonytalan, mert nem látom ezeket a cseteket, hanem csak az erről készült beszélgetéseket, vagy az ezt emlegető beszélgetések vannak jelen ezeken az összeállításokon. Mind a két összeállításnak a vége az, hogy rendőrt hív a bűnvadászcsapat, a rendőrség kijön, és előállítja a rendőrkapitányságon, azt hiszem az egyik a harmadik kerületi, a másik azt nem tudom, hanyadik kerületi kapitányságra előállították ezeket a ismerkedni vágyó férfiakat. Azért nem merek mondani semmiféle olyan dolgot, ami megkérdőjelezhető, mert az rögtön lehet azt mondani, hogy de hát ez gyávaság, vagy ez elfogultság, vagy ez olyan értékítélet, ami nem fér bele. Ezért inkább nem mondom, csak gondolom, hogy a pedofília és a homoszexualitás összemosása az nagyon gáz. És eznek sajnos nem először vagyunk tanúi ebben a politikai térben. Az elmúlt jó néhány évben, 2016-7 után ezt magasabb politikai szinteken is megtették, csak nem ilyen durván, nem ennyire leegyszerűsítően. Tehát, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mit produkáltak ezek az urak és hölgyek, tehát a bűnvadászok csapata, az menjen rá a netre, keressen rá. Én mondom, kettőt néztem végig, miközben hány ingerem volt, a metódustól is hány ingerem volt, a téma feldolgozásától. Mert persze, a pedofília az egy büntetendő cselekmény, ezzel ebben nincs, ebben konszenzus van. De hát ez szerintem ebben az országban nagyon kevés konszenzus van, de az igen, hogy a pedofília egy olyan cselekmény, amiért büntetés jár. De hogy hogyan jutunk el a büntetésig, hogyan tudjuk kezelni ezeket a dolgokat, na erről aztán szó nincs ezekben az összeállításokban. Durva, provokatív, én nagyon nem szeretem, és azért nem akartam, vagy nem fogjuk itt most részletesebben kitárgyalni, mert úgy gondoltam, hogy jogász szakértő nélkül ezt a témát én legfeljebb ezen a szinten tudom prezentálni, hogy jelzem, ha sikerült talán olyan jogászt, akivel végig tudjuk beszélni, hogy mi történik, hogyan történik, miért szabad-e ilyennek történni, és ha igen, akkor mit lehet vele kezdeni, mit tud kezdeni vele a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, hogy van? Szóval rengeteg kérdésem van, amire ugye egy szakértő jogász kéne, hogy itt üljön és válaszoljon, de ha sikerül, akkor ez meg fog történni, úgyhogy addig csak ajánlom figyelmetekbe ezt a megközelítést. Én lassan nem búcsúzom el, csak zenélgetek, mert hogy zenélni jó. Zenélni jó. Meg melegnek lenni is jó, meg ebben a jó melegben ellenni is jó lenni. Úgyhogy ez már majdnem egy lassú búcsú volt. Mindenki érezze jól magát. Két hét múlva találkozunk. Aha, valaki telefonál, akkor meglátjuk. Halló? Halló?

0: Halló.
1: Halló, Lata vagyok.
0: Már adásban vagy.
1: Jó, üdvözlök mindenkit, szervusztok, én vagyok a társműsorvezető. Ja. Igazából egy-két részletet mondanék a videóról, ugye, amiről beszéltünk.
0: Na várjál, azt azért hadd tegyem hozzá, és ez nem hárítás, hogy ezt a témát te ajánlottad az én figyelmembe,
1: jó,
0: és nagyon kiakadtam.
1: Igen.
0: Nem rád,
1: szóval,
0: hanem a
1: hallottam,
0: témára.
1: Amiket elhangzottak, igen. Gyakorlatilag augusztus 9-i a videó már 250 és fél ezres megtekintéssel jár, ugye, ez alatt a 3 nap alatt. A videó úgy indul, ez a legfrissebb, kifogtuk a Dunai Homárt Felsőgödnél című, hogy először az újpesti szennyvíztisztító melletti erdei füves fásbokros területen, ahol ami elég elhanyagolt terület, ott kialakult egy cruising, egy meleg és nem meleg szex találkozó szféra, amiről én is most értesültem ugye a videóból, és ugye ott elkezdtek ők cserkelni, úgynevezett terepszemlét tartani, és konkrétan oda mentek férfiakhoz, kikockázott arccal, kérdezgették őket, egy fiatal, roma fiatalember, 25 éves, kicsit szóba is állt velük. Megérzem, ez a kikockázás is annyira enyhe mérvű, hogy akik ismerik az adott szemét, ugye nyilván nem csak meleg barátai, vagy bárki, simától ismerhető, tehát azért ez is egy ilyen kétélű dolog. És ezzel indul a dolog, ez az első téma, és utána indul aztán az a társkereső oldal, akkor itt az A profilra csaló módszer, és ott ugye egy erre megjelenő levelező férfinek a története, akinek aztán oda mentek ugye a lakóházához, a társasházához, ahol ott közös képviselő, és ott a bejárati ajtóban zajlott ez a szembesítés, faggatás. És hogy ugye az volt a fő vád, hogy a beszélgetés során, hiszen nekik megvan a teljes csat a telefonjukban, ugye ez kiderült, hogy a beszélgetésben bevallotta a fiatalember, hogy 13 éves, és ez a férfi nem hagyta abba a témát, nem hagyta abban az intim témákat sem, küldöztettek egymásnak testképeket, erotikus képeket is, tehát kölcsönösen úgy néz ki. Tehát itt maga az a módszer, maga az, hogy gyorsan elmondom aztán, hogy belekérdezzel, jól lehet hallani, ugye mindenben
0: teljesen
1: beszélek. Jelenleg munkahelyemen vagyok, elnézést hallgatok, hogy nem tudok ott lenni, nyári helyettesítés. Tehát ami a jellemzői, ugye a korábbi egy hónappal ezelőtti hév megállós videónál is, ami hasonló volt szintén férfivel, és szintén ott is 13 éves, ugye, csetelővel történő szembesítés. A kis fiatalkorú nincs ott természetesen ilyenkor, tehát nem is jelölik meg, hát nem is lehet, mert ugye...
0: Hiszen nem is létezik. Idők...
1: Igen, hát ezt nem tudjuk, tehát abszolút nem derül ki sem, hogy létezik. Sem
0: de
1: nem létezik,
0: kiderül, de hiszen ők kezdeményezték, tehát a bűnvadászok csapatából kezdeményezte valaki a 13 évességet.
1: Ott van a mobilján, igen, ott van a mobilján a beszélgetés, tehát nyilván az egy saját mobil, így van, az egyik résztvevő olyan 20 éves bűnvadásznak. Szóval a jellemző, ez egy tömeges félelemkeltő kivonulás 6-7 fővel, azonnal forog a kamera, azonnal támadó kérdések hangzanak el, nem vagyok már friss, és valamennyire elállják az útját, tehát nem fizikai érintés, nem történik semmiféle erőszak, például a társaságnak az előkertjébe sem mennek be, csak az utcáról a kapun tárgyalnak a vádlottal, úgymond, mert mondjuk ki végül is ezt a helyzetet, és ez a félelemkeltő, ugye Chandler Pertu szerepelt, ez is a 30-valány éves úrral a 20 éves srác hol tegezi, hol magázza kioktatólag, arcba 20 centiről kioktatás, ugye moráloskodás, erkölcsöskedés, elhangzanak paragrafusok is, például a BTK 198. törvény 2-es bekezdése, amely a kiskorúval rábírásra, tehát szexuális cselekedetre rábírásra való törekvést is bünteti 14 év alattiaknál. Ez valószínű, hogy így van, hiszen azért bartalmazásig fölkészülnek ezekben a dolgokban. És ez az egész, hogy mennek, nem hagyják elmenni, nem hagyják elvonulni az úgynevezett report alignment, végig egy tudatosan becsmérdő buzizó kontextus, amit az utólagos narrációban fokozódik, ami ugye később összekötő szövegként a videók alatt van. Például itt egyértelműen ebben a dunai homár, kifogtuk a dunai homárt, tehát tudjuk, hogy a homár szó az ugye az argóban, a slangben a melegeknek, meleg férfiaknak.
0: Homi magyarul, a homoszexuális.
1: Hát igen, a homár is terjed már, igen, a homár. Ez egy ilyen választékos kódó lebuzizás, és ez nem tudom, hány tucatszor hangzik el például ebben a videóban. Tehát ugyanúgy mondhatom, amivel indul az újpesti szennyvíztelep melletti erdő ismerkedő terepen, hogy tüzekednek a homokipitekuszok egymást kergetve, hajtva. Tehát ezek mind ilyen leértékelő, és aztán partalan eszájból is hangzik a videóban, hogy semmi bajuk a felnőtt korú melegekkel, hát nem így tűnik. Tehát így kifejezetten a pedofil témáról szól, aztán már ez a második része, a hosszabb része, mint ahogy a korábbi egy hónappal ezelőtti a hív megállóban, onnan végálló más PDF vadászat, a hív megállóban az a címe, az egy hónapos, rápillantok a YouTube-on, aztán elhallgatok, és kíváncsi vagyok a véleményed, és már elmondtad, az egy hónappal ezelőtt jelent meg, és már 600 ezer megtekintésnél jár a YouTube-on.
0: Szóval én nagyon föl...
1: Hangulatkeltésre nagyon-nagyon alkalmas egy azoknak a homofób személyiségeknek a fölizgatására, fölzaklatására, akik erre vevők.
0: Igen, és hát igaz, hogy erről csak irodalmi vagy ilyen publicisztikai tapasztalataink vannak, meg főleg filmélmények, hogy mindig vannak olyan emberek, akik ennek az ilyen típusú felbújtás hatására aztán cselekszenek is, és elég gyakran nem csak hogy törvénytelen, hanem életveszélyes dolgokat is csinálnak, vagy csinálhatnak, és erre sajnos...
1: Mint a két héttel ezelőtti bécsi homoszexuális gyilkosság, ahol ugye 20 éves magyar fiatalember...
0: 18 éves...
1: Bocsánat, igen, a bűnvadászokhoz kötődik, azt nem mi állítjuk, hanem a hadott sajtóforrás, ahonnan az egy hirtelmet.
0: Így van, tehát Ausztriában történt egy olyan cselekmény, ahol egy a bűnvadászokhoz kötődő, ezt így fogalmazták, 18 éves férfi megismerkedett egy 26 éves férfival, és azt agyonverte, mármint a 18 éves, a 26 évest.
1: Igen. És hát letartóztatásban az osztrák rendőrség.
0: Igen, tehát ez tényleg valahol lázítás, meg uszítás is. Meg közben...
1: Én megmondom őszintén, jelentettem a YouTube-nál ezt a videót is, meg a korábbi is, pontosan a tálalás, a narráció miatt, nem a pedofilok védelmében természetesen, hanem, és az összemosás, ugye, a hallgatólagos összemosás. Tehát amikor egy pedofil homároznak, ott van egy áthallás a homoszexuális közösség kisebbség ellen is.
0: Így van. Na, szóval...
1: És elbíztatok mindenkit, hogy nézzék meg, amíg nincs leszedve, és lehet jelenteni, hogy kisebbség elleni érzaklatás, izgatás miatt nem tetszik a videó. Nyilván egy bizonyos súlyponti törvény alapján, ha elér egy bizonyos 100 vagy 1000 tiltakozást, akkor ez a videó nem lesz látható legalábbis a YouTube-on.
0: Sajnos én mind a kettőt megnéztem. Az a baj, hogy nagyon gonosz profi módon össze van vágva. Igazából ezek ilyen tizenvalahány perces produkciók, és ez egy ilyen több órányi felvételből láthatóan.
1: Igen, igen.
0: Tehát, és amilyen zenéket használnak hozzá, amilyen dramaturgiát.
1: Krimi, igen.
0: És
1: igen.
0: Tovább, tehát, hogy sokkal inkább produkció, mint valóság, csak ugye előbb-utóbb a valóság szokott visszaütni. És én attól tartok, és azért beszélek, vagy beszélünk most erről, hogy hátrább az agarakkal, kicsit óvatosabban, sokkal óvatosabban. Igen. Gondoljátok már meg, emberek, hogy mit csináltok, de szerintem, hogyha véletlenül hallják ezt a bűnvadászok, nem hiszem, hogy megfogadják, de hát majd meglátjuk.
1: Még egy gondolat, én nagyra becsülöm bármilyen furcsa, az ő ingatlan foglalással élősködő kullancs állalbérlők, akik nem hajlandók távozni, nem fizetnek, rongálnak ugye házakból, bérleményekből, az ezzel elleni munkájukat, ott is mindig a rendőrség kivonulása a vége és kirakoltatás. Tehát van egy ilyen, sajnos egy ilyen rés az igazságszolgáló, vagy a rendészet világában, a rendőrség világában, bármi, hogy ezek nem felszólításra sem távoznak ezek az emberek. Tehát ez egy sok-sok éves munkásság már, és társadalmilag nyilván van egy hasznossága. Mondjuk nyilván ott is a stílus, meg a félelemkeltő, bár fizikai erőszakot nem alkalmazó fellépés, ez azért nem biztos, hogy...
0: Én viszont nem vagyok hajlandó elfogadni a kettős mércét, tehát megkérdőjelezi ez a fajta, tehát hogyha minket sért és bánt, akkor miért ne sértse és bántsa azokat az embereket, akiket kilakoltatnak, vagy olyan módon bánnak ott velük. Én azért azokba a videókba is belenéztem, és hát ott is a gyerekektől kezdve, tehát ezek nagyon durva történések, tehát én egyformán elítélem mind a kettőt, és hiába gondolja az ember, hiába gondolom én is, hogy de nem gondolom, hogy ez hasznos, egyszerűen vannak dolgok, amiket nem lehet megcsinálni, meg vannak dolgok, amiket meg lehet csinálni. És tényleg arra jó, hogy felhívja a figyelmet, hogy van egyfajta, hogy mondjam, nem túl hatékony kezelési módja ezen problémáknak.
1: Így van. Erre jó. A hatóságok többi részéről, ugye.
0: De a hatóság reagálását én viszont... Te találkoztál ilyen hatósági reagálással, hogy... És egyébként mi azt gondoljuk, meg úgy tudjuk, és így tovább. Tehát, hogy ez nem egy új történet a bűnvadászok szerveződése.
1: Így van.
0: Mindig is kötődött ugye a szélsőjobbos politikai szerveződésekhez, a Jobbikhoz, a Magyar Gárda, és így tovább, tehát, hogy igen. Voltak...
1: Úgy tudom, hogy a Tomcat is dolgozott, vagy dolgozik még ebben a produkcióban.
0: Igen, valaki mondta, hogy vagy olvasta, hogy ez a Tomcat hangja. Hogy miket ismer meg az ember?
1: Hát őt meg ugye onnan ismerjük, hogy a Pride-ot megtámadták savastojásokkal, ugye a 2000-es években több ilyen kísérletük is történt.
0: Igen, ez a történelem. No, szóval azon vagyunk, hogy kerítsünk egy jó jogászt, akivel végig tudjuk beszélni azt, hogy ez igen. Micsoda.
1: Mert... Folynak az egyeztető tárgyalások, hogy úgy mondjam, de úgy látszik ez a gyors. Sokszor arra kényszerítjük kedves szakértőinket, vendégeinket, hogy egy-két nappal előtte, hogy egy friss hír van, egy napon adásig, hát nyár van, nyaral pihen mindenki, nem tudtak most még reagálni.
0: Így van. Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is nagyon köszönöm,
0: DJ
1: hogy Szappan
0: operátor lassan elbúcsúzik, Laca úgy szintén, csak ő telefonon.
1: Így van.
0: De hogyha valakinek még van mondandója, akkor a 215-3773-on azért elmondhatja. Jó? Oké, még fél héten.
1: Mindenkinek.
0: Köszi, szia! És akkor a zene, ami most szól, az majd egy Wim Wenders film, a Világ végéig című film egyik általam igen kedvelt nótája.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológusai, a HUKLIM adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását elülső-hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva, az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Vasztok, az orosz ok. Minden második szerdán este 6:30-tól. Слушайте нас. Начали. Ай.
3: Vasztok.
4: Говорит Москва.
5: Ну куда вы тянете? Ну что, у меня тоже ребенок такой же, как у вас.
6: Дело через ручку.

0: Говорит Москва.
1: Что говорит Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, Сиастук, из этого Востока, ты лошадь радио по совету Демишора, а микрофоннал Вадим, и...
3: Én pedig Gabriella vagyok, és ma nagyon tényleg nagyon különleges műsorunk lesz, mert
2: annak ellenére, hogy nincsen
3: nem
2: vendégünk.
3: Különleges vendégünk.
2: Igen, nincsen vendégünk, viszont...
3: Viszont mi az, ami leginkább meghatározza ma a napjainkat?
2: Iszony meleg van.
3: Mi a második, ami meghatározza a
2: napjainkat? Új kormány?
3: Nem.
2: Hanem a Sziget. Sziget Fesztivál.
3: Úgyhogy...
2: Most már, igen, már a második rendes napja van a fesztiválnak. És akkor azt találtuk ki, hogy...
3: Szigetes ukrán előadókat fogunk hallgatni.
2: Így. Hát eredetleg értelemszerűen poszovjet előadókra gyanakodtunk, hogy az lesz majd a jó, de hát 22 után a háború okán oroszok nincsenek. Beloruszok eleve kevesen voltak, és akkor nem tudom, biztos van, jó, arra nem néztem külön, de biztos vannak híres balti DJ-k, egy jó litván DJ-t, de nem találtam a listán. Szóval végignyálasztam a 22-től 26-ig a fellépőket, és ebből összeraktunk egy ilyen ukrán.
3: Azon belül is te. Belevágunk?
2: Felvágunk. Igen, nézzük meg. Szóval 2022-ben hát rögtön egy olyannak kezdünk, amit mindenki ismer, vagy legalábbis a mi műsorunkban többször is szerepelt, már Alina Pash, és ott a Szigeten egyébként is az ő fellépés egy elég híres, hírhet sztori volt, tehát majdnem, hogy botrányban fogadott.
3: Én, aki sosem voltam a Szigeten, ugyan hallhattam erről, de én ezt nem tudom.
2: Szóval az volt, hogy 22-ben ugye már a háborúban jártunk tövig, és Alina Pash, aki egyébként a háború előtt nem volt egy ilyen következetes pro-ukrán és fúj-fúj orosz
3: sztoriban. Tudom, mire gondolsz,
2: sőt,
3: nem az,
2: ilyen, hogy... amikor megkérdezték, akkor ő kozmopolitának, hogyha nagyon sarokba szorították, akkor ruszinnak, meg mindenfélenek, leginkább kárpátaljai identitáson van, ilyeneket mondott, és volt a Krímben is, 14 után.
3: Emlékszem, hogy ők közutállattárgya lett,
2: igen,
3: meg volt
2: 14, a 15-ben valami kis
3: cseles. Sőt, őt ízelték ki az Eurovízióról.
2: Hát igen, és ez a kizárás, ezt megpróbálták ilyen kommunikációs eszközökkel úgy elmismásolni, hogy ő mondott vissza, mert hogy nem akar ebbe a gyűlölet politikába közszereplő lenni. Ugye igen, 22-ben ő nyerte az előselejtező, az ukrán selejtezőt, és ő ment volna ukrán részről az Eurovízióra, de aztán kiderült, hogy hát jártál 15-ben a Krímben. Akkor te nem vagy igazi ukrán. És akkor erre meg azt mondta, hogy akkor, ha nem vagyok, akkor nem vagyok. De onnantól kezdve a háborúnak a durvára fordulása után meg ilyen nagyon pro-ukrán álláspontot képviselt, és járja azóta is a világot ilyen drónokra, meg mindenféle eszközökre gyűjti a pénzt a koncertjein.
3: Na, de mi volt a Szigetes botrány?
2: Na, a Szigetes, nem mondom, hogy botrány, csak ugye mindenkit megkértek, az ukránokat különösen, hogy no politika, semmi. Bár ugye a Sziget próbált ebben a sztoriban, hát be volt fosikálva a Sziget abból a szempontból, hogy csomó orosz-ukrán vendég van most is a Szigeten. És nem lehetett pontosan tudni. Hát ilyen helyzet azért nem volt olyan sűrűn, hogy háborúban álló felek...
3: Azért szerintem izraeliek meg palesztinek is járnak.
2: Nem ekkora tömegben. Mm-hmm. Tehát, hogy, tehát ebből a szempontból azért ez egy durva helyzet volt. El tudom képzelni, hogy a délszláv, tehát a 90-es években, de az sem volt akkora nagy tömegben, hogy ilyen, nem tudom én, a szerb meg a horvát sátrak egymás mellett voltak, és együtt vonultak volna koncertekre. De hát ez 22 előtt eléggé jellemző volt a szigeten, hogy ukrán zászlós, orosz zászlós emberek mentek együtt a Leningrádnak a koncertjére, ott vadultak, és most akkor mi lesz 22-ben a háború kitörése után? Ugyanezek az emberek egymásnak fognak esni, hogy mi lesz? De senki nem tudta, hogy mi lesz. És akkor a Alina Pas meg egy Putyin fotót tépett szét látványosan, és mindenféle erre vonatkozó angol mondatokat is mondott, hogy hogyan szexeljen Putyin. Uh-huh. Igen. És akkor erre a közönség éjjenzett, tombolt. Nyilván Alina Pas egy napközi sávban volt, tehát a videón is lehet látni, hogy oké, ott a nagy színpad előtt ilyen emberek viszonylag kevesen vannak, tapsi-tapsi, oké, akkor menjünk lágos tenni, hogy valami. Tehát nem volt egy irgalmatlan nagy hatása, de aztán ez a videó az itt terjedt, hogy Alina Pas eltépte Putyin képét, jaj. Na mindegy. Az, aki esetleg nem tudná, hogy ki ez az Alina Pas, meg azoknak majd elmondjuk a dal után legalább valami képünk legyen arról, hogy ki is ez az Alina Pas.

0: το προύτικα, χρέστηκ το χρέστηκα, να μείνει έθνικα, δίκα αισθέτικα. Προύτικ το προύτικα, χρέστηκ το χρέστηκα, να μείνει έθνικα.
1: Sziasztok, visszatértünk, ez még a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjeti műsor. Az előbb Alina Pást hallottuk, ahogy éppen beszámol magyarul 1-2-3-4, és aztán belekezdett a, hát nem tudom, milyen nyelven énekelt.
2: Hát ponásom.
1: Ponama, igen.
2: Hát... De nagyon kellemes és üdítő és jó érzés volt. Ugye úgy eleve úgy kezdődik, hogy 1-2-3-4.
1: Igen. Hát ugye ez volt a fő probléma vele az ukrán identitásba éppen bele erősödő hallgatóság szemében Alina Pással, hogy hát ő inkább
2: ruszin.
1: Inkább ruszin, mint ukrán. Bármennyire próbálják azt mondani, hogy
2: ők nem
1: ez
2: létez,
1: valami furcsa dialektusban beszél ez a némber, de hát Alina Pas ruszinul énekel.
2: Méghozzá Motánkáról, ami egy baba, többféle méretű baba is lehet, nekem egy ilyen nagyon pici van, és tulajdonképpen ez egy talizmán, családok, főleg családok talizmánja, és vannak szabályai, például tű és olló nélkül kell megcsinálni, illetve egyszerre, tehát egy ültőhelyébe kell megcsinálni az embernek,
1: és a motánkáját. És hogy, ha ez két napig megy, akkor két napig kell ott ülni.
2: Igen, és nincs arca. Vagy hát készítés közben ráadásul nagyon pozitív gondolatokkal kell lehet ezt csak csinálni, mert a készítő energiája, nem magának készít az ember, készítő energiája beleszáll, és nincs arca, mert az arc a cos babákba beleköltözhetnek rossz démonok, és az egyáltalán nem jó. Időnként kereszt szokott lenni az arc helyett, elég félelmetesen néz ki különben, és az enyémben hajdina van, és különböző
1: majd benne.
2: Igen, és különböző gabonák, meg gyógynövények különböző jelentéssel bírnak, és ez egy ilyen nagyon ősi szláv-ukrán szimbólum.
1: Amit akar az életrajzából kinéztem, hogy ugye 93-ban született.
2: Méghozzá május 6-án. Ez csak azért érdekes, mert a nagymamám is.
1: Há. És hogy hol?
2: Bustyaházán. A Técsőtől ott van egy köpésnyire, megyen az út, tudod.
1: Jó, oké. És 2018-ban a Bitangával tűnt fel a zenei képernyőkön. Igazából a videoklipjeivel hasított iszonyan, mert elképesztő ilyen divat kreálmányokban.
2: Igen, én ezt nem tudtam, hogy ő Kievben a cirkusz és varieté főiskolára járt, és hogy ez nagyon megjelenik a dolgaiban.
1: Igen, meg szerintem rögtön az első videoklipje után, vagy közben leszerződött divatcéggel, aminek a fő arca lett, tehát, hogy ő a zenei életén kívül egy ilyen divat ikonná vált, vagy aként keresi a kenyerét, mert azért kapja, szerintem nagyobb pénzt kap a divat ikonságáért, mint az éneklésért. De nem ezt akartam mondani, hanem a 93 és 2018 között gyerekként cseperedett, egyrészt Ungváron tanult meg énekelni, oda járt énektanárhoz, másrészt fellépett minden kárpátaljai zenei fesztiválon. A kedvencem, kinéztem mindenféle ilyen fesztivál neveket, nem tudom, ismered-e a Radugana Tiszai?
2: Nem.
1: Ennek ma Magyarországon egy csodálatos,
2: igen,
1: kontextusa van,
2: Szivárvány
1: a Tisza fölött. Hát ez elképesztően jó fesztivál név.
2: Egyébként azt hiszem, a Raduga ukránul már nem is így van, de a következő szem végére biztos eszembe jut.
1: Na jó, ez volt a Alina Pas. És ugyanabban az évben, tehát még 22-ben, hát viszonylag értető okokból, de komolyabb ukrán kontingens lépett fel a szigeten, a Lujku.
2: Eszembe jutott a szivárvány. Veselka, ami ráadásul még azt is jelenti, hogy ilyen vidámságkodás. Igen, Lujku, már imádom.
1: Lujku, a Lujku név, azt elolvastam rendesen, és egyrészt a cigánytábor
2: tábor a mennybe megy, ugye?
1: Cigánytábor a mennybe megy. Filmnek a főszereplőjét hívják Lojku Zabarovnak, uh-huh. és részben onnan, meg kelet-ukrán dialektusban a nagybácsi az valami vojku.
2: Újka. Vujka. Igen.
1: Igen, és akkor ennek a kettőnek az ötvözéséből született ez a név, hogy Lujku.
2: Érdekes, érdekes. És ők hova valósiak a lujkujék?
1: Totál kijeviek. Csak van egy nekik a Dmitro Cipergyuk nevű fő emberük, a producer és mindenesük, ideológusuk, és igazából ez a zenekar eleinte dokumentumfilmekhez írt zenéket. Vagy hát azért állt össze ez a banda, hogy a dokumentumfilmekben mindenféle ilyen kevert nemzetiségek, meg nemzeti konfliktusokról szóló sztorik voltak, és ezeket kellett valahogy zeneileg illusztrálni. És hát nem lehetett már létező zenékkel illusztrálni, mert pont az arról szólt a dokumentumfilm, hogy milyen problémák vannak ebből, és akkor megkérték ezt a Dmitrót, hogy csináljon már valamit, olyan zenéket, amik ezt a konfliktust mutatják be zeneileg. Kedves hallgatóink, lemaradtatok a elképesztő ideológiai fölényemnek a bemutatásáról.
2: Kárpotoljuk őket zenével.
1: Igen, mindjárt kárpotoljuk őket zenével. Annyit csak, hogy tehát ez a Lujko dokumentumfilmekhez írt zenéket, ilyen kitalált folkzenét. Ezt fogjuk most hallgatni.

0: Ez egész gyors volt. És ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió Posztszovjet egy műsora, és az előbb a Lujkút hallottuk, a általuk kitalált balkáni ukrán népzenét.
1: Meg nekem úgy tűnik, hogy ők egy kicsit ilyen pseudokárpátok. Hiszen arról énekelnek, hogy Kárpátok virágai.
0: Igen, igen. Hát,
1: szóval úgy tűnik, hogy nekem ez a Kárpátok, ez a világ legmenőbb dolga Ukrajnán belül. Még a Krim versenyezhetett volna vele.
0: Te nem így élted meg, ha jól sejtem, hogy...
1: De én komálom a Kárpátokat. Én csak azt nem szerettem, amikor megélhetési célból kellett bogyókat gyűjteni a hegyekbe, de egyébként tök jó.
0: Ja, igen. Meg, hogyha valaki ki ebből azt énekli, hogy na, a kárpáti virágok az milyen klassz.
1: Nem, én büszke vagyok rá, ja, ügyesek vagytok. Hajrá, balkáni cigány, ukránok. Kárpát, ukránok.
0: Na jó, igen. Ezek pont olyan zenekarok voltak, amik az előbb mutattunk, amik a ha lenne még világszínpad, világzenei színpad a Szigeten, ahogy nincsen, már 2018 óta, azok pont oda passzolnának. Hát egy ilyen egy nem létező, vagy kreált folkzene, hát az az abszolút a világzenei színpadra való. Na, ehhez képest ezek már nem ott voltak. És a még ugyanebben az évben, tehát 22-ben még volt egy abszolút ukrán popzenei csapat is, a Kaska. Azt szerint ők pont egyébként 2018-ban törtek be az ukrán popzene egére, úgy csillagot fel ragyogtatva. Van nekik egy számuk, a Plakala, ami az év dala volt, azóta is azt énekli mindenki, egy rakás ideig az volt a legtöbbek által letöltött száma mindenféle internetes platformokról, tehát ez ilyen nagyon futott, és hát 22-ben be lehetett őket a Szigeten úgy mutatni, hogy na hát az ukrán legnépszerűbb zenekar. Tőlük akkor meghallgatjuk, hogyha valakit érdekel, egyébként Alexandra Zaritska, az énekesnő, és a Kaska az, ha jól sejtem, mesét jelent.
1: Uh-huh.
0: Igen. És elektrofolkban utaznak, az egy viszonylag sokáig hosszan népszerű zene irány volt.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez mindig Vasztok, a Tilos Rádió Posztszovjet egy műsora. Az előbb, mi kit hallgattunk, jaj, a Kaszkát, nagyon viccelek, hát ez a legnagyobb 2018 év dala, a Plakala volt.
1: Igen, azt mondja, hogy mindenféle nőkről érnekel, akik együtt sírnak a konyhában.
0: Aztán. Nagyjából a célközönséget is akkor meg tudjuk, be tudjuk lőni, hogy kik vették ezt a zenét. Ja. Na, 23-ban már nem volt ennyire látványos az ukrán betörés, mint a 22-es szigeten, ahol tényleg minden bokorban egy ukrán zenekar lépett fel, de 23-ban ez visszafordult annyira, hogy összesen kettő zenekar találtam. A Promszonya, akik Gancsirka című dalokkal fognak itt most nem sokára megjelenni. A Promszonyáról azt kell tudni, hogy egyrészt ez egy duó, a Sofia Pilipenko és az ő apukája Iván Pilipenko alkotja a duót, és ők jöttek Konstantinivkából. Ez a Konstantinivka. Ez iszonyan sokat szerepel a hírekben az elmúlt öt évben, mert ez a Donyec medencének az egyik ilyen egyrészt vasúti fő csomópontja. Ott azért kell harcolni, hogy egyrészt az ukrán hátországi szállítmányozások a Donyec medencébe ne mehessenek, illetve az ukránok, az oroszok a másik oldalról meg ne foglalják el. Így aztán folyamatosan bombázzák. 2010-es években 70 ezer ember élt, most nemrég megszámolták, és már csak 15 ezer ember él ebbe a városba. És tényleg, hát ott már minden házért zajlott csata. Na ebből a egyébként üvegiparáról, híres városból érkezett a mi kis párosunk, Promszonya, és akkor meghallgatjuk az ő dalukat, ami rongy.
1: Hány csirká, törlő rongy, felmosó rongy.
0: Oké. Sose fogom tudni ilyen szépen mondani, hogy hány csirká.
1: Hány csirká.

0: Visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora, az előbb Promszonyát hallottunk, ahol ilyen jazzes, indie pop kis pruntyogás volt. Ez teljesen sziget kompatibilis zene volt, és az, akik még most jönnének, ők meg úgy őket úgy hívják, hogy Balaklava Blues, és ők kanadai-ukrán csapat. Igen.
1: És őket most nem hallgatjuk meg.
0: De? Abszolút hallgassuk meg, szerintem tök jók. Bár angolul van megadva a címe a dalnak, a Don't Leave Me, tökre ukránul énekelnek, és kievi városi videoklip tartozik ehhez a dalhoz, és azt érdemes keresetek rá, kedves hallgatók.
1: Meg hát az adásnaplóban is benne lesz.
0: Ott lesz benne az adásnaplóban, és tök jó kis klip.

0: Visszatértünk, ez itt a Vasztok, Attilos Rádió posztszovjetegyi műsora. Az előbb a Balaklava Blues zenekartól hallottuk ezt a csodálatos Don't Leave Me, bár angol címmel rendelkező, mégis ukránul szóló dalt, ami egyik oldalról uncsi, másik oldalról milyen szép.
1: Nagyon szomorú.
0: Szomorkás kis dal. Igen. Na, és akkor ez volt 22-23, és a következő két évben nem ilyen zenekarokat hívott a Sziget. Amúgy is volt egy ilyen elektronikai zene irányba fordulása az egész Szigetnek, és ennek megfelelően ilyen 20-30 kevés évű női DJ-k lepték el a Szigetet, majd ukrán részről. Azt mondja, 24-ben Daria Kolosova és Anfisa Letyagó, 2025-ben Korolova, meg Miss Monique. Ők mind ilyen, hát én azt mondanám, hogy topless DJ-k, de ez biztos dehonestáló. Tehát a szép nők, akik pörgetik a lemezeket.
1: Ajaj.
0: Ez a műfaj. Hallgassunk bele egyikben, mondjuk a Miss Monique Veszelkába, ami megtanultuk a
1: Szivárvány.
0: Nak az új szava ukránba. Gyorsan kell esetleg.

0: Ez volt az egyik DJ-nk, és most jön a másik DJ-nk.
1: De úgy érzem, egy kicsit türelmetlenek volt.
0: Ja, mert ez felépült volna a ház végül.
1: Igen, hogy ez nem ilyen építkező zene, hogy egyszer majd történik valami.
0: De nem ezért hívják house-nak.
1: Ja, én ezt nem tudtam, ez a house-nak a definíciója.
0: Hogy felépül? Nem, egyáltalán nem.
1: Úristen.
0: De ez milyen tök jó lenne, egy új zeneelmélet született.
1: De most komolyan,
0: két komment
1: ez most
0: közben.
1: Így van, vagy nem így van?
0: Nem így van. De
1: akkor a house-ot miért hívják house-nak?
0: Van ennek valami rendes magyarázata, de nem ez.
1: Na jó.
0: Yeah. De tök jó lenne, hogyha az ilyen építkezés zenéket hívnak house-nak. Na jó. És akkor most egy...
1: Mert ez nem a Monik volt.
0: Ne, ez most nem a Monik volt, ez Anfisa volt, és most jöjjön a Miss Monique.

0: Kedves hallgatóink, ez a dalunk szólt a napfogyatkozáshoz. Ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora. Az előbb két olyan DJ-t is hallottunk, akik Szigeten léptek fel 24-ben és 25-ben. Egyik jobb volt, mint a másik.
1: A másik jobb volt, mint az egyik.
0: Igen? Nekem? Jó. Ezzel nem fogunk összeveszni. Én is pont ezt gondolom, hogy egyik jobb volt, mint a másik. Én abban az értelemben használtam ezt, hogy olyan mindegy.
1: Na de szerintem mindegy. Egyáltalán nem, na de mi lesz az utolsó meglepetésünk?
0: Igen, az a jó hírünk van, hogy visszatért a Sziget a hagyományosabb zenei hagyományosabb, ezt nem mondom, hogy normális, a hagyományosabb zenei világhoz, és egy ilyen R&B szól énekesnő képviseli most Ukrajnát a Szigeten, akit úgy hívnak, hogy
1: Jerima,
0: azaz
1: a Máriának,
0: az a Jaroszláva Kovály, az igazi neve, de a...
1: Én úgy tudom, hogy Mária Kovály, de...
0: Nem, Jaroszláva.
1: Bizonyára különböző.
0: Igen, és Mika 2003-ban született, a nagyon fiatal, és hol nyert?
1: Jaj, ezt most nem tudom hirtelen megmondani.
0: Az biztos, hogy a Hardkiss támogatta, tehát azt nyerte valamelyik ilyen zenei Pepsi
1: Music Star.
0: Na, annak a versenynek a győztese, és azt kapta jutalmul, hogy a Hardkiss egy kicsit menedzselni kezdte. A Hardkiss az egyik legmenőbb ukrán.
1: Nem is nagyon szoktunk hallani pedig.
0: Metal zenekar, azért nem hallgatjuk, mert kevés metalt szoktunk berakni. Jó, dallamos metalt, az óvatosan ezek a dolgokkal. Ja, egyszer berakunk majd Hardkiss-tól valami ezért hallgatható dolgot. Na minden esetre most akkor szóljon Jerimától valami R&B-s, szólos ukrán
1: dal. De várj, köszönjünk is el.
0: Ja, elköszönünk, hiszen igen, a dal végére...
1: Mondjunk el mindent, amit tudunk róla. Én például tudom róla, hogy Kárlivkában született, ami Poltáva megyében van, és Kárlivka folyója az Orscsik.
0: Elmondjuk a poént?
1: Igen.
0: Hogy ha rosszul sikerül a borsik, be lehet önteni az orsikba. Na, hogy ennél jobb poén nincsen. Ez nagyon jó volt. Ezzel köszönünk, ezen a hangulaton, ezen a tetőfokon, és a nap már elkezdett fogyni. A mi műsorunk ideje is elfogyott.
1: A türelmetek ne fogjon el, két hét múlva érkezünk. Paka, paka.
0: Paka.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Volt Gabi kicsoda. Amikor csütörtök délután a gyerekek elindultak a park felé, a Közgéza utcában megláttak egy sovány és űzött kutyát, aki fülét, farkát behúzva próbálta láthatatlanná tenni magát. De az utcán nehéz elbújni, úgyhogy a testvérek egymás szavába vágva rögtön kiabálni kezdtek.
1: Anya, anya, nézd! Ott egy gazdátlan kutya, vigyük haza!
0: Lelkesedett Bíborka.
2: Ó, adjunk neki enni, adjunk neki enni!
0: Könyörgött Bársonyka.
3: Olyan régóta szeretnék egy kis kutyát.
0: Rimánkodott Babocska.
4: Szó sem lehet róla. Így is olyanok vagytok néha, mint egy zsák bolha. Az kellene még csak, hogy egy igazi bolhás kutyát is hazavigyünk.
0: Tiltakozott anya.
1: Nézd, milyen szomorú a szeme.
3: Van szíved itt hagyni egy ártatlan állatot?
2: Szinte megszólal. Olyan értelmes a tekintet.
5: Mi az, hogy szinte? Tök jól tudok emberül, csak nem értek minden szót.
2: Hát te meg kicsoda vagy?
5: Igen, én kicsoda vagyok.
2: Nem azt mondtam, hogy kicsoda vagy, hanem azt kérdeztem, hogy kicsoda vagy.
5: Mondom, hogy kicsoda vagyok.
2: Az a neved, hogy kicsoda.
5: Miért? Ki a csoda lehetne még itt rajtam kívül, akit kicsodának neveznek?
0: Nézett körül gyanakodva a sovány kutya.
6: És hogy kerültél ide a Közgéza utcába?
5: Hogy? Micsoda? Kicsoda az a Közgéza?
3: Ez a neve az utcának, ne félj, nem harap.
0: Nyugtatta Babocska, akit eddig tátott szája bámulta a beszélő kutyát.
5: Akkor jó, mert különben visszaharaptam volna.
2: Szóval, hogy kerültél ide?
5: Sajnos csak azt tudom, hogy kicsoda a nevem. Jól értek emberül, és elég éhes vagyok. Viszont fogalmam sincs, hogy kerültem ide, és arról sincs, hogy hol van az ide.
4: Ez itt Lilliputváros, ahol minden megtörténhet. Még az is, hogy meghívunk uzsonnára.
0: Könyörült meg anya a kivert kutyán. A gyerekek örömújongásban törtek ki.
2: Juhú! Juhú!
4: De aztán meg kell keresnünk a gazdádat, nem maradhatsz nálunk.
0: Ütötte le anya a kedélyeket.
5: Kiskutya koromban volt gazdám, csak már nem emlékszem rá.
2: Akkor honnan tudod a nevedet?
5: Mindig azt kérdezték az emberek, amikor megláttak, hogy kicsoda vagyok, úgyhogy elneveztem magam kicsodának.
4: Menjünk fel a lakásba, majd ott beszélgetünk kicsodával.
2: Nem liptel, megyek!
5: Én sem megyek izével, miftel.
4: Nem mift, hanem lift.
5: Mi az a lift?
2: A lift köti össze az eget a földdel.
3: Dehogy, csak fölvisz az ötödikre.
4: Inkább induljunk, olyan éhes vagy.
5: Jó, de én nem lépek be ebbe a szekrénybe.
0: Nézett bizalmatlanul a liftbe kicsoda.
4: Akkor Bíborka fölkísér a lépcsőn, nehogy elveszünk közben.
5: Lépcső? Az meg micsoda?
2: A lépcső is fölvisz, mint a lift. Melyiket választod?
5: Egyiket sem. Inkább én halok.
2: Akkor fölviszlek a lépcsőn.
0: Jó sokáig tartott, amíg fölértek az ötödikre. Bíborkának azonnal le kellett ülnie.
3: Kicsoda? Gyere, itt a kanapé.
5: Micsoda? Micsoda az a kanapé? Én Isten úgyse beleharapok, ha ide jön az a... Hogy is hívják?
3: A kanapé nem tud járni. Rá lehet ülni. Nézd csak.
5: Ülni szeretek.
0: Mindannyian ittak egy kis vizet, és várták az uzsonnát.
3: Anya, ugye itt maradhat kicsoda. Nézd, mennyire illik a kanapéhoz.
4: Az kellene még, hogy ebben a bútorraktárban legyen egy kutya is.
5: Kicsoda? Mi az, hogy bútorraktár? Oda nem megyek, az biztosan valami rettenetes helyiség.
0: Ezen jót nevettek, majd anya unszolására asztalhoz ültek. Kicsoda másodpercek alatt felfalta az uzsonnára tálalt szafaládét, és szomorú szemmel bámulta a gyerekeket.
4: Kicsoda, nem illik kunyerálni az asztalnál. Viselkedhetnél egy kicsit illedelmesebben is.
0: De azért suttyomban mindenkitől kapott valami ennivaló. Sőt, amikor anya azt hitte, senki sem látja, titokban kicsoda szájába tömött egy háztartási kekszet is. Kicsoda szinte megszédült a mennyei jeledeltől. Kex megbabonázta. Eszébe jutott, hogy kiskutya korában, amikor még volt gazdája, ezt tette a legszívesebben.
7: Még...
8: Ez lesz az utolsó.
7: Még egyet.
0: Kérte elfúró hangon kicsoda, ki egyre tisztában emlékezett, elfelejtett életét.
4: Tényleg ez az utolsó?
0: De azért útravalóul anya a zsebébe tett néhány kekszet. Kicsoda lefelé menet már hajlandó volt beszállni a liftbe. Maga sem értette miért, de a keksz elropogtatása óta reménykezni kezdett abban, hogy megtalálja a gazdáját. A többiek kedvetlenül baktattak a park felé.
8: Ugye tudod, hogy a kutyáknak nem szabad bemenni a szép kislány parkba?
5: Á, nem számít. Majd megvárlak benneteket. Na, az utcán sajnos otthon vagyok.
2: Elmegyünk Babethez, ő biztosan segít.
0: Amikor Babette meglátta kicsodát, azonnal kiáltozni kezdett.
9: Győri bácsi, jöjjön ki gyorsan, itt van keksz. Nagyon megnőtt, de megismerném 1000 kutya közül is a kunkori farkáról.
0: Az iskola portása kifutott a fülkéből, csak úgy lobogott a bajusza. Ő is rögtön felismerte Kexet, aki egy évvel ezelőtt rejtélyes körülmények között tűnt el.
10: Kex, drága kiskutya, gyere ide, hagyjam öszöljelek meg!
0: Gazda és kutyája úgy egymásba gabajodott, hogy nem lehetett látni, hol kezdődik a kutya, és hol ér véget az ember. Kicsoda, azaz Kex nem szólalt meg, nem volt már szüksége rá, hiszen Győri bácsival szavak nélkül is megértették egymást. Babette is angyali arccal mosolygott, mert Kex kiskutya korában nagyon sokszor feküdt az ölében, és most, miután a gazdája alaposan meglapogatta, azonnal felkucorodott hozzá, és elnyomta az álom. Piborkáik nem akartak zavarni, csak cinkosan összenéztek Babettel, és elindultak a park felé. Mindenki, aki látta a sétáló társaságot, sóvárogva bámult utánuk. Nézzétek, ott lebeg egy csapat boldogság.

0: A szegény mókus. Paulini Béla meséje. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hatalmas erdő. Az erdőben volt egy hatalmas fa. Annak a fának a hatalmas odvában éldegélt egy apró mókus. És nehogy összetévesszük a hatalmasokkal. Persze leghatalmasabb az erdő volt. A fa már korán sem volt olyan hatalmas, s az odú is csak annyira volt hatalmas, hogy elférjen a fában. Mert az már csak ugyan nagy baj, amikor az odú nagyobb, mint a fa. Az már semmiféle fa el nem viseli. Hanem az apró mókusnál apró mókusok is éltek az oduban, mert jó sok gyereke volt az öreg mókusnak. Valami 7. S a 7 közül persze egyik volt a legnagyobb, s egyik volt a legkisebb. Hát egyszer, amikor a birodalom király kisasszonya úgy sétafikált az erdőben, valami keserves siránkozást hallott. Megállt a király kisasszony. Honnét is hangzik a siránkozás? Hát bizony, a hatalmas fa odvából.
1: Ki siránkozik ott, hé?
0: Kiáltott a kisasszonyka a fa felé.
2: Egy szegény mókus siránkozik itt, király kisasszonyka.
1: Miért siránkozol, te öreg mókus?
2: Jaj, kérem, király kisasszonyka, végtelenül nagy az én bajom. Ami diót össze tudtunk gyűjteni az ősszel, elfogyott egy szemig. És most hiába keresgélek naphosszat, nem tudom megkeresni a mindennapi diót. Nem bizony. Pedig sok dió kell ám, 7 kis mókuskának, és majd meghasad az én mókus szívem, ha látom, hogy éheznek. Ó, én szegény, szerencsétlen mókus.
0: Persze, hogy megsajnálta a király kisasszony a mókus családot. Mondta is.
1: Na ne ríj, szegény, öreg mókus. Nem leszel te soká szegény. Hozok én te neked ezentúl minden, de minden nap teli marék diót, de nem is a magam markával, nem, hanem az édesapáméval, mert neki sokkal nagyobb marka van, mint nékem. Van még nekünk elég tavalyi diónk.
2: Köszönöm, köszönöm.
0: Hálálkodott az öreg mókus, és kezet csókoltak a kis mókusok. És attól kezdve minden, de minden nap maga a király kisasszony vitt diót a mókus családnak. De el is kezdtek ám hízni a kis mókusok, és csak eszegették a jó zsíros diót, és csak szórták, szórogatták az üres dióhíjat a fa alá. Így ment ez valami 77 napig. Hanem a 78-on csak hiába vártam ám a mókus család a király kisasszonyt. Nem jött. Csak nem jött a király kisasszony. Pedig már délre járhatott az idő. De nem jött. Bizony, nagy aggodalom lepte meg az öreg mókust. Nem is a dió miatt, hiszen akkor már volt neki diója tartalékban is, hanem amiatt, hogy arra gondolt, hát ha valami baja történt a király kisasszonynak. És csak ugyan, nagy veszedelem érte aznap a királyi családot. Reggel a király kisasszony kinyitotta az ablakot, és amikor kinyitotta, arra repült egy fekete holló. És ahogy a fekete holló meglátta a király kisasszonyt, csak elkárogta magát.
3: Jaj, be gyönyörű!
0: És ebből nagyon is nagy baj lett. Egyre haloványabb és haloványabb lett a király kisasszony. A reggeli idejére már olyan halovány lett, mint a tej. Nosza, nagy lett a rémület.
3: Hol a tudós?
0: Kiabált a király. Jött a tudós. De nem tudta kitalálni, mit kellene tenni.
3: Jöjjön másik tudós!
0: Jött. Nem tudott segíteni. A harmadik sem. És rossz elgondolni is, nem volt több tudós a birodalomban. Délre járt már az idő, és a király kisasszony már olyan halovány volt, mint az üveg. Az ebédet be se tálalták. Ki tudott volna lenyelni egyetlen falatot is. Hanem akkor jött egy fehér galamb. És azt mondta.
1: Itt semmi más nem segít. Meg kell fürözteni a király kisasszonykát harmadban.
3: Harmadban?
1: Csak és abban.
3: Hol veszünk délben harmatot?
0: Törtelte kezét a király. A király kisasszony pedig már olyan halovány volt, mint a levegő. És e pillanatban egy öreg mókus állt meg a palota előtt.
4: Mit keresel itt?
0: Rivalt rá az őr.
2: A király kisasszonyt keresem.
0: Hát bizony az őr elmondta, hogy azt ne igen háborgassa, és elmesélte, mi a baj.
4: Harmat kellene neki, de sok.
0: Magyarázta az őr.
4: De hol vegyünk ilyenkor délben harmatot?
0: No, az öreg mókus még csak nem is köszönt, sarkon fordult és elrohant. És egyszer csak 8 mókus jött az erdő felől. Elől az öreg mókus, utána 7 kis mókus. Töménytelen dióhíjat hozott a sok mókus.
2: Ha csak harmat kell, van az itt elég,
0: jelentette az öreg mókus. Hát bizony a töménytelen héj színültig volt jóféle harmattal. Mert csak megtellik harmattal az üres dióhéj, ha 77 napig hever egyfolytában az odvas fa alatt. Megfürdött a király leány. Piros lett megint, mint a rózsa. Hanem az is igaz, hogy a király elrendelte, egy teljes társzekérdiót vigyen az udvari kocsis a mókus családnak. A súlyos társzekér dörögve hagyta el a palota udvarát. 2 jó kövér ló volt befogva. Pávatól ékeskedett a lovak fején, mert azért csak jár valami kis parádi a társzekérbe fogott lónak is, ha egyszer a fejedelmet szolgálja. Mentek is ügetve, a kocsis csak szokásból pattintatott. És a diózsákok tetején vígan táncolt az egykor oly szegény, most oly gazdag mókus. No, lett is nagy lakmározás a mókus fészekben. De még a szomszédos erdő mókusait is meghívta az öreg mókus. És amikor vége lett a vendégeskedésnek, még útravalót is adott nekik. Minden vendég mókusnak 3 szemet. Ó, behálálkodtak.

0: Nyárfa levél. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény napszámos. Egy fia volt, meg egy lánya, János és Krisztinka. Alig, hogy a gyerekek felcseperedtek, meghalt az apjuk. Krisztinka zsenge lányka volt még, jó emberek vették magukhoz, János pedig szolgának szegődött el egy gazdag grófhoz. Mielőtt kedves húgától elbúcsúzott, megfestette a szép lány arcképét egy jó barátjával, hogyha másként nem, a képen láthassa húga arcát a messze idegenben, mert nagyon szerette. A gróf nagyon megkedvelte a derék, szorgalmas legényt. Észrevette, hogy néha egy arcképet vesz elő, hosszan nézi, aztán megcsókolja. Megkérdezte tőle.
1: Talán a jegyesed?
2: A húgom.
0: Felelte János, megnézte a gróf a képet, elámult a szépségén. Nem látott még soha hozzáfogható.

You're escaping for the present.

when you rush. You are escaping from the present.

Going down the snow, deep breath.

got it from a light, I serve smile in the fire.

psychedelic. It's like, girls, ugly girls in Miami.

kind of like Florida 1970s.

my knuckles.

Yeah.

¡Gracias!

Kellemes hűvös éjszakát kívánok minden jöttöknek. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en, és az éjszakás műszakot Andrissal, Zsolttal és Papóval.

0: Sziasztok, fiúk!
1: Szia, András! Jó estét kívánok mindenkinek!
2: Szia, Zsolt! Sziasztok! Kellemes hűvöset mindenkinek!
0: Nagyon klassz volt átjönni a városom most, és nagyon-nagyon üres volt. Kivéve a Ligetbe, valószínűleg a fiatalok egy része, aki nem a... aki a Szigetre jött, vagy a Sziget miatt jött, az éjjel rácsodálkozik egy kicsit a városra, vagy biztos sokaknak ajánlották a Margit Szigetet, hogy egész nagy élet van. Margit Szigetet is biztos, de a Hősök tere teljes környékét, meg a Városligetet. No, sajnos nem tettem fel most kérdést a Facebookon, de hoztam magammal szóba. Mindenesetre képzeljétek el, néhány napja megnéztem a múlt heti termést, és teljesen meg voltam döbbenve. 1400-an szóltak hozzá a fényképhez, hogy ki van rajta.
1: 1400-an a Facebookon?
0: Igen.
1: Azt a mindenit.
2: Bocsánat, én megnéztem szintén, mert ugye ez volt a feladat, hogy ilyen 11 óra tájékán biztos találok valami érdekeset, és teljesen le voltam döbbenve azon a komment, hát hozzászólás, és hát mondjuk meg őszintén, hogy olyan kommentek keresztbe kasul, ami egy kicsit meglepő volt számomra, irdatlan mennyiségbe, valóban. Te is láttad.
1: Valós, vagy vettél követőket?
0: Szerintem most már több is, mint hát ez a 3-4 napja volt, 1400, akkor biztos több is. És arra gondoltam, hogy valamire a Facebook algoritmusának megtetszett ez a poszt, és elküldte rengeteg embernek, akinek normálisan nem tenné. Fogalmam sincs, hogy miért. De úgy, hogy András mondja, elkeserítőek a posztok, kommenteket. Olyan náci mocskolódás, hogy
1: na, hát ezt majd megnézem, nem is számítottam ilyen, úgyhogy rá se néztem most arra.
2: El voltak foglalva 1400-an egymással. És tényleg olyan stílusban, amit kétszer megnéztem, hogy jó helyen járok el.

0: egyáltalán nem arról szólt a beszélgetésük, hogy ki van a képen.
1: Na nézzük akkor egy kicsit vidám rejtvényt. Ha néhány szót akarnék még szólni a szúnyogokról, mert most már nagyon betöltik az életemet. Sajnos.
2: És mi végül van?
0: Mi végül van a szúnyog?
1: Nem az a kérdés, hanem mit gondoltak, ha egy kétkarú mérlegnek az egyik serpenyőbe betennénk egy mai 50 forintost, a másik oldalra körülbelül hány szúnyognak kéne azt az 50 forintost egyensúlyozza. Egyensúlyba tartja. Fetvűző, tessék.
2: 1000.
1: Andris.
0: 1 millió.
1: Rutinosan mondasz, hogy nagy valóságot átom bejön. Hát akkor a Zsolti volt közelebben, mert 3000 kell. Tehát döbbenetes.
0: Na, hát nem nagyon kaptam ki. Tűrés határon belül volt.
2: Hát, onnan nézzük, igen.
1: Aztán egy olyan, mit gondoltok, hogy melyik volt, vagy mekkora tömegű, méretű volt az a legnagyobb tárgy, amit az ember meg tudott mozdítani eddig, és innen oda tette. Tehát az emberiség történetében, a technika történetében melyik, mi az a legnagyobb objektum, amit a...
0: Minden segédeszköz nélkül megfogta két kézzel és orrébb rakta.
2: Szaturn 5.
1: Minden létező segédeszköz felhasználása odért tették.
2: Már biztos vannak ilyen hidak, amik nehezebbek annál.
1: Még egy kicsit hagyom, mondd meg egyszer egy telefonszámunkat.
2: 2-15-37-73, de jó.
1: Így jó. És akkor még egy kérdést feltennék. Ja nem, ez meg volt ez a két kérdés. Mint rémlik, hogy valamit még... Ja, igen.
0: Ennyire beárnyékolja az életedet a szúnyog?
1: Ez már nem szúnyog, hanem a múltkor beszéltünk a DKV-motorról, amit kiemeltek a Dunában és annak a környékén, aztán mindenféle dolgok, így asszociációs látszó egyenlőttek. De most megkérdezem, hogy abban az úgynevezett távoli települése, ami Izsevszka neve a Ural lábánál, ahol az Izs motorokat gyártották a DKV koppintásaként. Melyik híres autót gyártották ugyanebben a városban, de egy másik gyárban?
0: Biztosan Moszkicsa. Egyébként volt Izs autó.
2: Volt, igen, igen.
1: Igen, annál azt nem is tudtam. Hogy nézett ki?
0: Hogy nézett ki? Hát úgy nézett ki, mint egy egész picit szögletesített Moszkvics. Én annél tudom, hogy nekem volt.
2: Ho-ho!
0: Képzeld el.
2: Zaporozseced nem volt?
0: Sajnos ez nem sikerült.
2: Az volt az igazi rémálom.
0: Az Izs ott sikerült szertennem, hogy nagyon-nagyon régen volt egy időszak, amikor egy csodálatos TS-nél dolgoztam, mint építésvezető, és ott szolgálati autóként ilyen puttonyos autót adtak a jó viselkedő embereknek. Volt rajta egy ilyen margaréta jellegű virág, nem is tudom, hogy lehetne mondani, hogy melyik volt az a TS, de a lényeg ez volt.
2: Sasad.
0: Zöld szín... Nem, ez az Óbuda volt egyébként. És volt az... Ez egy Izs volt, és Izs volt. És ez egy ilyen kis szállítóautó volt, két személy, hátul egy ilyen nagy puttonyszerű raktér, és Izs márkájú volt, úgyhogy nem is tudtam, hogy egyszer büszke leszek rá. De akkor mi lett volna a kérdés, hogy mit gyártottak még szerinted papót?
1: Nem, az is volt, ez volt egy győztes nálat.
0: Gondoltam, mert ez az ízs, ez olyan volt, mint a Moszkvics, úgyhogy kívül is, belül is, soha az életben nem romlott, úgyhogy...
1: Tényleg megbízható autó volt?
0: Hihetetlenül. Hihetetlenül, és semmiféle szervíz, azt hiszem én 5 évig sikerült ebben ezzel közlekedni, és azt hiszem, hogy soha. Semmiféle szervizi. Pedig ennek a csodálatos TS-nek még autószervize is volt. Már akkor volt autószervize, de nem ebből gazdagodtak meg, hanem akkor korszerűbb autókból, a Ladákból, meg a Skodákból, ebből az ízből nem. Úgyhogy innét volt sejtésem, hogy a Moszkvics lehetett a másik. Akkor ezt kompenzáltam az 1 milliós szúnyogon.
1: Azt hittem, hogy a választások végeztével ez a irgalmatlan választási kampány, ennek hozadékaként rengeteg podcast, ahol a legmenőbb és a leghozzáértőbb politológusok, közvéleménykutatók, energiaszakemberek, gazdasági szakemberek, egykori miniszterek, diplomaták szóltak hozzá, és ontották a részt, és mondtak érdekesebb, érdekesebb dolgokat, hogy ez azért most a választások után le fog csöngeni, és például azért is reménykedtem ebbe, mert ez akármilyen érdekes, de a rádiózásnak a halálát jelenti egyébként, mert mi ehhez képest egy hódögunalom vagyunk.
2: Na de ki tud ennyi podcastot követni?
1: Hát... megdöbbentő módon olyan számok vannak, most itt elcsak 1400-an posztolva és kommenteltek. Hát a némelyik ilyen érdekesebb műsor alatt simán vannak 50 000-es, meg ilyen számok leírva. Úgyhogy az jelzi az érdeklődést. De csont nélkül tovább megy a dolog. Most legalább annyira érdekes, és hát sokan szidják az internetet, meg a reklámdókat, hogy tolakodóan akar neked mutatni olyan oldalakat, kereskedőházakat, mit tudom, amire neked semmi szükséged nincsen, és hogy csak idegesít az ember, de rengeteg hülyeség, amit videókban, short videókban lehet látni. Hát én osztottam, szoroztam, és be kell valljam, hogy nekem nem hülyeségeket raknak ki. Nekem halál klassz dolgokat tesz ki, amikor YouTube-ot nézek, oldalsában ott vannak itt kicsiben, hogy miket ajánlott tulajdonképpen. És egyik érdekesebb, mint a másik, sokszor 10-et is bejelölök, és kiteszem az ikonját, hogy nehogy elfelejtsem meghallgatni, megnézni, mert már a címe is nagyon érdekel.
2: De most akkor nem reklámokra gondolsz, hanem hasonló hát, tartalmakra.
1: Igen, inkább a hasonló tartalmak, de ezekben a short fizikben, és van néhány ökörség benne, nem mondom, de mondjuk egy a 10-hez. A többi az halál érdekes, elgondolkoztató, ügyes, szép, mindig van benne valami spiritus, úgyhogy sokszor kapom magam rajta, hogy nem csinálok semmi hasznosat, hanem egyik videó után nézem a másikat. És ez persze...
0: Neked van kitalálva.
1: Nem jó, hogy ennyire le tud kötni, de annyira érdekes, hogy nehéz otthagyni.
2: Nem. Én távol tartom magam ezektől. Hát a...
1: Neked rossz tapasztaltad.
2: Potyond Edinát szoktam így célzottan megnézni, de ő azt hiszem most nyári szünetet tart.
1: Igen.
2: És egyébként meg nem. Engem, szóval, köszönöm, de nekem elég annyi, amennyi a push médiából rám jön.
1: Mit hívsz push médiának?
2: Hát amit bekapcsolsz és megy, tévé, rádió.
0: Ti bennetek még tart a tűz, és még lekötnek ezek a műsorok, közvetítések, mondjuk egy parlamenti közvetítés
2: Hát
0: bármikor is, ez
2: a parlament az
0: még
2: mókás
0: beszélek.
2: szerintem, tehát én azt abba bele szoktam nézni.
1: Parlamentet
0: igen.
1: Neked nem kell nézni, mert a legjobb részeket mindig elém teszi. És hogyha érdekel, hogy mi volt előtte, akkor megtalálom, hol van az egész egyben, és onnan ki tudom szedni. Én csak a legjobbakat tudom mondani erről. Úgyhogy, és sajnálom azokat, akik rossz tapasztalatok.
2: Pedig egy csomó megszűnt egyébként, tehát azért ez a megafonos dömping, ez lényegében, és pár hete rakott ki nekem egy trombi videót, hogy ez az utolsó videója, és azóta tényleg, én ugyan nem keresek rá Trombira, Isten őrizzen engem attól, de azóta tényleg nem találkoztam vele, nem
1: ki
2: jött
1: az
2: szem.
1: A Trombi?
2: Hát ez a Trombitás Kristóf nevű félnótás. Ez, akinek ilyen hülye pödrött bajusza van, meg szemüveges, ilyen kerekképű, ilyen fülbevaló keresztlóg a fülébe, meg mit. Hát az egyik ilyen népszerű megafonos csávó volt.
0: Hát biztos, az ő is a Trombita Fesztiválra ment.
2: Aha, igen.
0: Neve kötelezik. Akkor ezek szerint titeket még alkalmanként vagy gyakrabban oda tud kötni ez a aktuál politikai nézni való. Megmondom őszintén, hogy engem egyre kevésbé tud, nem tudom miért. Nem azt jelenti, hogy hogy mondjam, az értékrendben változott volna, vagy bármi változott volna, csak most már olyan az van bennem, hogy ez a foglalkozásuk, egymást anyázzák, jószerűvel semmi más nem történik, felháborító dolgok hangzanak el egy parlamenti közvetítés alatt, számomra érthetetlen, nem tudom, hogy ez fönntartható-e hosszú ideig, akár évekig is.
2: Hát figyelj, a 89-90-es ugye a rendszerváltáskor, de még előtte is már szerintem a fél ország a parlamentet nézte. Hát szerintem most ez egy ugyanilyen lendület, ami még most így tart. Aztán, ha majd rájövünk arra, hogy valószínűleg egy normál átlagember életét nem nagyon fogja befolyásolni a dolog, akkor meg szerintem elengedjük. Nem, én sem tartom normálisnak, hogy tényleg ilyen mennyiségbe fogyassza az ember ezeket, de szerintem ez el fog múlni.
1: Amit mondasz, hogy egymást anyázzák, hát ez szomorúan kell hallanom, hogy ennyit látsz az egészből, mert a Fidesznek a anyázása az nettó anyázás tényleg, és olyan mérhetetlen kicsi erkölcsi alapjukon ez az egészhez, hogy teljesen hiteltelen. A másik oldalnak meg a Magyar Péternek viszont brutális erkölcsi alapja van. És az tény, hogy én helyében visszavennék a állandó személyeskedéstől, mert most már tényleg az helyzet, hogy ha arra van szó, akkor kattaljanak a bilincsek, hatóság tegyék a dolgokat, de őnek ezt nem kell elmondani, nem kéne elmondani 20 percenként egyszer legalább.
0: Hát, bocsánat, én erről beszélek, hogy kattaljanak a bilincsek, nem kattannak.
1: Hát még sokáig nem fognak kattanni, hát elkezdtek kattani, de
2: hát a Hankó Balázs munkatársaiból szem ötöt bevittek, és azok azóta is benn vannak.
1: És hát nagyon horna szurok a Hankó körül is, úgyhogy...
2: Ugye most a Kaminski-Fanni szerződését kezdték meg bolygatni, ami hát megint csak egyszerűen vérlázító, tehát arra nehéz higgata reagálni. És ugye ez a felszín...
0: Akkor kérdezek egy másikat. Egyetértünk egyébként, és azt is gondolom, hogy még hosszú ideig, hónapokig, esetleg évekig napi szinten fognak kiderülni ezek a disznóságok. Ez tény. Az is igaz, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy hogy nem örülök neki, hogy hallhatom, láthatom, és szörnyűséges. Mit fog csinálni a Tiszapárt, ha mondjuk a Fidesz mind a 44 majmát lecseréli újakra? Ilyen fiatal gyerekekre.
2: Nem biztos, hogy találnak újabb 44-et.
0: Ó, de hát abban azt nem hiszem el, hogy ne találnának. De tételezzük fel.
1: Nem, semmi nem, nyilván azok a fiúk nem felelősek olyan mértékben
0: igen, erről
1: a felhánytorgatott műnökért.
0: Azoknak mit fognak mondani, hogy szégyelje magát, aki ide küldött?
1: Na, igen, olyat fognak mondani, igen. De a kérdés, hogy akkor hogy állnak az ügyek addigra, hogyha a főbűnösök tényleg kóterben vannak már, akkor vagy ott vannak a küszöbben, vagy előzetesben, az már sokat jelent. És ha tetszik, hogy a nép az most vért akar látni. Ha nem fog, az abból sokkal gáz lesz. De Kaminski fondja, hogy 44 hónap alatt 4,2 milliárd forintot rendelt.
2: De egyébként
1: szolgáltatást tőle.
2: Szóval itt azért egy komoly tényállás szerintem simán megvalósult, mert hogy ugye mindig arra hivatkoznak, hogy valahol, az is szerintem az Adrián volt valahol, hogy ott ültek a Orbán Balázs, meg a Kaminski Fanni, és hogy a választási mesterterben munkálkodnak. Már pedig a választáson a Fidesz indult, Kaminski Fannit pedig a kormány fizette.
0: Világos, és akkor szerintetek ez a hölgyemény kapott ennyi pénzt? Tehát ezt mindenki tudja, hogy ennek semmi alapja nincs, valószínűleg nem csinált semmit, de lehet, hogy csinált.
2: Hát csinált.
0: Kit fognak lecsukni, aki aláírta ezt a megbízást? Na de hát ez
2: Most ez kérdés, persze, szerintem nem biztos, hogy ebben most érdemes nagyon mélyen belemenni, de azért itt ezek védhető dolgok. Tehát most az, hogy közbeszerzés nélkül történt, nyilván egy miniszterelnök közelében nem lehet odaengedni valakit, aki az utcáról megnyerte egy olcsóbb ajánlattal, és így tovább, és így tovább. A termékek elkészültek, hogy most drágák voltak, hát ezen lehet vitatkozni, de hogy ez egy bíróság előtt vajon ez egyáltalán értelmes vita lenne, azon én csodálkoznék.
1: Nem, ez nem is arra való, hogy bíróság elé kerüljön, hanem ez a mérleget befolyásolja, az érzést befolyásolja, a hangot befolyásolja, az előítéleteket befolyásolja. Uh-huh. Ami a következő ügyben, mikor nekülnek az ügyészek, bírók, védők, stb., hogy belengi az egészet ennek a gőze, szaga, bűze, hogy ez is ide tartozik, és na, értelek, mit akarok mondani.
0: Ez tényleg így van, csak ugye az eddig általam hallott ügyeknek a 90%-a arról szólt, hogy mondjuk az, hogy a vád az, hogy értékaránytalan és túlározott megbízásokat adtak, vagy kamu megbízásokat adtak. Ez szinte mindegyik erről szólt idáig, nem?
1: Igen. Hát így lehet pénzhez jutni, a állampénzhez jutni, persze.
0: Ez világos, de mintha az lett volna a Zsoltnak a véleménye az előbb, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Neki ennyit ért meg. Ezért nem Igen. biztos, hogy el fogják ítélni azt, aki ott.
2: Azért mondom, hogy itt a tiltott párt finanszírozása az, ami szerintem itt megállhat, mert nem minden Orbán megszólalás kormány megszólalás volt, de hát aztán, hogy ez most ebbe érdemes-e túl sok energiát fetszölni.
0: Hány évet ér, azt nem tudjuk megmondani.
2: Hát, jó.
0: Úgyhogy mindegy, éppen ma olvastam erről a Busz Balázs nevű úriemberről, aki ugye Szegeden valami megdöbbentő izolációban éli az életét. Azt nem tudom, olvastátok-e?
1: Igen,
0: igen. Vajon ennek mi az oka? Hát, amit ott olvastam, az egy rablógyilkosnak a kezelésére vonatkozik, aki
2: én nem olvastam, úgyhogy ez nem tudok hozzászólni.
0: Elzárja, mindegy, hát biztos megvan az oka, biztos megkívánják törni, aztán egyebek. Felesége nyilatkozott ezekről, és mondta, hogyha nem lenne ilyen erős Isten hite, akkor már hol tartana. Ezt tudjuk. Hát, na mindegy, hát nem vagyunk sem nyomozók, sem büntetés végrehajtási szakemberek, hogy tudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elkezdjen mesélni. Valószínűleg én látom rosszul, mert nem az kell, hogy otthon egy ilyen lábán lévő karpereccel üldögéljen békésen, mint sádlúr.
2: Hát, ja.
0: Látjuk.
1: Nem. Mit szóltok a köztársaság elnökhöz?
0: Nem találtam el.
2: Bejött a tippünk kb.
0: Hát én a Romsicsra tippeltem utoljára, amikor publikus tippet kellett adni, az nem jött be. Bár helyezett volt. Én azt gondolom, hogy az lett, akinek lennie kellett. Akire ilyen szempontból szükség van. Kicsit furcsáltam ezt az első megnyilvánulásának az egyikét, ami arról szólt, hogy nem lehet egy többség, egy politikai bosszúra nem építhet fel egy országot. Én azt gondolom, hogy különbséget kéne tenni a bosszú és a számunk kérés között.
2: Hát ez nyilván így van, de szerintem ezt ő se gondolja máshogy.
0: Na biztos, biztos. Én nem hiszem, hogy másképp gondolnám, mert ha valakiről elbántak az ő.
2: Hát igen.
1: Szerintem diplomatikusan figyelmeztette a
0: Tiszát.
1: A Tiszát, hogy azzal, hogy
0: eddig és nem tovább.
1: Őt választották meg, ezzel a jogászi, jogbiztonság, az egyenlőség, a tisztességes ügymenet alapköletelmény ezen túl.
0: Így van.
1: Úgyhogy szerintem ez semmi többet nem jelentett. Mindenesetre olyan szempontból jó választás, hogy egy ilyen igazi úriember, egy szép magyar ember, jó svádájú, jó beszél, nagyon nagy szaktekintély, hagy haza és nemzetközi vonalon is, nagyon ismert ember, inkább a Brüsszel tájékán, ahol rengeteg hívták meg különböző grémiumokba, szakértőnek, tanácsadónak, tagnak, elnöknek, úgyhogy neki most nagyon jó renoméja van. Szerintem ilyen szempontból jó választás volt. Ő inkább ilyen felülálló lesz, tehát nem ilyen kvaterkáló, mindenki nagypapája, mint a Göncz Árpád volt.
0: Lesz, mint a sólyom.
2: Olyan, igen.
1: Igen, igen.
2: Hát Hont András ezt is jobban tudja, mert ő fölvilágosított mindenkit, hogy a Baka András az egyáltalán nem jogtudós, nem számít tudományos tekintélynek, nem úgy, mint a Sólyom László, és így tovább, de hát ezt már megszoktam.
0: De talán a Hont Andrásnak a hitelességét
2: ezekből. De megjegyzem, nem volt, ezen túl nem volt rossz szava, tehát nem azt mondta, hogy ez egy vállalhatatlan, hanem azt mondta, hogy tulajdonképpen rendben van, de ő nem szaktekintély, azért azzal legyünk tisztában.
1: Beszéltünk a podcastokról, például beleszaladtam, és nagyon örülök, hogy megláttam. A Márta Imre beszélt egy fél órán keresztül, egy 20 perce keresztül. Őt tudjátok ki?
2: Hát persze, hát ő a energetikai csávó.
0: Energetika. MVM vagy mi volt?
2: MVM-nek volt, most meg talán a BKV-nak valami.
1: És külföldön is rengeteg bizottságban, fontos helyeken letett a névjegyét, nagyon ismert a szakmában, és a Magyar Villamos Műveknek volt különböző vezetőállása, ebben vezérigazgató éppen nem volt, de sokat bábáskodott arrafelé is, és gyakorlatilag mindig valahol vezető állás volt, ha hozzáértése a Cambridge-ben végzett tanulmányi alapján. És ő magyarázta nagyon értelmesen, világosan, hogy miért gáz a Paksnak a leállítása. Sokat foglalkoztam atomerőművekkel, meg atom nukleáris energiával, nagy pártolója vagyok egyébként, de ezt nem tudtam, teljes újdonság, és tátott szájjal néztem, ahogy elmesélte,
0: hogy... megosztod velünk, hogy mit mondod?
1: Igen, hogy amikor több blokk van egy atomerőművel, és leállítanak egyet, az nem különösen nagy katasztrófa. Például azért, mert amikor újra el kell indítani, akkor még működő blokkok feladata lesz fölfűteni ezt a blokkot, ami leállt. És ez egész addig működik, amíg egyetlen egy blokk nem marad. Ha az egyetlen egy blokk leállításra kerül, akkor félő, hogy ezt az atomerőművet többet nem tudják beindítani. Tudnélik, amikor új karában beindították, akkor szabályosan úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon korszerű, brutális teljesítményű kazán házat építettek mellé, és ott hosszú-hosszú ide alatt lassan beindult a láncreakció, és elindult a folyamat. De azt a úgynevezett kazánházat, azt réges-rég elbontották, és már nincsen semmi, írmagja sincsen. Úgyhogy ha most a Paksnak, vagy a Csernahodainak is az összes kapacitását le kell állítani, minden blokkot, annak katasztrofális következményei lehetnek a teljes Paksnak a jövőjét tekintve.
2: És legalább nem kell folyton hosszabbítgatnia engedélyét.
1: Az, hogy most ezt megértette a kormány is, a miniszterelnökünk is, és ezért most mindent föltettek arra, hogy a Paks utolsó blokját ne kell leállítani, mert már most ugye múlt héten többeket föltettem azt is, hogy folyamatosan lehet követni a magyarországi áram helyzetet, hol, mikor veszünk, melyik régióban vagyunk felesleges, és adjuk mi azt külföldre. Ez egy ilyen dinamikus játék, ami sok évtizede megy, és az elmúlt napokban bizony a kieső paksi kontingest, ezt külföldről kellett megvenni különböző helyekről, és szabályosan van áramtőzsde egyébként, és ott az áramnak változik az ára, és most éppen persze...
2: De nem is kicsit változik napon belül egyébként.
1: Így van, és most persze rossz,
2: ilyen többszörös...
1: rossz irányba változik. Úgyhogy csupán ez volt a egy hét alatt kiérdemelte az előző vezetés, energetikai szektor, kormány, hogy beleverjék az órát, akár üvöltve is a parlamentben, hogy mi ti idéztétek elő ezt a helyzetet. És nincs persze, itt most radikális
2: lépés. Hát igen, de viszont, hogyha ez tényleg bekövetkezne, akkor az meg mégiscsak a Magyar Péteréken csattanna. Nehéz lenne így eltartani maguktól, mert jönne az, hogy hát eddig mindig ment az atomerőmű, eddig is volt kicsi a víz, meg tudták oldani, Orbán úr megoldotta.
1: A kicsi a víz az volt már, de nem ennyire kicsi.
2: Hát most ez oké. Okay. Tőmondatos kampánnyal üzeneteket kell mondani. Hát most Márta Imrét ki fogja 30 percen keresztül hallgatni?
1: De jó. Szóval mindenesetre...
0: Egy pillanat. Most, ha jól hallottam, akkor ma már süllyesztik az uszályokat?
1: Igen. Ez egy ilyen gyors megoldás, mert hogy egy nagyon szép, 80 méteres egy ilyen úszály, és ha kettőt jó irányba lekövekedtel, akkor elsülyeztik, akkor ez magában egy egész jó kis fenékküszöb, amíg meg nem építik a valódi tömbökből
2: kövekből. Jó, hogy mondod, mert én nem értettem, hogy miért kell szegényeket elsülyezteni, hát le is lehetne szórni róla azt a követ. Vagy rakodni ezért a markolóval.
1: Mert a saját kubusok és méretük olyan egyből
0: Úgy gondolom, hogy ez önmagában egy ilyen előkészített nagy tömeg, ami egy kőszórás, az valószínűleg sokkal hosszabb idő, ameddig lehetett olvasni azt is, hogy ez nem úgy működik, hogy oda jönnek uszályok és elkezdik beleszórni a követ, hanem először csinálnak neki valamilyen lemezekből ilyen alapozást a fenékre, hogy stabilizálják valamennyire ott a talajt, arra lehet több tonnás darabokat szór, tehát az egy rétegrend, ha jól olvastam, és ez egy hosszú folyamat, amit szintén elkezdenek csinálni, de a gyors megoldás az az, hogy két hatalmas ilyen óriási nagy kőtömböt letenni helyes irányba, erről szól az usszály. Állítólag Romániában ezt már megtették. És ez akár 20 centit is emel a vízszinten.
1: Még többet is.
0: Na lehet, hogy ennyire
1: most
0: emlékszem.
1: Most hétvégén, pénteken megyünk a sziget közbe, 3 napos vízitúrára, és ott ki fogom faggatni a vízügyeseket, meg okos embereket, hogy ott hogy csinálták. Tudnélik, amikor emlékeztek rá, a papírtigris életekelt és elterelték a Dunát, akkor bizony elég kevés víz jutott a sziget közbe, és hát a környezetvédők jaj kiáltásától ott hangos a magyar sajtó, meg a közélet. Aztán néhány helyen ügyes fenékküszöböket és egyéb ilyen vízműveket építettek rohamtempóban, és most állítottan évtizedeken keresztül azóta a sziget köz olyan, mint volt, van elegendő víz benne, óriási vegetáció, gyönyörű, túrázható, barangolható, állatnézhető vidék az egész. És most, amikor az egész Duna, magyarországi szakasz a Duna, de máshol is ilyen sivatagi jellegű furcsa képeket mutat nekünk, a sziget közben változatlan lehet túrázni, és lehet olajokat evezni, van víz benne. Úgyhogy meg fogom kérdezni, hogy épülnek ezek egészen pontosan, és hogy számolják ki, meg miért oda teszik, és miért nem máshova, meg...
0: Végül is csak 35 év kellett hozzá.
1: Most nyilvánvalóan az ökológusok, meg
2: hát ezt tanítják más, egyetemen. Tehát
1: más
2: azért
1: disziplináknak a képviselők is jaj veszik ennek, hogy mi lesz a Gemenci erdővel. Megjegyzem, lehet, hogy pozitív változást hoz, tehát nem lett ez modellezve ez a rész, hogy mi történik, hogyha hogy is jön ez a település, a szemben van pont Paksal, előjel Dunaszent Péter, vagy valami.
2: Fogalmam.
1: Én sem ismertem ezt a szerepést. Na minden esetre ez a mondjuk, hogy Dura Szentpéternek hívják az oda építendő fenékküszöbre szerintem nem készültek ilyen hatástanulmányok, és most nincs idő ezzel foglalkozni. Hát, drukkolok, hogy jó sikerüljön. Na, föltenek egy kis zenét. A múltkor az Asterixot megmutattam neked.
2: Különben az jutott eszembe, hogy ez olyan volt az a zene, mint amikor egy együttes föl akar lépni, de csak a ritmus szekció ért oda. És azt mondták, hogy hát ha már itt vagyunk, akkor toljuk már le a bulit.
0: Te vagy az én emberem.
1: Ki vagytok róla?
0: Hát, bocsánat.
1: Ez azért érdekes ez a szám, mert nemrég döntötte meg a Tadej Pogácsának, Pantaninak a ABDS rekordját, amit mindig senki nem fogja elérni. És a...
2: Na majd erre mondok valamit utána, jó?
1: Jó. Az ABDS az sok dolgot produkált, sok emlékezetes pillanatot. Mindenesetre talán ismeritek is azt a még neve is van a jelenetnek, hogy The Look nagy jellel. A történet, hogy 2001-ben...
2: Ja, amikor Armstrong visszanézett Ulrichra.
1: Armstrong visszanézett Ulrichra. És a kisebbik fiammal éppen a evezésből jöttünk, kajakodásból jöttünk meg, és akkor mindig vettünk egy óriási nagy görögdínyét, és azt tettük, és néztük a Tour de France-ot, illetve a Tour de France környékéről bejátszásokat, érdekességeket, minden. És akkor mutattam neki ezt a felvételt. Azt történt, hogy előtte, a futam előtt középső részében a Armstrongék ilyen elvégé balesetet imitáltak és leálltak, és hagyták, hogy előre menjenek az úrikék. Majd szépen fegyelmezetten, óriási iramot diktálva utolérték a vezetőcsapatot is, és Isten nagyobb dicsőségére Armstrong egy idő után egyszer hátrahelyezett, mintha tényleg azt mondja, na, öreg harcos, én akkor itt hagylak titeket, mert én ezt meg akarom nyerni, és elindult. És azon a videón, amin ezt lehetett látni, zenét is kevertek alá, amit általán utálok a verseket így nézni, de most a gyereknek rettentően tetszett, a kisebb fiúnak, Eginek, és ezt a Armstrongos elmenős jelenetet, ezt onnantól kezdve naponta 20-szor meg kellett néznünk legalább, és utcán folyton elé ment, és így visszanézett rám, és elkezdett gyorsan menni. Szóval ez egy rettentő benyomás volt, és a zenét a Fatboy Slim produkálta, most ezt a felvételt fogom nektek lejátszani. Lehet, hogy nem megy végig, egy kicsit hosszú, de ez volt a híres Look felvételnek a háttérzenéje.
3: Na, halljuk.

0: Országos és Független Titkos Rádiót halljátok, 90.3, és András a Zsolttal és Popóval a éjszakás műszakot. Ez szerethető út, mi András?
1: Én mondtam, hogy én itt a távolból csak ilyen hangfoszlányokat hallok, amely hát, időben nagyon zavart.
2: Szerencsés ember vagy.
1: Hálás volt a végtek, hogy így alakul. Duna Szent Benedeknek hívják a helységet Pakssal szembe.
0: Szent Benedek?
1: Tessék?
0: Szent Benedek? Mit mondta?
1: A másik kérdésem, amit szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy miért Pakson épült az atomerőmű?
0: Hát egyrészt a Duna közelsége miatt, a hűtés miatt,
1: azt
0: másrészt
1: tudom,
0: pedig
1: az igen.
0: Magyarországon kerestek olyan geodéziai helyet, a geográfiai, ami nagyon nyugodt, nincsenek földrengések, vagy nagyon ritkák a földrengések, és néhány térség került így górcső alá, és a Paksnak tulajdonképpen az összeadottsága, a szállítási útvonal is viszonylag könnyen megoldható, vízen is, meg szárazföldön is, a hűtés is megoldható, a földrengés állósága is jó, valahogy így lett. Mert tudnál jobbat?
1: Csak úgy fölmerült, nem csak fölmerült bennem, hogy...
2: Hát ha máshol lenne, akkor azt kérdeznéd, hogy miért amott van.
1: Nem, én nem azt kifogásoltam, valamint jobb ötletem sincs, ez tény, hanem hogy mi szólhatott mellette ilyen hidrológiai, geodéziai és egyéb dolgok annyira sajátosak ott ezek szerint Paksnál, hogy így döntöttek.
2: Hát a helyi párt titkár volt a jobb lobbista.
1: Igen. Akkor még egyet kérdeznék, amit lehet, hogy itt nagyon okos kérdésemet föltegyem. Ugye az volt a kérdés az elején, hogy a szúnyog, hogy 3000 szúnyog hoz egyensúlyba egy 50 forintos?
0: Igen.
1: Aha. Lehet, nincs kizárva, mert közben megnéztem, mert ugye ez az egymilliós tippemmel a második helyen végeztem, tehát ez azért nem hagyott nyugodni, hogy azt írja itt az okos információ, hogy 2 milligram egy szúnyog.
2: Uh-huh. Hát akkor ezek szerint 6 gram az 50 forintos.
1: Hát igen, és ott kezdtek kérdésen fölmerülni, hogy...
2: Én az 50 forintos mértem volna meg egyébként, mert nagyjából én is ilyen milligramra satszoltam a szúnyognak a súlyát, csak ugye nem tudtam, hogy mennyi egy 50-es.
0: Szinte 6 grammal nem mondasz rosszat.
2: Hát ha összeszorozzuk, akkor az jön ki.
1: Annyi jön ki, így van, csak én nekem azt tűnik iszonyatosan kevésnek. Na mindegy, el leszek még ezzel egy darabig.
2: Jó, miért meg?
0: Hát egy fél dekánál kicsit több, azt szerintem jó.
2: Jogos. Nekem van ilyen ékszermérlegem, úgyhogy én meg tudom mérni, ha nagyon akarom.
0: Hát, hogyha nincs ékszer, na akkor meg tizet össze kell rakni, és akkor úgy kell.
2: Hát úgy is jó, igen. Na, visszatérhetek egy kis időre a Pogacsára, ha már
0: persze
2: szóba került. Csak mert, hogy ugye, amikor megdöntötte ezt a Pantani féle csúcsot, és hát tudjuk, hogy Pantani doppingolt, akkor ugye automatikusan jön a kérdés, hogy nyilván a Pogacsár is. Ráadásul nem is kicsivel döntötte meg, mert több mint egy perccel ment föl gyorsabban. És akkor olvastam egy cikket, egy szerintem tök érdekes cikket, egy ilyen tudományos előadásnak volt az összefoglalója, hogy valaki felosztotta a kerékpár sportnak a szakaszait három részre, volt a cycling 1.0, 2.0 és 3.0. És ugye az 1.0 az tartott az őskortól mondjuk 2010-ig körülbelül, és az volt rá jellemző, hogy ilyen teljesen egyedi, ilyen intuitív edzésmódszerek voltak, nyilván mértek pózust, meg ilyeneket, de tulajdonképpen az edző valamilyen edzőiskolába járt, vagy valamilyen hagyományoknak volt a követője, akkor ő úgy edzett, de az egész ilyen esetleges volt, és egyébként sokkal kisebb volt a csapatoknak a szerepe. Hát nyilván ugye 2000-es évekre már azért jött a Telekom, jött a US Postal, de nem volt ennyire tényleg ilyen gramra kimérve, hogy ki hol fog segíteni, mit fog csinálni, és így tovább, és így tovább. És hát ugye erre a szakaszra volt nyilván a dopping jellemző egészen a bicikliről lefordult belga kerékpárostól, aztán ugye a Festina botrány, és a rengeteg mindenki, Armstrong, Basso, tulajdonképpen az összes Ulrich, tulajdonképpen az összes nagymenőt föl lehetne sorolni, és aztán 2010-től jött ez a Cycling 2.0, ahol viszont már egy globálissá vált edzésmódszerek alapján dolgoztak, tehát sokkal inkább a tudomány felé fordultak, és egyben a dopping ellen is komoly lépéseket tettek, mert azért akárki akármit mond, ez a biológiai útlevél, az, hogy most már tényleg bárkit bárhol lehet ellenőrizni, és az már önmagában dopingvédség, ha mondjuk nem mondod meg, hogy hol leszel, és keresnek téged. És aztán 2025-től mondja a 3.0-át, ami viszont teljesen megreformálja ezt az egészet. Az AI alapján történik az egész, és ilyen multiszenzoros adatokat dolgoznak fel real-time-ban, és tulajdonképpen azonnali predikciót adnak a mért adatokból. Tehát nem csak azt tudja, hogy most éppen mennyi a púzusod, meg mennyi a vérnyomásod, meg akármi, hanem hogy mennyi lesz, meg hogy meddig bírod. Ezt egyébként nem csak a kerékpárosok használják, ez a futballban is teljesen működik, tehát most már minden jobb csapatnál ott ülnek a kispadon az adatelemzők a notebookjaikkal, és azokat nézegetik. Tehát, hogy az, amit a Pantani akkor csinált, az, és akkor persze itt vannak a táplálékkiegészítők, komoly varázsszerek vannak, és ezeket egyfolytában kutatják, tehát, és ezek nem doppinglistásak, tehát tulajdonképpen attól, hogy valami segíti a teljesítményt, de nem káros az egészségre, attól nem lesz valami dopping. És nem tudjuk, hogy milyen állapotban volt Pantani, mikor odaért, nem tudjuk, hogy ment föl, hogy indult el, lehet, hogy túl gyorsan kezdte a hegyet, és így tovább, és egy csomó minden faktor jöhet be, amiben benne lehet az, hogyha a Poginak rámondták a fülére, hogy most ennyi vattal menjél az elején, és aztán meg emennyivel, akkor ebből simán kijöhet az, hogy egyszerűen optimálisabban osztja be a benne lévő teljesítményt, arról nem beszél, hogy ez meg pont mai hír volt, hogy valószínűleg valami brutális VO2 maxa lehet a Pogacsárnak genetikailag. Szóval csak ezt akartam mondani, hogy semmi nem utal arra, hogy doppingolna, akár ő, akár bármelyik jelentős kerékpáros most. Tehát lehetne Van der Poeltól, mit tudom én, tehát tényleg bárkit lehetne mondani.
0: És hogy fura, teljesen igazad van, hogy mindezek az is hozzá tartozik, hogy amikor meséltem nektek, hogy összehasonlították a legjobb kerékpárokat, a Tour de France kerékpárokat, így nagyjából 10 évenként, évtizedenként, hogy mi történt, és a fele gondolna az ember, hogy egy mai, meg egy 30 évezeti kerékpár között a dizájnon kívül még más is fontos és nagy különbség van, mindesetre főleg így hegyi szakaszokon irtózatosan kijön az, hogy az annyira ergonomikusabb, kihegyezettebb, kényelmesebb, meg többet tudó kerékpárokon mennek ma már, hogy az Pantani idejében hát az őskornak számít szinte. És ahogy elmondták a versenyzők maguk, akik tesztelték, hogy mit éreznek, már a 2010 körül azt mondták, hogy na ez azért már más, ez mindjárt más. Itt most hirtelen, mint ahogy mondok, mintha valaki tolna hátulról, és ezzel együtt az utóbbi, azt hiszem, 6 évben, gyakorlatilag a Covid óta 15-20%-kal gyorsabban mennek, ami nagyon-nagyon nagy szám.
2: Én is láttam ezeket a videókat, még sisak se volt, tehát ugye ez még a 90-es évek közepe vége. Ami elsőnek föltűnt, hogy lényegesen szélesebb volt a kormány. Nem tudom, neked az föltűnt-e. Tehát nem tudom megmondani, hogy hány centivel, de látványosan szélesebbek voltak a kormányok, már pedig ugye az nagyobb felületet ad a levegőnek, hogyha szélesen fogod, mint hogyha keskenyebben.
1: Egyébként, bocsánat, azt hadd kérdezem meg, hogy tart még a női Tour de France?
2: Most lett vége a hétvégén. Az csak egy hetes, ugye? nőknél a Grand Tourok is csak egyhetesek.
1: Az is ilyen nagy őrület mellett megy?
2: Igen.
1: Ugyanazt megkapják a hölgyek is a érdeklődésben, meg az egyebekben, mint az úri emberek.
2: Hát ugye nyilván egyhetes a verseny, most a Abdüezre ők nem mentek, viszont fölmentek a Mont Ventura, az a kopasz hegy, ami szintén egy nagyon emblematikus hegye. Demi Follering nyerte egyébként, és nekem most a női kerékpárt is kimondottan kedvelem, mert az olyan most, mint a 90-es években a férfi volt. Tehát egész egyszerűen nem, nyilván itt is vannak csapatok, de hát eleve a méretek már tök másak. Tehát a női versenyzők között sokkal nagyobbak a méretkülönbségek, és sokkal nehezebb összeállítani úgy egy csapatot, ahogy ma a férfiaknál már simán van, ahol direkt odafigyelnek arra, hogy az összetett menővel pont akkor a méretű csapattársa is legyen, hogyha esetleg kerékpárt kell cserélni, és nincs ott a kocsi, akkor csak átadja neki a sajátját, és így tovább. És egyébként most évek óta mindig más nyeri a túr, tehát nincs az, hogy valaki ilyen egyeduralkodó. Érdekes.
1: Holland ez a hölgy.
2: Holland, igen, igen, igen.
1: Holland, igen.
2: De tavaly egy francia, Ferrand Prévot nyerte, előtte egy Nivia Doma nevű. Hú, hát, hogy milyen nemzetiség, ezt nem tudom, mindegy, de valamilyen keleti. Szóval mindig mások nyernek.
0: Különben a teljesítésportokban nagyon följövőben vannak a nők, például az ultra futók között egyre több és egyre klasszabb teljesítményi csajok vannak. Tudj, ezek, ami olyan...
2: Hát a Lubics Szilvi is egyébként, most nyilván ő már kifele megy ebből, de hát a Spártát azt...
0: Igen. Még a brigál akartam valamit mondani. Na mindegy. Ha úgyse tudtad a szíved kedvesen tenni az előző dallamot, hogy elképzelted a jelenetet, meg a...
2: Nekem a jelenet sem a kedvencem, mert azt már mondtam többször, hogy én kimondottan ellenszenveztem Armstronggal, én egy arrogáns fasznak tartottam világ életében. Aki, na mindegy, most nem akarok megint róla beszélni, mert pont elég, hogy a túr közvetítéseken állandóan ő rá hivatkoznak, pedig olyannak kéne lenni, mint Voldemortnak, akinek nem mondjuk ki a nevét.
0: Hülye vagy te.
1: Hány éves most? 51 néhány?
0: Igen.
2: Olyasmi, igen.
1: De mire habilitálódott valahol a privát a életben?
2: Hát a podcastjából remekül megél, tehát azért az, hogy ő meg Johan Bruné, aki a legsötétebb gazemberek egyike, aki a kerékpár sportban volt, ők ketten csinálnak egy podcastot, hát szóval én értem, hogy Amerikában sok mindent el lehet adni, de ne reklámozzuk már. És most én is mit csináltam? Hát reklámoztam.
1: No, a rehabilitáció nem azt értettem, hogy most el van felejtve, csak úgy folyik az élete, és nem egy ilyen számkivetett, hogy na ez egy súlyosan bűnös ember, hanem miért ne élhetne egyet. Hasonló tapasztaltam most, lehet, hogy ezt nem kéne, ott megy az atlétikai Európa bajnokság.
2: Igen.
1: És van egy magyar kalapácsvető srác, nem aki nyert, hanem egy...
2: Ja, és hogy az Annus Adrián az edzője.
1: Igen, és ugye elgondolkodtam...
2: Nekem is feltűnt különben, igen.
1: Igen.
2: Az öntőgépes Adrián.
1: Mi azért tudjuk, hogy mi fűződik az ő nevéhez. És elgondolkodtam rajta, hogy jól gondolom én ezt, hogy ezt így kell megítélni. Hát tette, amit tett, lebukott, megbűnhődött érte, nagyon csúnya volt az egész. Ettől miért megkezdhetne egy új életet a ugyanabban a sportvilágban, egyébként valószínűleg máshoz nem ért, úgyhogy így értettem az Armstrong esetét is, hogy hát meg lehet neki bocsátani, nem rehabilitálni kell, csak ettől ő még
0: él. Majdnem biztos, hogy vele, hogy minden nap, ha az utcán megy, akkor néhányan kezet fognak vele, megverejtik a vállát meg.
2: Persze, hát ő...
1: Az Armstrong-e?
0: Igen, igen.
2: Hát ő texasi ráadásul, és azt tudjuk, hogy ott amúgy is ilyen komoly patrióta népség, tehát nem gondolnám, hogy a mindennapi életben neki problémái lennének, hogy beszólogatnának neki.
0: Viszont kíváncsi,
1: hogy... Mit jutott eszembe? Ja, bocsánat, nem jutott eszembe, hogy hogy hívták a másik úriembert, a diszkoszvetőnket, aki az
2: Gécsek Tibor.
1: Együtt bukott.
2: Gécsek.
1: Hogy?
2: Gécsek Tibor.
0: És a Pajs Krisztián az?
2: Hát a Pajs Krisztián az nem bukott meg, hát ő...

0: azonban doppingolásra kényszerítette a teljes csapatát, lényegében egzisztenciális fenyegetéssel. Tehát kirúgatta volna azt, aki nem volt hajlandó doppingolni. Én ezt egy fokkal súlyosabbnak érzem, mint hogy valaki saját magával csinál valamit, aztán meg az öntőgéppel bohóckodik, tehát ez azért más.
1: Ebben sajnos igazodom. Mi lett a Floyd Landis-szel különben?
0: Hát ő is eltűnt természetesen, azzal együtt, hogy ugye a mai napig szálló ige, hogy na ez megnyomott egy Landis-t.
1: Hiszen ő indította az egész lavinát.
0: Hát nem, a Festina az megelőzte a Floyd Landis-t egyébként. Tehát a Festina botrány volt az első komoly botrány. Nekem a kedvencem volt Richard Virenk, aki ugye az örökös pöttyös tikós volt abban az időben. Hát ő fesztinás volt, és ő azt mondta, hogy már pedig ő, és ő tartja magát ahhoz, hogy ő már pedig nem doppingolt, és őt olyan szinten tiltották ki az egész fesztinát, és őt is személy szerint, hogy kommentátornak sem mehetett a túrra. Tehát effektíve nem jelenhetett meg a verseny helyszínén.
1: És akkor ez az orvos a Lafuente.
0: Hát a Lafuente, hát jó, de hát ő nem. Hát ugye akkor volt az, hogy valahol, azt hiszem Olaszországban volt a rajt, a nagy rajt, és amikor mentek át Franciaországba, akkor a Festina kocsijába több száz vagy több ezer ilyen doppingos zacskót találtak. Tehát ugye ez indította el az egész lavinát.
2: Ebben a történetben egyébként, mert ezt én nem annyira követtem annak idején, itt voltak lecsukott emberek?
0: Biztos, hogy voltak. Hát szerintem ezt a Fuentest is bíróságra citálták, hogy aztán ténylegesen becsukták-e, ezt nem, erre nem emlékszem.
1: A sportolókat nem csuktak le, csak eltiltották.
0: Hát itt a csapatvezetők meg ilyenek.
2: Nem, én a orvosok, meg csapatizékre gondolok, hát végül is a sportoló az ő bűnössége abból állt, hogy csalt. De más egyebek a sportolók körüli emberek közül volt-e, akit, hát mindegy, akit lecsuktak ezért. Nem tudom, nem emlékszem.
0: Szerintem volt, mert ez egy nagyon komoly botrány volt akkoriban.
2: Egy csapat csinálta csak?
0: Nem. Hát épp ez az, hogy nem. Hát ott volt egy olyan, azt hiszem Rasmussennek hívták a legényt, aki utcahosszal vezetett az első hét után, és a saját csapata zárta ki tulajdonképpen, mert ott is kiderült valami, hogy valamikor hamis mintát adott, vagy nem is tudom, verseny közben, tehát egyre másra jöttek ezek. Hát ott volt ugye Floyd Landis, Pantani, az Armstrong, hát azért mindenki tolta akkor, Ulrich, Basso, nem is tudom, tehát tényleg.
1: Sőt, amikor a hatodikat nyertem, vagy nem is tudom, lehet már hetediket, nem. Hatodikat, akkor volt egy spanyol bringás, aki a Mancebo, aki arról volt nevezetes, hogy folyton lemaradt a hegyen, robbantgattak, szágúdoztak erre, és meg a saját tempójában ilyen félrefolytott, szenvedő nyakkal mindig utolérte őket. Majd megint elmentek, pár percben megint utolérte őket, és szépen lassan az összetetbe jött előre az első túrján, azt hiszem nem került a tízbe, a második túron a tízbe került, a harmadikon hatodik lett, a következő már negyedik volt, és szépen ez lassan meg fogja nyerni. És akkor ütött be a krach, hogy gyakorlatilag a Ulrichtól kezdve mindenki, ő is, meg a Basso is megbuktak, és nem is lettek már többet nagyobb bringások. Viszont az érdekes volt, ami mondta az edzésmódszerekről, tudományról, stb., hogy volt egy magyar srác, aki egy jó darabig az egyik ilyen menő olasz csapatnak volt a vízhordója, és mesélte, hogy edzenek. És azt mondta, hogy a edzéseken szinte semmi különbség nincs a sprinterek és a hegyi menőknek a adagjai között. Tehát az ő nagy menőjük volt a Petaki, aki amúgy a világ egyik legnagyobb sprintere volt. Azt hiszem, mindmáig ő nyerte a legtöbb szakaszt a